0: zombiradio.hu weboldalon. A pontos idő 2 óra.
1: Megkezdődtek az idei határszemle ellenőrzések. Magyarországon a legmagasabb a fogvatartottak aránya az EU-ban. Köszöntöm a hallgatókat, Cserkőző Gábor vagyok. Megkezdődtek az idei határszemle ellenőrzések, amelyek során a kormányhivatalok elsősorban a termőföld védelméről szóló törvényben előírt hasznosítási, ideiglenes hasznosítási és mellékhasznosítási kötelezettségek teljesítését vizsgálják, közölte az Agrárminisztérium. Az ingatlan tulajdonosok és a földhasználók figyelmét arra is felhívták, hogy az ellenőrzések kiterjednek a termőföldek engedély nélküli igénybevételének feltárására, valamint a művelési ágak természetbeni és ingatlan nyilvántartási egyezőségének vizsgálatára is. Biológiai gyérítéssel megkezdődik az idei központi szúnyogirtási program. A szakemberek elsőként a lárvák ellen védekeznek biológiai módszerrel, olyan természetes baktérium által termelt fehérjét juttatnak a vízbe, amely kizárólag a szúnyoglárvákat pusztítja el, más élőlényekre nem veszélyes. A keleti ország részben főként a Tisza, a Bodrog és a Körösök mentén légi biológiai gyérítést végeznek majd, míg a Duna környékén és több nyugat-magyarországi térségben földi eljárást alkalmaznak a tenyészőhelyeken. Magyarországon a legmagasabb a fogvatartottak aránya az EU-ban. Az Eurostat jelentése szerint 113 volt az uniós átlag 2024-ben, míg Magyarországon a fogvatartottak száma 100 ezer főre vetítve elérte a 193-at. Ezzel Magyarország megelőzte Lengyelországot, Lettországot és Csehországot is. Finnországban és Hollandiában a legalacsonyabb a bebörtönzöttek aránya. Sokan elrontják a családi adó kedvezmény igénylését a NAV szerint. Az adóhatóság felhívta a figyelmet, hogy a kedvezmény csak a vérszerinti vagy örökbefogadó szülőknek jár. Figyelni kell az időpontokra is, mert a 3 gyerekes anyák kedvezménye és a megemelt összegek csak meghatározott dátumok utáni jövedelmekre érvényesek. Gyakori hiba továbbá a tovább tanuló gyerekek elszámolása és a külön élő szülők közti megosztás is. Aki nem biztos a dolgában, az május 20-áig kérhet segítséget a hivataltól telefonon vagy személyesen, hogy elkerülje a későbbi büntetéseket és javításokat, melyek sok bosszúságot okozhatnak a családoknak. A nyári szezon közelettével ismét útjára indul a Retro Istria Express éjszakai vonat, amellyel el lehet kerülni a nyári autópályás forgalmi dugókat, és közvetlenül érhető el az Adria. A járat június 26-ától augusztus 30-áig minden nap közlekedik, a keleti pályaudvarról indul az esti órákban, megáll például Székesfehérváron, Veszprémben, Ajkán és Zalaegerszegen is. A kora reggeli órákban érkezik a szlovén fővárosba, Ljubljanába, végül pedig eléri a szlovén és a horvát tengerpartot. A retrojelző nem véletlen, korhű 70-es-80-as évekből származó, csak nem eredeti állapotban megőrzött vasúti kocsikon lehet utazni. Hétfőn jó részt erősen felhős idő várható, de napközben délnyugat-nyugat felől csökken a felhőzet. Az ország északkeleti felén még több felé eshet, de a csapadékzóna egyre inkább északkelet felé tolódik. A szél erős lesz. A hőmérséklet hajnalban 7 és 13 fok között alakul, de a szélvédett már derült délnyugati tájakon hidegebb is lehet. Délután általában 14-19 fok valószínű, de Szabolcsban és a délnyugati határnál 20-22 fok is lehet.
0: Műsorajánló.
2: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy. Nagy generáció! Illés!
3: Ne gondold, ah, ne, hogy tiéd a világ.
2: Omega!
4: Oh,
2: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
5: I want to break free.
2: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
6: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
7: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
6: Vasárnap néptől.
8: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
9: Hagyományaink, értékeink Európában.
10: Ahol az érték a mérték.
0: A DS Stúdió műsora szombaton 10 órától.
11: Oh, nem bírod már elviselni.
12: Always look on the bright side of life.
13: A régi ismerős dallam új köntösben.
14: Nézd az élet jó oldalát.
13: Dupláljon a feldolgozások műsor minden szombaton.
15: Nekem ez így jó.
13: 15 órától.
16: Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10.

0: órától éjfélig.
1: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
2: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
1: Teremtés koronái. Pénteken 4-től a Hobby Rádióban.
3: Egy túlszabályozott világ talán utolsó szabad két órája.
4: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Mini Starsky és H Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
5: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
6: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió!
7: Hallottál már erről a rádióról?
8: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fántanám esküszöm.
9: Hobby Rádió, a hangadó.
6: Kattints ránk! Hogy ránk kattanhass!

0: Kamu reklám.
1: Engedje meg, hogy megkérdezem, mi volt az édesapja?
2: Tüdőbeteg.
1: Úgy értem, mivel foglalkozott?
2: Köhögött.
1: De hát abban nem lehet megélni.
2: Meg is halt, szegény.
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
0: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
0: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
1: Vagy telefonon 30 913 80 80.
2: Megérkezett a látássérült előadó Mike Krista első lemeze, Elfelejtett

0: média támogató a Hobby Rádió.
1: Reklámot hallottak.
2: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek. Csak itt a Hobby Rádióban.
3: Sziasztok, Paul Misi vagyok a Lordból. Üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit. És azt kívánom nektek, hogy a Lord legyen veletek mindörökké.

0: Műsorajánló.
1: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
2: A Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Kamureklám.
1: Az alvástól megéhezem. Az evéstől elálmosodom. Az élet így szép.
0: Kamureklámot hallottak.
2: Holnaptól nem érdekel, hol jársz és kivel, hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel. Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen, nem magyaráz, a lényeg az, hogy nem kell.

0: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
1: Társadalmi célú közlemény következik.
2: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Média jogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
1: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.
1: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 3 óra.
2: Az SZIA bevallások leggyakoribb hibáira figyelmeztet a NAV. Tovább csökkent az olcsóbb autók aránya a használt autópiacon. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Az adóhatósághoz eddig beérkezett személyi jövedelemadó bevallásokban a leggyakoribb hibák a gyermekek utánjáró kedvezményeknél vannak, hívta fel a figyelmet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Azt írták, gyakori probléma, hogy a 4 vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményét olyanok is igénylik, akik bár 4 vagy több gyereket nevelnek, de nem vér szerinti és nem örökbefogadó édesanyaként. A NAV azt kéri azoktól, akik bizonytalanok a bevallás kitöltésében, hogy kérjék az adóhatóság segítségét május 20-áig. Jelentős mértékben javultak a lakossági várakozások májusban. A GKI méréseinek kezdete óta 16,1 ponttal a mostani a legjelentősebb havi elmozdulás. A gazdaságkutató utoljára 2019-ben mért ennél magasabb bizalmi indexet. A lakosság főképp az ország gazdasági helyzetének javulásában bízik. A saját pénzügyi kilátásaikat visszafogottabban ítélik meg. A közlemény szerint a javuló index a kormányváltást övező elvárásokkal magyarázható. A 21 kutatóközpont májusi felmérése szerint a Tiszapártra 69, a Fideszre 23% szavazna a választani tudó állampolgárok közül. A magyar társadalom döntő többsége szerint a kormányváltás után szükség van elszámoltatásra, még a fideszes szavazók több mint fele is ezt várja, és a Fideszre szavazók csaknem kétharmada nem szeretné, hogy Orbán Viktor lemondjon a párt éléről. A válaszadók háromnegyede valószínűnek tartja, hogy érdemi elszámoltatás várható a következő években, míg 23% szkeptikusan áll a témához, és alig volt olyan, aki nem tudott vagy nem akart válaszolni a kérdésre. Tovább csökkent az olcsóbb autók aránya a használt autópiacon, a 2,5 millió forint alatti hirdetések részesedése egy év alatt 5%-kal esett vissza, emelte ki a legfrissebb adatokat elemezve a használtautó.hu. A 2,5-10 millió forint közötti kategóriák súlya tovább nőtt, a kínálati átlagár pedig több mint 5,5 millió forintra emelkedett. Az elektromos autók újra a legdrágább hajtásláncá váltak 11,5 millió forintos átlagárral, miközben a legnépszerűbb modellek átlag életkora tovább csökkent. Visszahívta a forgalomból a gyártó a Herbária csipkebogyó hús és a Pannonhalmi csipkebogyó hús néven forgalmazott termékeket. A visszahívást azzal indokolták, hogy nem engedélyezett növényvédőszer hatóanyagot mutatott ki a hatósági ellenőrzésen végzett vizsgálat. A Herbária ZRT a hatósággal együttműködve visszavonta a kifogásolt tételeket. A gyártó üzleteiben május 31-ig visszaadják a megvásárolt termékek árát. A fennállásának 75. évfordulóját ünneplő Magyar Állami Népi Együttes történetéről látható kiállítás a Hagyományok Házában, ahol korábban nem látható ikonikus viseletekkel, archív felvételekkel és személyes történetekkel is megismerkedhetnek a látogatók. Hétfőn nyugaton és délnyugaton már több órára kisüthet a nap, ezeken a tájakon már számottevő csapadék nem valószínű. Máshol még sok felhő lesz az égen, és eső, zápor, néha zivatar is kialakulhat. Sokfelé erős lesz a szél. Hajnalban 5 és 13, napközben 14 és 22 fok között alakulhat a hőmérséklet, a naposabb nyugati és délnyugati tájakon, valamint északkeleten lehet melegebb az idő.

0: Műsorajánló.
1: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
2: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban. Life is life. Életmód magazin. Life is life. Kedden délután 4-től.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
2: Felrázzuk a város, és önök elé tárjuk egy koktélként.
1: Koktél.
2: Érdekes témák, érdekes emberek.
1: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallotta.

0: Műsorajánló.
1: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
2: Filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től. Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
1: Csak Szekszárdon emelkedett a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja. Újraindulnak a Wizz Air Budapest és Tel Aviv közötti járatai. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Országos szinten stagnált a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben múlt héten, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Egyedül Szekszárdon tapasztaltak emelkedést. Az örökítő anyag koncentrációja valamennyi mintában az alacsony tartományban volt. A szennyvíz minták alapján nem várható a koronavírus fertőzések számának emelkedése. Újraindulnak a Wizz Air Budapest és Tel Aviv közötti járatai május 28-ától a biztonsági helyzet javulásával. A reggel 5 órakor Budapestről induló gépek minden nap közlekednek majd Ferihegy és Ben Gurion között, így 3 hónap után újra elérhetővé válik az egyik legfontosabb turisztikai és gazdasági célpont. A légitársaság a közel-keleti biztonsági helyzet eszkalálódása miatt február végén állította le minden a térségbe induló járatát. Csökkent a lakásdrágulás üteme áprilisban. Az ingatlan.com legújabb lakásárindexe szerint országosan az ingatlanok áprilisban 8,1%-kal drágultak havi szinten, a márciusi 2% után. Az éves áremelkedés üteme 15,8%-ról 14,3%-ra mérséklődött. Az elemzésben idézik Balogh László vezetőgazdasági szakértőt, aki szerint ketté szakadt az ország lakáspiaca. Budapesten az Otthonstart program 1,5 millió forintos négyzetméter árkorlátja októbertől megfogta az árakat, míg a fővároson kívül és a kisebb településeken jóval nagyobb áremelkedést mértek, mivel a piaci árak és a kamattámogatott hitelek négyzetméter árainak felső korlátja között még óriási a mozgástér. Elindult az Agrárium 2026 összeírás, a KSH több tízezer gazdaságot érintő országos adatfelvétele. A július 15-éig tartó összeírásban a statisztikai hivatal a magyar mezőgazdaság szerkezetéről, a földhasználattól az állatállományig gyűjt naprakész információkat. Az idei első negyedévben rekordszintre emelkedett az orosz LNG import az Európai Unióban. A legnagyobb importőr Franciaország, Spanyolország és Belgium volt. Tovább romlott a német kiberbiztonsági helyzet a Német Szövetségi Bűnügyi Hivatal és a Belügyminisztérium éves kiberbűnözési helyzet jelentése alapján. Tavaly 1041 zsarolóvírusos és adatzsarolással összefüggő kibertámadást jelentettek a hatóságoknak, ez mintegy 10%-os növekedés az előző évhez viszonyítva. A hatóságok tavaly összesen csaknem 334 ezer kiberbűncselekményt regisztráltak, ezen belül a külföldről elkövetett támadások száma meghaladta a 207 ezret. A német belügyminiszter a jelentés ismertetésekor azt mondta, Oroszország továbbra is a német hatóságok fókuszában áll, és az Ukrajna elleni háború kezdete óta jelentősen megszaporodtak az orosz térségből induló kibertámadások. Hétfőn jó részt erősen felhős idő várható, de napközben délnyugat-nyugat felől csökken a felhőzet. Az ország északkeleti felén még több felé eshet, de a csapadékzóna egyre inkább északkelet felé tolódik. A szél erős lesz. A hőmérséklet hajnalban 7 és 13 fok között alakul, de a szélvédett már derült délnyugati tájakon hidegebb is lehet. Délután általában 14-19 fok valószínű, de Szabolcsban és a délnyugati határnál 20-22 fok is lehet.
0: Műsorajánló.
2: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
3: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
2: World Live.
0: Egészségedre.
4: Egészségedre.
0: Egészségedre.
4: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
0: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
2: 3 évtized legendái a 80-as évektől napjainkig.
5: Napjaink.
2: Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. UK. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
6: UK Fever Show.
5: UK Fever Show.
2: Ez a UK Fever Show.
3: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
5: UK Fever Show.
7: Szemfüles. A Vakok és Gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
3: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
2: Világjáró.
0: A Hobby Rádióban.
2: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
4: A Hobby Rádióban.
6: fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
3: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
0: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
3: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
0: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda. Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió!
8: Hallottál már erről a rádióról?
9: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantelem esküszöm.
10: Hobby Rádió. A hangadó.
11: Kattints ránk! Hogy ránk kattanhass!

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.
2: Párnánk puha, ágyunk köre lányán ringott.

0: Műsorajánló.
1: A tudomány mai állása.
2: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
1: Egy műsor
2: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
1: A tudomány mai állása.
0: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
1: Jó szórakozást!
2: Jó szórakozást!
3: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
4: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel. És kevés focival.
5: No.
4: Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
3: Retikül, szerdán 16 órától.
6: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: az F-társ, mint a V. Mégis maradt itt ölé.
1: Műsorajánló.
2: Névzenei kavalkád, a Hobby Rádió névzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenc István. Névzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
3: Óriási színpadtechnika, a legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén, Hungary Live.
2: A legnagyobb hazai előadó koncertjei, hétfőn 5-től.
3: Hungary Live.
1: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
4: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében, hétfőn délután 4-től.
1: Műsorajánlót hallottak.

Ide a zserd!

0: Műsorajánló.
1: Népzenei kavalkád, a Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
2: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
1: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
3: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
1: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
4: Szivárvány.
2: Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
1: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
3: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90. A varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
1: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban. Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban. Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: egy barát.
1: Műsorajánló.
2: Life is life. Életmód magazin. Life is life. Kedden délután 4-től.
1: Egészségedre.
3: Egészségedre.
1: Egészségedre.
3: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
1: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
4: 3 évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Napjaink. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
5: UK Fever Show.
6: UK Fever Show.
4: Ez a UK Fever Show.
2: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
6: UK Fever Show.
2: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
7: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
1: Műsorajánlót hallottak.
2: hobbyradio.hu
1: A rádiót!

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
1: Több mint 300 ezer adózó adataiban talált hibát a NAV. Változás a Széchenyi pihenőkártyáknál. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. A Nemzeti Adó és Vámhivatal idén is több mint 5,6 millió adózónak készített SZIA bevallási tervezetet. Közülük több mint 300 ezer adózó adataiban talált valamilyen pontatlanságot vagy ellentmondást, amit javítani kell. Ők mindannyian értesítést kaptak a hivataltól a teendőikről, hívta fel a figyelmet az adóhivatal. Aki elektronikusan tartja a kapcsolatot a NAV-val, a tárhelyére, aki pedig papíron, az postai címre kapta meg a pontos instrukciókat a javítandó adatokról. Az SZIA bevallási tervezeteket a NAV a rendelkezésre álló információk alapján állítja össze. Ha a tervezet elkészítésekor hibát, hiányosságot talál az adatokban, soron kívül értesíti az érintetteket, hogy még határidőben, május 20-áig javíthassák a bevallást. Változik a Széchenyi pihenőkártyák fel nem használt egyenlegeire vonatkozó szabályozás. A veszélyhelyzeti határidők kikerülnek a rendszerből, így a jövőben újra a május 31-i határidőre kell figyelni a régebbi egyenlegeknél. Aki nem ellenőrzi időben a régi feltöltéseket, annak akár havi levonással is csökkenhet a szépkártyán lévő pénze, írja a HR portál. Biometán üzemmel bővíti a szarvasi biogáz üzemet a MOL. A társaság közleménye szerint a fejlesztésnek köszönhetően az üzemben olyan tisztaságú biometánt állítanak elő a biogázból, amely betáplálható az országos földgázhálózatba. Az üzem várhatóan az év végére készül el, és évente több mint 7 millió köbméter a gázhálózatban földgázt kiváltó biometánt állít majd elő. Ez lesz a MOL csoport első biometán üzeme, és egyidejűleg a harmadik ilyen létesítmény Magyarországon. A fegyveres konfliktusok és a geopolitikai bizonytalanság ellenére az idén-nyáron is a tavalyi rekordszint közelében marad az utazási hajlandóság. Egy nemzetközi felmérés szerint az európaiak csaknem 4/5-e tervez nyaralást, a válaszadók majdnem fele pedig többet is költene. Európában a 2026-os nyaralás átlagos költsége 2089 euró. A Holiday Barométer szerint ugyanakkor jelentős különbségek vannak az egyes régiók között. Nyugat-Európában a legmagasabb a büdzsé, míg Dél-Európában és Kelet-Európában alacsonyabb. Romániában bekerült 2025 legnézettebb mozifilmjei közé a Hogyan tudnék élni nélküled, derül ki a Bukaresti Országos Filmközpont statisztikai évkönyvéből. A Demjén Ferenc slágerekre épülő Kirádi Attila producer vezetésével, Goda Krisztina és Kormos Anett forgatókönyvéből, Orosz Dénes rendezésében készült romantikus vígjátékot csaknem 133 ezer fizető néző látta, amivel a rangsor 19. helyét foglalja el. Ez az első alkalom, hogy egy magyar alkotás felkerült a Bukaresti Országos Filmközpont top listájára. Hétfőn nyugaton és délnyugaton már több órára kisüthet a nap, ezeken a tájakon már számottevő csapadék nem valószínű. Máshol még sok felhő lesz az égen, és eső, zápor, néha zivatar is kialakulhat. Sokfelé erős lesz a szél. Hajnalban 5 és 13, napközben 14 és 22 fok között alakulhat a hőmérséklet, a naposabb nyugati és délnyugati tájakon, valamint északkeleten lehet melegebb az idő.
0: Műsorajánló.
2: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
3: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
2: World Live.
4: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
2: Nagy generáció. Illés. Omega, Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal. I want to break free. A mikrofonnál Erdély Marian.
3: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
2: Teremtés koronája, az igazi pasis műsor.
3: Teremtés koronái, pénteken 4-től a Hobby Rádióban.
2: Retikül, az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
5: Retikül, szerdán 16 órától.
6: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
7: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
8: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
7: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Minisztárszki és Hát Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
9: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
10: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Világjáró.
2: A Hobby Rádióban.
1: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
3: A Hobby Rádióban.
1: Felrázzuk a város, és önök elé tárjuk egy koktélként.
3: Koktél.
1: Érdekes témák, érdekes emberek.
3: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.

0: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este héttől a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
1: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
2: Egy műsor
1: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
2: A tudomány mai állása.
3: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
2: Jó szórakozást!
4: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
5: Szombaton 8-tól.
4: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
3: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
0: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében. Hétfőn délután 4-től.
4: Műsorajánlót hallottak.

0: Veszélyes.
1: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Műsorajánló.
1: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazin műsora.
2: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
3: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
2: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
4: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
2: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
4: Hungary Live.
5: Nem bírod már elviselni.
6: Always look on the bright side of life.
7: A régi ismerős dallam új köntösben.
8: Nézd az élet jó oldalát.
7: Dupláljon a feldolgozásokon is minden szombaton.
9: Engem ez így jó.
7: 15 órától. Csák Attilával. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától éjfélig.
2: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
10: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the US. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
2: Vasárnap léptől.
11: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
12: Hagyományaink, értékeink Európában.
13: Ahol az érték a mérték.
0: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
14: Műsorajánlót hallottak.

0: Reklám.
1: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja reggeli telefonhívás.
2: Igen.
1: Egy fiú eltűnt.
3: A szekrényből hiányoznak a ruhái és a hátizsákot se találom.
1: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
4: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
1: De felbukkan egy csábító.
5: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
1: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
4: Te voltál már valaha szerelmes?
5: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyűgéssel a szerelmük is elszállt.
1: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
6: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
7: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
1: Az éjszaka tapintása.
8: Mi volt ez?
4: Egy csók.
1: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
9: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.
1: Na mi van, Anikó? Rádiózunk, rádiózunk! És a munka?
2: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
1: Nem lehet, hogy vírusos?
2: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
1: Hát akkor hívd fel az Alkosoftot és rendelj tőlük egyet.
2: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
1: Majd ők megoldják.
2: Mi cégünk vidéken van. Ki jönnek ide? Aj, akkor sose lesz kész.
1: Ők távolról is megoldják.
2: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnök, hát szeretnék magának megfelelni.
1: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu.
3: Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 6 óra. Jó reggelt!
4: Elrendelte a vízhiány elleni központi védekezést az Országos Vízügyi Főigazgatóság. A kormány elé kerül az aszbeszt szennyezés ügye. Lassan újra kitavaszodik. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság elrendelte a vízhiány elleni központi védekezést és megkezdte a működését az Országos Vízügyi Koordinációs Központ. Mint írják, a gazdálkodókkal egyetértésben bevezethetik az öntözési vízhasználat menetrendjét. Ezzel az idén is elkerülhető lehet a mezőgazdasági vízfelhasználás korlátozása. Ebben jelentős szerepe lesz a Tisza-Körösvölgyi Együttműködő Vízgazdálkodási Rendszernek is, amelynek kulcseleme a Tiszalöki és Kiskörei vízlépcső, valamint a keleti, a nyugati és a nagy kussági főcsatorna. A vízügyi szakemberek folyamatosan a területen vannak és készen állnak az aszálykárok hatásainak enyhítésére. Kajdos László a kormány elé viszi az aszbeszt szennyezés ügyét, felelősségre vonást ígér. Egyelőre nem ismert, hogy a szennyező kövek mekkora mennyiségben kerültek különböző helyszínekre. Jelenállás szerint Háromvár megyében több mint 300 helyszínen azonosították a veszélyes anyagot. Hosszú távú megoldásként két lehetőséget vázolt fel az élő környezetért felelős miniszter. Az egyik a szennyezett kőzúzalék kitermelése és elszállítása, a másik ennek lezárása vagy leaszfaltozása. Május 20-a az egyéni vállalkozók, a mezőgazdasági őstermelők és az ÁFA fizetésre kötelezett magánszemélyek SZIA bevallásának is a határideje, akik az adóhivatal által kiajánlott tervezet felhasználásával kívánják teljesíteni a bevallási kötelezettségüket. Azoknak mindenképpen be kell küldeniük azt, mert a tervezet nem válik automatikusan érvényes bevallássá, figyelmeztet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Az idei évtől a NAV az egyéni vállalkozóknak is extra segítséget nyújt azzal, hogy az SZIA tervezetükben feltünteti az online számlarendszerből és az online vagy e-pénztárgépekből származó bevételi adatokat. Továbbra is nyitott a jelentkezés a 33. Virágos Magyarország versenyre. Az új határidő május 31-e, közölte a Visit Hungary. A szervezők célja, hogy minél több városban, községben, faluban kapjon lendületet a közös zöldítés, és minél több közösség mutassa meg saját megoldásait a fenntartható, élhető környezet kialakítására. Kiemelték, hogy a nevezés díjmentes, jelentkezni a program hivatalos weboldalán, a virágosmagyarország.hu honlapon lehet. A fesztiválozók dönthetik el, kik lépjenek fel a 2027-es szigeten. Megérkezett a jövő évi sziget kívánsággépe, amelybe először magunktól írhatunk be legfeljebb 10 előadót, akiket szívesen látnánk még a jövő nyáron Budapesten, ezután pedig egy előre megadott listából választhatunk még 10-et. A listában olyan nevek szerepelnek, mint Benson Boone, Pitbull, Edison Ray, Dua Lipa, David Guetta, Olivia Rodrigo, Ed Sheeran, Young Bolt, vagy éppen Martin Garrix. A Dunántúlon számottevő csapadék ma nem valószínű, és a több órára a nap is kisüthet. A Dunától keletre még sok felhő lesz az égen, és főként északkeleten még kialakulhat esőzápor. A Dunántúlon és a középső tájakon élénk helyenként erős lesz az északnyugati szél. Napközben 16 és 21 fok között alakul a hőmérséklet. Holnap a napos gomoly felhős időben északon, északkeleten és a Dunántúl délnyugati felén alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Reggel 5-11, napközben 18-23 fok lesz.
5: Hobby Rádió.
6: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
5: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
6: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
5: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
6: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
5: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
6: Műsorajánló.
7: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
5: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
6: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.
8: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Május 18-án köszöntjük az Alexandra, valamint Erik nevű kedves hallgatóinkat. Az Alexandra név jelentése harcra kész, az embereket oltalmazó. A görög-latin eredetű név az Alexander férfi név nőiesített alakja. Ezen név hatására viselőiben az anyagi javak jelentősége bizony felerősödhet. Jó szemük van a minőséghez, és a lehető legjobbra vágynak minden esetben. Becézése Alexa, Sandra, Szandrácska, Szandri, Szandi, Alexa, Alexia. Jeles viselői a névnek Béres Alexandra, fitnessedző, Oszter Alexandra, színésznő, valamint ön, kedves Alexandra. Szintén ezen a napon köszöntjük Erik nevű kedves hallgatóinkat. A germán eredetű férfi név jelentése uralkodó, hatalmas, nagyra becsült. Ünnepelnek még az Erikek január 24-én, február 9-én, augusztus 21-én és szeptember 10-én is. Becézése Eri, Erus, Riki, jeles viselői a névnek Eric Clapton, angol zenész, Vörös Erik, viking hajós, Grönland felfedezője, 9. Erik szent, svéd király, valamint ön, kedves Erik. Ezen a napon köszöntjük még Blandina, Bódog, Erika, Erős, Félix, Hanga, Kámea, Kamília, Klaudia, Sandra, Santina, Sandy, valamint Toszka nevű kedves hallgatóinkat is.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt,
3: a Hobby Rádióban! Az

0: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvár Viktóriával május 18-án. Üdvözlöm Önöket! Tekintsünk vissza, mi is történt a történelem során ezen a napon. 1161. május 18-a Szent Erik Svédország patronusának ünnepe. Szent Erik svéd király vezette be a kereszténységet országában, a svédek szemében Szent Erik a győzelem jelképe is. A 17. századdal folytatjuk. 1652. május 18-án Rhode Island elsőként az amerikai gyarmatok közül törvényt hozott a rabszolgaság ellen. A 19. század elején járunk. 1803. május 18-án Nagy-Britannia hadat üzent Franciaországnak, ennek következtében robbant ki a napóleoni háború. És még mindig a 19. század, 1868. május 18-án megszületett II. Miklós, az utolsó orosz cár, III. Sándor cár fia. II. Miklós cárt az 1910-es évek elején Szerbia bújtogatásával Németországgal együtt az első világháború fő okozójának tartották. Az 1917-es évi februári polgári demokratikus forradalom lemondatta trónjáról, majd nem sokkal ezután letartóztatták. 1918. júliusában állítólag Lenin utasítására családjával és személyzetével együtt lemészárolták. A 20. századdal folytatjuk. 1920. május 18-án megszületett II. János Pál pápa, civil nevén Karol Wojtyla, a vatikáni állam 264. pápája. II. János Pált 1978-ban avatták a római katolikus egyház fejévé, 455 éve ő volt az első nem olasz nemzetiségű pápa. Mi mindig a 20. században járunk. 1922. május 18-a meghalt Alphonse Laveran, orvos, a malária kórokozójának felfedezője, illetve az ellene hatásos kininterápia megalapozója. Lépjünk át a 20. század második felére. 1967. május 18-án meghalt Balotás Péter, olimpiai bajnok labdarúgó, aki középcsatárként játszott az 52-es Helsinki olimpián, valamint a berni labdarúgó VB második helyezett aranycsapatban. És végül, de nem utolsó sorban, 1978. május 18-a a Múzeumok Nemzetközi Napja. Önök a kalendáriumot hallhatták velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon. Hobbi Rádió. Értünk szól.

0: Üzenet a példabeszédek könyve 3. fejezetéből.
1: Nem kell félned a hirtelen fölrettentéstől, sem attól, hogy viharként rátörnek a bűnösök, mert az Úrban bizakodhatsz, és ő megőrzi lábad a csapdától.
2: Hobby Rádió.
3: 2026. május 18-a, hétfő. A világban üldözést szenvedtek, de bízzatok, én legyőztem a világot. Evangélium Szent János könyvéből 16. fejezet 29-től a 33. versig. Amikor az utolsó vacsorán Jézus elmondta búcsú beszédét, tanítványai megjegyezték. Most nyíltan beszélsz, nem hasonlatokban. Most elismerjük, hogy mindent tudsz, és nincs szükség rá, hogy valaki is kérdezzen. Ezért hisszük, hogy Istentől jöttél. Jézus így felelt. Most hisztek? Eljön az óra, már el is jött, amikor szétszélettek, kiki a maga útján, és engem magamra hagytok. De én nem vagyok egyedül, mert az Atya velem van. Mindezt azért mondtam nektek, hogy békességet találjatok bennem. A világban üldözést szenvedtek, de bízzatok, én legyőztem a világot. Emélkedés. A tanítványok megkönnyebbülnek, mert úgy érzik, végre értik mesterük szavait. Világosan beszél, egyértelmű kijelentéseket tesz, többé nincs rejtély, nincs titok. De Jézus kérdése visszahelyezi őket a valóságba. Most hisztek? Eljön az óra, már el is jött, amikor szétszélettek. Jézus úgy érzi, hogy tanítványai még nem állnak készen arra a hűségre, amely a kereszt mellett is kitart. Hitük őszinte, de gyenge. Lelkesedésük valódi, de még nem mélyen gyökerező. Az Úr mennybe menetelének ünnepe után már a Szentlélek eljövetelére készülünk. A lélek az, aki megerősíti hitünket, elmélyíti az Istennel való kapcsolatunkat, és képessé tesz arra, hogy ne szaladjunk szét a nehéz időkben, és a Krisztusba vetett hit ne vesszen el a próbatételek idején. Jézus előre látja tanítványai gyengeségét, ezért felkészíti őket a Szentlélek jövetelére, aki majd bátorrá, hűséges tanúkká formálja őket. A lélek eljövetelének egyik első gyümölcse a béke. Ez nem konfliktusmentesség, hanem az Isten közelségéből fakadó belső biztonság. Ezzel a békével a szívünkben várjuk a pünkösdöt. Ne türelmetlenül, ne a saját erőnkre hagyatkozva, hanem annak tudatában, hogy a lélek eljön, és Jézus ígérete szerint megerősít minket a hitben és a tanúságtételben. Uram Jézus Krisztus, köszönöm, hogy ismersz engem gyengeségeimmel és hűtlenségeimmel együtt. Te békét ígérsz, amely nem a körülmények nyugalmából fakad, hanem a te jelenlétedből. Készítsd elő szívemet a Szentlélek befogadására, hogy hitem erős maradjon a próbatételek közepette is. Erősíts meg, hogy ne széledjek szét, ne hátráljak meg, hanem kitartsak melletted, akiből az Atya szeretete és irgalma árad felém. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhofer Györgytől hallották.
2: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy a vizsgálatok szerint azok, akik már hosszú ideje legalább napi egy pohár teát elfogyasztanak, sokkal erősebb csontozattal rendelkeznek, függetlenül az elfogyasztott tea fajtájától és mennyiségétől. Azonban 6 deciliter üdítő elfogyasztásával 20 teáskanálnyi cukor jut a szervezetbe.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom.

0: egy jó receptért nem kell messzire mennie. Ma is incsiklandozó étel készül.
1: Egy rokfortos csirke mellett hoztam önöknek a hozzávalók 4 személyre 40 deka rizs, 8 szelet filézett csirkemell, 6 egész tojás, 8 szelet rokfort sajt, 2 evőkanál liszt, ízlés szerint só, 1 evőkanál apróra vágott petrezselyemzöld, ezzel ne spóroljunk, 3 evőkanál olívaolaj, az olaj a sütéshez, és 8 szelet konzerv ananászkarika. A rizs megpároljuk és leszűrjük. Felverünk 3 tojást, és beleszórjuk a petrezselyemzöldet, és megsózzuk. Felhevített 2 evőkanálnyi olívaolajat elkészítjük, ez egy tojás rántotta lesz ebből, majd a rizshez adjuk és összekeverjük. 2 szelet ananászt kis kockára vágjuk, majd a rizsbe keverjük. A csirke mellett kissé kiveregetjük, megsózzuk és néhány percig pihentetjük. A maradék 3 tojást felverjük, belekeverjük a lisztet, és ha kell, kevés vízzel higítva egy palacsintatésztát készítünk. A hűszeleteket megforgatjuk a palacsintatésztában, és forró olajban kisütjük. Egy serpenyőt kivajazunk, felforrósítjuk, és az ananászkarikákat hirtelen lepirítjuk benne. A rizst 4 hőálló tányérra halmozzuk, befedjük a hűszeletekkel, tetejére tesszük az ananászkarikákat és a rokfort sajtot. Majd forró 180-200 fokos sütőbe készre sütjük, míg a sajt szét nem olvad.
0: Ha éhes maradt, tartson velünk holnap is!

0: Műsorajánló.
1: Három évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
2: UK Fever Show.
3: UK Fever Show.
1: Ez a UK Fever Show.
4: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
3: UK Fever Show.
4: Life is life. Életmód magazin. Life is life. Kedden délután 4-től.
5: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
4: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
6: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazzműsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
7: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
8: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
9: Hagyományaink, értékeink Európában.
10: Ahol az érték a mérték.
11: A DS Stúdió műsora szombaton 10 órától.
12: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
4: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban. Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

Rosszul aludtam az éjjel, furcsát álmodtam nagyon. Három lányról, s egy láda aranyról, utóbbi egy egész vagyon. Álmomban távoli szigeten jártam, s elindultam a jelölt sziklához, tudtam, hogy ott lapul a kincs. Hozzáfogtam az aranyásáshoz.

0: lett neki.
1: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 7 óra. Jó reggelt!
2: Új határidő jön a szép kártyáknál, havi levonásokra lehet számítani. Az év második felére is maradhat az ársapka az üzemanyagárakon. Elvonulnak a felhők és melegszik az idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Új határidő jön a szép kártyáknál, havi levonásokra lehet számítani. Változik a Széchenyi pihenőkártyák fel nem használt egyenlegeire vonatkozó szabályozás. A veszélyhelyzeti rendeletek kivezetésével visszatér a korábbi május végi határidő, és a büntető kamatok rendszere is átalakul. A jövőben újra a május 31-i határidőre kell majd figyelni a régebbi egyenlegeknél. Aki nem figyel, annak havonta 3%-kal is csökkenhet a bent ragadt pénze. Az év második felére is maradhat az ársapka az üzemanyagárakon, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. Az RTL híradóból kiderült, a Magyar Ásványolaj Szövetség szerint a kapitány által csütörtökön a biztonsági tartalékból felszabadított üzemanyagkészlet június végéig elég a védett árak biztosításához. Közgazdászok az áruhiány elkerülése véget azt kérték a kormánytól, hogy vessenek véget az árstopnak. A miniszter szerint azonban az intézkedést a lakosság védelmében egyelőre fenn kell tartani, ugyanis a jelenlegi geopolitikai helyzet miatt nagyon magas az olajára. Vizsgálják, hogy műszaki vagy emberi hiba okozta-e a vonat balesetet Gyomán. Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója Facebook oldalán közölte. A vizsgálat után lehet minden kétséget kizáróan megállapítani, hogy műszaki vagy emberi hiba miatt érkezett a kitérőhöz a megengedettnél jóval nagyobb sebességgel a csütörtökön kisiklott vonat. A balesetben megsérült utas állapota javult, a MÁV munkatársai meglátogatták a kórházban. A Tisza kormány felbontja a Krausz Ferenc alapítványával kötött 261 milliárdos szerződést. Magyar Péter miniszterelnök Facebook oldalán közölte, a Nobel-díjas professzort a már kifizetett 22 milliárd forint visszautalására kérik. A Hankó Balázs vezette Kulturális és Innovációs Minisztérium február 20-án, alig két hónappal a választás előtt finanszírozási szerződést kötött az Élvonal alapítvánnyal, amit a Nobel-díjas Krausz Ferenc irányít kuratóriumi elnökként. Az Élvonal alapítvány tavaly novemberben jött létre közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványként. Orbán Viktor nem kapja meg a 38 millió forint végkielégítését, közölte Magyar Péter miniszterelnök Facebook oldalán. A bejegyzésben azt írta, a vagyonnyilatkozata alapján Orbán Viktornak az általa hozott jogszabály szerint 38 millió forint végkielégítés járna, de ezt nem kapja meg. Közben Orbán Viktor jelezte, nem is veszi fel a pénzt, azt a kárpátaljai gyermekotthon javára ajánlja fel. Szabó Bence a belügyminisztériumban fog dolgozni. A Nemzeti Nyomozóiroda korábbi századosának feladata Pósfai Gábor belügyminiszter kabinetén belül az állomány a rendvédelmi dolgozók véleményének megjelenítése lesz. A belügyminisztériumban az átadás-átvétel részletes igazgatási szakasza már elkezdődött. A Dunántúlon már ragyogó napsütésre van esély, míg a Dunától keletre gomoly felhős lesz az ég, és elszórt zápor is előfordul. Délután már 20 fok körüli értékeket mérhetünk. Holnap a több órás napsütést gomoly felhők zavarhatják, és délután néhol zápor is kialakulhat. 20-22 fok köré erősödik a nappali felmelegedés. Estétől megélénkül az északnyugati szél. Szerdán napos gomoly felhős idő várható, kicsi az esély csapadékra. Napközben 20-25 fokig melegszik a levegő.
1: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
3: Reklám.
4: 18. Tatai Patara. Törökkori Történelmi Fesztivál június 5-től 7-ig. Egy hétvége, ahol a történelem életre kel. Csatajelenetek, lovas bemutatók, kézművesek és vásári forgatag vár. Részletek tataipatara.hu.
5: Vállalkozók, vezetők, értékesítők, figyelj!

0: Budapest. Június 3! A biztonság szakértő szemmel. Komplex vagyonvédelem. www.inspekt-véd.hu.
1: Reklámot hallottak.
2: Fabi Rádió. A világon mindenhol hallható.
3: Társadalmi célú közlemény következik. Közeledik az adóbevallás ideje. A Hobby Rádiót üzemeltető Netmédia Alapítvány számít a te segítségedre is. 1% adófelajánlásához a következő adószámot kell beírni bevallásod megfelelő rubrikájába. 18 12 99 82 kötőjel 1 kötőjel 41. Nos, adód vagy nem adód adód? A biztonság kedvéért megismétlem adószámunkat. 18 12 99 82 kötőjel 1 kötőjel 41. Hobby Rádió, a jövedelemadó vevő. Társadalmi célú közleményt hallottak.
2: Hobby Rádió.
1: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
4: Május 18-a, hétfő. Fővárosban tart a csatorna javítása a 6. kerületben a Nagymező utcában, a Dezsőfi utca közelében. Mától az érintett utcakaszt egyirányosították az Andrássy út felé. A Kossuth-Lajos tér felé közlekedő 70-es és 78-as trolibusz terelt útvonalon közlekedik, nem érinti a Zichyenő utca és a Báthori utca Bajcsy-Zsilinszky út megállót. Mától a 10. kerületben a Fehér úton az éles sarok felé a Gyakorló utca után lezárták a külső sávot átépítés miatt. Szintén mától egyirányosították a 11. kerületben a Neszmély utat a Balatoni úttól a Menyecske utcáig vízvezeték javítása miatt. A 153-as és a 154-es autóbusz Gazdagrét felé terelt útvonalon jár, a Neszmély út megállót nem érinti. Tart a felújítás Újpesten a Pozsonyi utcában és az István úton. Sávlezárásra kell készülni a Madridi utca és az Árpád út között mindkét irányban, illetve a Deák Ferenc utcától az Árpád útig is, a környező utcákban is lezárásra, korlátozásra kell készülni. Az érintett BKK autóbuszok megállóit áthelyezték.
1: Hobby Rádió!
5: Hallottál már erről a rádióról?
6: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantelemes, köszönöm.
0: Hobby Rádió, a hangadó.
1: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Május 18-án köszöntjük az Alexandra, valamint Erik nevű kedves hallgatóinkat. Az Alexandra név jelentése harcra kész, az embereket oltalmazó. A görög-latin eredetű név az Alexander férfi név nőiesített alakja. Ezen név hatására viselőiben az anyagi javak jelentősége bizony felerősödhet. Jó szemük van a minőséghez, és a lehető legjobbra vágynak minden esetben. Becézése Alexa, Sandra, Szandrácska, Szandri, Szandi, Alexa, Alexia. Jeles viselői a névnek Béres Alexandra, fitnessedző, Oszter Alexandra, színésznő, valamint ön, kedves Alexandra. Szintén ezen a napon köszöntjük Erik nevű kedves hallgatóinkat. A germán eredetű férfi név jelentése uralkodó, hatalmas, nagyra becsült. Ünnepelnek még az Erikek január 24-én, február 9-én, augusztus 21-én és szeptember 10-én is. Becézése Eri, Erus, Riki, jeles viselői a névnek Eric Clapton, angol zenész, Vörös Erik, viking hajós, Grönland felfedezője, 9. Erik szent, svéd király, valamint önök kedves Erik. Ezen a napon köszöntjük még Blandina, Bódog, Erika, Erős, Félix, Hanga, Kámea, Kamília, Klaudia, Sandra, Santina, Sandy, valamint Toszka nevű kedves hallgatóinkat is.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!

0: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvár Viktóriával május 18-án. Üdvözlöm Önöket! Tekintsünk vissza, mi is történt a történelem során ezen a napon. 1161. május 18-a Szent Erik Svédország patronusának ünnepe. Szent Erik svéd király vezette be a kereszténységet országában, a svédek szemében Szent Erik a győzelem jelképe is. A 17. századdal folytatjuk. 1652. május 18-án Rhode Island elsőként az amerikai gyarmatok közül

0: Törvényt hozott a rabszolgaság ellen. A 19. század elején járunk, 1803. május 18-án Nagy-Britannia hadat üzent Franciaországnak, ennek következtében robbant ki a napóleoni háború. És még mindig a 19. század, 1868. május 18-án megszületett II. Miklós, az utolsó orosz cár, III. Sándor cár fia. II. Miklós cárt az 1910-es évek elején Szerbia bújtogatásával Németországgal együtt az első világháború fő okozójának tartották. Az 1917-es évi februári polgári demokratikus forradalom lemondatta a trónjáról, majd nem sokkal ezután letartóztatták. 1918. júliusában állítólag Lenin utasítására családjával és személyzetével együtt lemészárolták. A 20. századdal folytatjuk, 1920. május 18-án megszületett II. János Pál pápa, civil nevén Karol Wojtyla, a vatikáni állam 264. pápája. II. János Pált 1978-ban avatták a római katolikus egyház fejévé, 455 éve ő volt az első nem olasz nemzetiségű pápa. Még mindig a 20. században járunk, 1922. május 18-a meghalt Alphonse Laveran orvos, a malária kórokozójának felfedezője, illetve az ellene hatásos kininterápia megalapozója. Lépjünk át a 20. század második felére, 1967. május 18-án meghalt Palotás Péter olimpiai bajnok labdarúgó, aki középcsatárként játszott az 52-es Helsinki olimpián, valamint a berni labdarúgó VB második helyezett aranycsapatban. És végül, de nem utolsó sorban, 1978. május 18-a a múzeumok nemzetközi napja. Önök a kalendáriumot hallhatták velem, Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket.
1: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobby rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Üzenet a példabeszédek könyve 3. fejezetéből.
1: Nem kell félned a hirtelen fölrettentéstől, sem attól, hogy viharként rátörnek a bűnösök, mert az Úrban bizakodhatsz, és ő megőrzi lábad a csapdától.
2: Hobbirádió.hu. A rádiót!
3: 2026. május 18-a, hétfő. A világban üldözést szenvedtek, de bízzatok, én legyőztem a világot. Evangélium Szent János könyvéből 16. fejezet 29-től a 33. versig. Amikor az utolsó vacsorán Jézus elmondta búcsú beszédét, tanítványai megjegyezték. Most nyíltan beszélsz, nem hasonlatokban. Most elismerjük, hogy mindent tudsz, és nincs szükség rá, hogy valaki is kérdezzen. Ezért hisszük, hogy Istentől jöttél. Jézus így felelt. Most hisztek? Eljön az óra, már el is jött, amikor szétszélettek, kiki a maga útján, és engem magamra hagytok. De én nem vagyok egyedül, mert az Atya velem van. Mindezt azért mondtam nektek, hogy békességet találjatok bennem. A világban üldözést szenvedtek, de bízzatok, én legyőztem a világot. Emélkedés. A tanítványok megkönnyebbülnek, mert úgy érzik, végre értik mesterük szavait. Világosan beszél, egyértelmű kijelentéseket tesz, többé nincs rejtély, nincs titok. De Jézus kérdése visszahelyezi őket a valóságba. Most hisztek. Eljön az óra, már el is jött, amikor szétszélettek. Jézus úgy érzi, hogy tanítványai még nem állnak készen arra a hűségre, amely a kereszt mellett is kitart. Hitük őszinte, de gyenge. Lelkesedésük valódi, de még nem mélyen gyökerező. Az Úr mennybe menetelének ünnepe után már a Szentlélek eljövetelére készülünk. A lélek az, aki megerősíti hitünket, elmélyíti az Istennel való kapcsolatunkat, és képessé tesz arra, hogy ne szaladjunk szét a nehéz időkben, és a Krisztusba vetett hit ne vesszen el a próbatételek idején. Jézus előre látja tanítványai gyengeségét, ezért felkészíti őket a Szentlélek jövetelére, aki majd bátorrá, hűséges tanúkká formálja őket. A lélek eljövetelének egyik első gyümölcse a béke. Ez nem konfliktusmentesség, hanem az Isten közelségéből fakadó belső biztonság. Ezzel a békével a szívünkben várjuk a pünkösdöt. Ne türelmetlenül, ne a saját erőnkre hagyatkozva, hanem annak tudatában, hogy a lélek eljön, és Jézus ígérete szerint megerősít minket a hitben és a tanúságtételben. Uram Jézus Krisztus, köszönöm, hogy ismersz engem gyengeségeimmel és hűtlenségeimmel együtt. Te békét ígérsz, amely nem a körülmények nyugalmából fakad, hanem a te jelenlétedből. Készítsd elő szívemet a Szentlélek befogadására, hogy hitem erős maradjon a próbatételek közepette is. Erősíts meg, hogy ne széledjek szét, ne hátráljak meg, hanem kitartsak melletted, akiből az Atya szeretete és irgalma árad felém. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhofer Györgytől hallották.

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy a vizsgálatok szerint azok, akik már hosszú ideje legalább napi egy pohár teát elfogyasztanak, sokkal erősebb csontozattal rendelkeznek, függetlenül az elfogyasztott tea fajtájától és mennyiségétől. Azonban 6 deciliter üdítő elfogyasztásával 20 teáskanálnyi cukor jut a szervezetbe.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom.

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él. Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
2: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
3: Vasárnap léptől.
4: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
5: Nagy generáció! Illés!
6: Ne gondold, add ne, hogy tiéd a világ.
5: Omega! Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
7: I want to break free.
5: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
3: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban. Pillesó. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
5: Szivárvány. Magazin műsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
3: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
8: Nem bírod már elviselni.
9: Always look on the bright side of life.
10: A régi ismerős dallam új köntösben.
11: Nézd az élet jó oldalát.
10: Dupláljon a feldolgozások műsor minden szombaton.
12: Engem ez így jó.
10: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától éjfélig.
13: Egy túlszabályozott világ talán utolsó szabad két órája.
14: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Minisztárszki és Hát Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
15: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
0: Műsorajánlót hallottak.
16: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.

0: Kamu reklám.
1: Furcsa, a kutyám Bark az olyan életunk mostanában, kedvetlen pedig a sarki szuka, a kamaz épp most tüzel. Sovány pedig minden nap rendesen eszik. Nem értem, mi a baj.
2: Próbálja ki ezt. Csabi kutya eledel. A Csabi a Szabadság egy egyik postásából, Sinkovszky Csaba zamatos fehérjedús húsából készült. A postás többé nem kell kergetni, megharapni. Ma már 10 vagy 15 kilós zacskókban jön.
1: Tényleg? Ezt én is kipróbálom.
2: Hamarosan a Csabi gyártóitól itt az Éva néni. A bicikliző nyugdíjas húsából készült eledel, valamint a Kovács tizedes, egy elhízott rendőr csontjaiból és zsírjából kivont snackfalatok tányérsapkában szervírozva. Csabi. Vitamindús kutyapapi. A most vásárolt 10 belföldi ajánlott levelet ingyen küldhet el. Ez a Csabi már nem csönget kétszer.
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Sziasztok, Paul Misi vagyok a Lordból, üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit, és azt kívánom nektek, hogy a Lord legyen veletek mindörökké.
1: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 8 óra. Jó reggelt!
2: Orbán Anita lesz a miniszterelnök helyettes, nem alapítványi rendszerben képzeli el a tudomány támogatását a technológiai miniszter, visszatér a melegebb tavaszi idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Magyar Péter kijelölte a miniszterelnök helyettest, a miniszterelnök hivatalos rendeletben dr. Orbán Anita külügyminisztert jelölte ki miniszterelnök helyettesnek. A döntés hatályba is lépett, a rendelet egyúttal hatályon kívül helyezi az előző miniszterelnök helyettes kijelöléséről szóló rendeletet, és felmentettek 13 államtitkárt is. Sulyog Tamás köztársasági elnök Magyar Péter javaslatára azonnali hatállyal felmentette a határozatlan idejű szerződéssel rendelkező az Orbán kormány 13 minisztériumának közigazgatási államtitkárát. Támogatni kell a tudományt, de nem alapítványi rendszerben, korlátozott demokratikus kontroll mellett. Erről írt közösségi oldalán a technológiai miniszter. Tanács Zoltán a Krausz Ferenc nevéhez kötődő élvonal alapítvány több 100 milliárd forintos finanszírozási szerződésének felmondására reagált így. Közölte, a kormány célja, hogy növelje a kutatásfejlesztésre fordított forrásokat, és átláthatóbb versenyalapú rendszert alakítson ki. Már tárgyalt Pósmai Mihállyal, az MTA leendő elnökével, a következő hetekben pedig a kutatóhálózat vezetőivel és az élvonal alapítvány képviselőivel is találkozik, tette hozzá a technológiai miniszter. Hétvégén megnyílt a nagyközönség előtt a Karmelita kolostor és a miniszterelnöki kabinetiroda. Az előzetesen regisztrált látogatókat 25 fős csoportokban engedték be az épületekbe. A résztvevők megnézhették egyebek mellett a kormányülések és a kormányinfók helyszínét, valamint a kilátást az épületek teraszairól. Az újságírókat szombaton Magyar Péter miniszterelnök vezette végig a bejáráson. Arról még nem döntött a kormány, hogy mi lesz a Karmelita kolostor funkciója, de addig is hétvégente nyitva marad a látogatók előtt. Az épületet központi költségvetési forrásból újították fel, a költség meghaladta 10 milliárd forintot. A Tiszazugi Földrajzi Múzeum lett idén az év múzeuma. A díjat a hagyományoknak megfelelően a fővárosban a múzeumok majálisán adták át a hétvégén. A Nemzeti Múzeumban vasárnap délutánig zajlottak a programok, a többi között vezetett séták, kézműveskedés, kvízjátékok és koncertek várták az érdeklődőket. Rendszeres gyakorlatozással készülnek a horvát tűzoltók a nyári erdőtüzekre. A megelőzés részeként karbantartják az erdőket, a tűzvédelmi sávokat és az erdei utakat. A felesleges faanyagot eltávolítják. A hatóságok súlyos tűzvédelmi szezonra számítanak. Áprilisig több mint 5000 hektárnyi terület égett már le. Júniustól általános tűzgyújtási tilalom lép életbe Horvátországban. A Dunántúlon számottevő csapadék ma nem valószínű, és a több órára a nap is kisüthet. A Dunától keletre még sok felhő lesz az égen, és főként északkeleten még kialakulhat eső, zápor. A Dunántúlon és a középső tájakon élénk helyenként erős lesz az északnyugati szél. Napközben 16 és 21 fok között alakul a hőmérséklet. Holnap a napos gomoly felhős időben északon, északkeleten és a Dunántúl délnyugati felén alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Reggel 5-11, napközben 18-23 fok lesz.
1: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
1: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
3: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Társadalmi célú közlemény következik.
4: Közeledik az adóbevallás ideje. A Hobby Rádiót üzemeltető Netmédia Alapítvány számít a te segítségedre is. 1% adó felajánlásához a következő adószámot kell beírni bevallásod megfelelő rubrikájába. 18 12 99 82 kötőjel 1 kötőjel 41. Nos, adó vagy nem adó? A biztonság kedvéért megismétlem. Adószámunk 18 12 99 82 kötőjel 1 kötőjel 41. Hobby Rádió. A jövedelem adó. Edő.
1: Társadalmi célú közleményt hallottak.
3: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
5: Május 18-a, hétfő. Fővárosban tart a csatorna javítása a 6. kerületben a Nagymező utcában, a Dezsőfi utca közelében. Mától az érintett utcakaszt egyirányosították az Andrássy út felé. A Kossuth Lajos tér felé közlekedő 70-es és 78-as trolibusz terelt útvonalon közlekedik, nem érinti a Zichy Jenő utca és a Báthori utca Bajcsy-Zsilinszky út megállót. Mától a 10. kerületben a Fehér úton az éles sarok felé a Gyakorló utca után lezárták a külső sávot átépítés miatt. Szintén mától egyirányosították a 11. kerületben a Neszmély utat a Balatoni úttól a Menyecske utcáig vízvezeték javítása miatt. A 153-as és a 154-es autóbusz Gazdagrét felé terelt útvonalon jár, a Neszmély út megállót nem érinti. Tart a felújítás Újpesten a Pozsonyi utcában és az István úton. Sávlezárásra kell készülni a Madridi utca és az Árpád út között mindkét irányban, illetve a Deák Ferenc utcától az Árpád útig is, a környező utcákban is lezárásra, korlátozásra kell készülni. Az érintett BKK autóbuszok megállóit áthelyezték.

0: Műsorajánló. Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
1: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
0: Egészségedre.
2: Egészségedre.
3: Egészségedre.
2: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
0: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
4: Teremtés koronája, az igazi pasis műsor.
5: Teremtés koronái. Pénteken 4-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól. Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolccsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
2: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
1: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től. Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
3: Felrázzuk a város, és önök elé tárjuk egy koktélként.
1: Koktél.
3: Érdekes témák, érdekes emberek.
1: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
4: Hobby Rádió.

0: Kamu reklám.
1: A lepényhal először, a reményhal meg utoljára.
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Hello, sziasztok, Szikora Robert vagyok. Mindenkit üdvözlök, elsősorban a Hobby Rádió hallgatói. Csiki Dámé, sziasztok!
1: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 9 óra.
2: Kelemen Ágnes környezetgazdász lesz a vízügyi és klímapolitikáért felelős államtitkár. Sok atrocitás éri a MÁV dolgozóit. Elvonulnak a felhők és melegszik az idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Kelemen Ágnes környezetgazdász lesz a vízügyi és klímapolitikáért felelős államtitkár. A kinevezést az élő környezetért felelős miniszter jelentette be, és kiemelte, az új államtitkár több mint 25 éves éghajlatpolitikai tapasztalattal rendelkezik. Gajdos László szerint a következő időszak egyik legfontosabb feladata az lesz, hogy a klímaváltozási szempontokat határozottan és azonnal érvényesítsék a vízgazdálkodásban. A társzavezető bejelentette azt is, hogy Orbán Zoltánt, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvivőjét kérte fel a minisztériumi szóvivői posztra. Sok atrocitás éri a MÁV dolgozóit. 4 hónap alatt 69 eset történt, ami több mint másfélszerese a tavaly évelei adatoknak, hívta fel a figyelmet a MÁV csoport vezérigazgatója. Többségében szidalmazták a jegyvizsgálókat, járművezetőket, 9 alkalommal azonban meg is sérültek a vasutasok, buszsofőrök. Az incidensek több mint fele Pest megyében történt. Hegyi Zsolt emlékeztetett arra, hogy a cégcsoport munkatársai közfeladatot ellátó személyek, a velük szembeni erőszakért akár börtönbüntetés is járhat. Az esős idő ellenére továbbra is súlyos az aszályhelyzet. Az új kormány hivatalba lépése után létrejött az Országos Vízügyi Koordinációs Központ, amely országosan hangolja össze a védekezést. A szakemberek szerint a legfontosabb feladat most a víz helyben tartása és a vízpótlás biztosítása. 19 soproni önkormányzati útnál mutattak ki eltérő mennyiségű azbeszttartalmú kőzetet a laborvizsgálatok során. A város polgármestere közölte, a szakemberek összesen 34 útszakaszt ellenőriztek. Az önkormányzat az érintett utcákban sebességkorlátozást és részleges behajtási tilalmat vezetett be, valamint pormentesítő kezelést alkalmaz. Hepatitis A járvány alakult ki Hajdúhatházon, csak nem 20 fertőzött és több száz kontakt személy érintett. A vírus szennyezett vízzel, étellel vagy széklettel terjed. A járványügy fogja kideríteni, hogy ebben az esetben milyen higiénés körülmény állt fent. A járási hivatal megtette a szükséges intézkedéseket a járvány megfékezésére, az érintettek és közvetlen családtagjaik oltást is kapnak. Új gyűjteménnyel bővült a szegedi füvészkert állománya. A Noé bárkája nevű egységben egy helyen mutatják be azokat az őshonos, ritka és védettséget élvező növényfajokat, amelyeket évtizedek óta gondoznak a botanikus kertben. Itthon csak nem 800 növényfaj áll kiemelt természetvédelmi oltalom alatt. Ezek közül 142 ismerhető meg Szegeden. Már látogatható a Tudós Nők ösvénye is, amely az egyetemhez kötődő kimagasló tudományos eredményt elérő nőknek állít emléket. A Dunántúlon már ragyogó napsütésre van esély, míg a Dunától keletre gomoly felhős lesz az ég, és elszórt zápor is előfordul. Délután már 20 fok körüli értékeket mérhetünk. Holnap a több órás napsütést gomoly felhők zavarhatják, és délután néhol zápor is kialakulhat. 20-22 fok köré erősödik a nappali felmelegedés. Estétől megélénkül az északnyugati szél. Szerdán napos gomoly felhős idő várható, kicsi az esély csapadékra. Napközben 20-25 fokig melegszik a levegő.
3: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Reklám.
4: 18. Tatai Patara. Törökkori történelmi fesztivál június 5-től 7-ig. Egy hétvége, ahol a történelem életre kel. Csatajelenetek, lovas bemutatók, kézművesek és vásári forgatag vár. Részletek tataipatara.hu.
5: Vállalkozók, vezetők, értékesítők, figyelj!

Budapest. Június 3! A biztonság szakértő szemmel. Komplex vagyonvédelem. www.inspect-véd.hu

0: Nem tudod merre tovább? Vak szerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
1: Reklámot hallottak.
2: Fabbi Rádió. A világon mindenhol hallható.
3: Társadalmi célú közlemény következik.
4: Közeledik az adóbevallás ideje.
5: A Hobbi Rádiót üzemeltető Netmédia Alapítvány számít a te segítségedre is.
4: 1% adófelajánlásához a következő adószámot kell beírni bevallásod megfelelő rubrikájába.
5: 18-12-99-82 kötőjel 1 kötőjel 41.
4: Nos, adód, vagy nem adód adód? A biztonság kedvéért megismétlem adószámunkat. 18-12-99-82 kötőjel 1 kötőjel 41. Hobbi Rádió!
5: A jövedelemadó vevő.
3: Társadalmi célú közleményt hallottak.
2: Hobbi Rádió. A www.hobbiradio.hu weboldalon.
3: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
6: Május 18-a, hétfő. Fővárosban tart a csatorna javítása a 6. kerületben a Nagymező utcában, a Dezsőfi utca közelében. Mától az érintett utcakaszt egyirányosították az Andrássy út felé. A Kossuth Lajos tér felé közlekedő 70-es és 78-as trolibusz terelt útvonalon közlekedik, nem érinti a Zicsienő utca és a Báthori utca Bajcsy-Zsilinszky út megállót. Mától a 10. kerületben a Fehér úton az éles sarok felé a Gyakorló utca után lezárták a külső sávot átépítés miatt. Szintén mától egyirányosították a 11. kerületben a Neszmély utat a Balatoni úttól a Menyecske utcáig vízvezeték javítása miatt, a 153-as és a 154-es autóbusz Gazdagrét felé terelt útvonalon jár, a Neszmély út megállót nem érinti. Tart a felújítás Újpesten a Pozsonyi utcában és az István úton. Sávlezárásra kell készülni a Madridi utca és az Árpád út között mindkét irányban, illetve a Deák Ferenc utcától az Árpád útig is, a környező utcákban is lezárásra, korlátozásra kell készülni. Az érintett BKK autóbuszok megállóit áthelyezték.
1: Hobbi Rádió! Ahol a jó zene tovább él!
7: Várok mindenkit a következő sztárportréval, témánk a kérés. Itt lesz Nagyváradi Erzsébet.
8: Én nagyon sokszor szoktam fentről kérni.
7: Szokol Péter.
9: Jól esik, ha nem kérem, és akkor is kapok. Jól esik.
7: Sövegjártó Áron.
10: Nehezen megy a kérés.
7: Háda János.
11: Soha nem kérek, hogy adjanak, hanem megteremtem.
7: Várok mindenkit a következő sztárportréval is.
2: Rádió.
12: A most következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
13: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
7: Köszöntök mindenkit, a mai témánk a kérés. Itt lesz a műsorban Nagyváradi Erzsébet, Jászai Mari díjas színművész.
8: Én nagyon sokszor szoktam fentről kérni.
7: Szokol Péter, színművész.
9: Jól esik, ha nem kérem, és akkor is kapok. Jól esik.
7: Sövegjártó Áron, színművész.
10: Nehezen megy a kérés.
7: Háda János, Jászai Mari díjas színművész, rendező.
11: Soha nem kérek, hogy adjanak, hanem megteremtem.
8: Azok az igazán nagy kérések, ahol én azt érzem, hogy nekem meg kell alászkodnom ahhoz, hogy én kérjek.
14: Mondjuk, amikor munkát kell kérni.
8: Például. Munkát, és az... Tehát, hogy ez egy kellemetlen helyzet, hogy itt vagyok munkanélkül, és mármint nem most, mert most örülök, hogy van egy hónap szabadidő.
14: Mi lehet még ilyen helyzet, ahol meg kell alászkodni?
8: Például van egy ilyen, ami nemrég volt, hogy eljött a jelmezes próba, és nekem nem tetszett a jelmezem, mert szerintem ez nem ez a figura. És én imádom a jelmeztervezőmet, és félrehívtam, és mondtam neki, hogy bocsánat, én ebben nem érzem jól magam. Én szeretnék kérni egy másikat, hogyha erre van lehetőség, mert én mást gondolok erről a figuráról. És közben tudom, hogy ezzel a kérésemmel, ezzel most kapásból őt is megsértettem, mert ő meg jót akart adni nekem, és ő azt hitte, hogy én jót kapok. Vagy ő meg van győződve erről, hogy ez jó. De én meg tudom, hogy ez nem jó.
14: Egy ilyen kérésnél el is várod, hogy teljesüljön az, amit kérsz?
8: Hát reménykedem benne. Reménykedem benne. Meg lehet győzni engem. Erről az jutott most hirtelen eszembe, hogy más meg, ami hiányzik belőlem, például ez a hiszti. Tehát, hogy kikérem magamnak, én ezt nem.
14: Jaj,
8: és akkor abban a pillanatban nincs vita, nem kell kérni. Kikérem magamnak, én ezt nem. Ott mindenki összerezzel, sírva fakad, én hazamegyek boldogan, és másnapra van egy új jelmezem, tudod? És akkor ez megvan oldva, ez a kérdés. És akkor nekem nem kell rágódnom napokat, heteket, hogy oldjam meg, és hogy kérjem szépen, hogy ebből ne legyen sértődés.
13: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on, és most a rádióban. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.
10: Hobbi Rádió.
15: Hello, Dolly vagyok, és köszöntöm a Hobbi Rádió kedves hallgatóit. Sziasztok!

0: A sztárportré most folytatódik.
1: Szokol Péter, színművész.
2: Nálam kedvesen, szép szóval mindent el lehet érni.
3: Még a motorodat is kölcsön adod?
2: Hát, ha mondjuk a bátyám kérni, igen.
3: Na, ő kéri. És ha én?
2: Nem tudom, hogy mennyire tudsz motorozni.
3: Hát, nem vagy, hogy 20 éve motoroztam utoljára.
2: Na.
3: És mondjuk nagyon kérnélek, hogy de csak tényleg, most csak egy picit, hadd próbáljam ki, csak itt az utcában végigmegyek. Megyek egy nagy kört, ott a téren körbe, és úgy
2: vissza. 10 perc, 4:30 óra.
3: Hát ez vagy elesett, vagy... Így ritkán találkozunk, de nagyon-nagyon kérlek, és így minden, így könyörgöm neked, és minden
2: lyukat. Jó, akkor kölcsön adom.
3: Tényleg?
2: Igen.
3: De nem szívesen, ugye?
2: Nem szívesen, de kölcsön adom.
3: Te könnyen kérnél egy ugyanilyet tőlem, ha mondjuk látnád, hogy van egy jó motorom mondjuk, és kipróbálnád, de szívesen kipróbálnád, kölcsön kérnél?
2: Hát

0: Megkérsz nyugodtan, hát, hogy akkor, vigyelek haza?
1: Nem nyugodtan, de akkor kérnélek meg, hogyha nem lenne más megoldás. Tehát, ha nem jár busz, van, ilyesmi.
0: Mindig van. De akkor éjfélre érsz haza, így meg mondjuk egy 40 perc múlva otthon vagy.
1: Hát megpendíteném, hogy figyelj, Szabikám, nagy gond lenne egy kitérőt tenni, hát nézzek már hány óra van, este 10, és én éjjel 1-2-ig bumliznék, mire hazaérek, így veled meg egy 20 perc alatt otthon vagyunk.
0: Na, én kérsz egy ilyet, és én mondjuk azt mondom, hogy nem. Fáradt is vagyok, amúltkor is én vittem haza mindenkit, én nem vagyok hajlandó, nem vagyok én sofőr, hogy mindenkit itt haza hurcolászak, most ne haragudjatok, de egyszerűen fáradt vagyok, haza akarok menni, nem viszek senkit sehova. És?
1: Jó, bocs, hogy szóltam, jó? Bocs, hogy megkérdeztem, mennyi haza?
0: Jó van, na, gyere már, mert látom, hogy nem tudsz hazamenni, mégis elviszlek. Beülsz így is?
1: Hát így miután muszáj kiszolgáltatott helyzetbe kerültem, azért beülök így is, csak aztán így gondolom magam, hogy rohagy meg, tehát ekkora vízét, patárját csapni azért a 20 percért.
2: Ez a Sztár Portré. Hamarosan folytatjuk.
3: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban.

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Söveggyártó Áron, színművész.
2: Nehezen megy a kérés.
3: Felfelé.
2: Így is, felfelé is. És bárkitől
3: így
2: kérni
3: is?
2: Valamit. Igen.
3: Például éhes vagy, nincs nálad tárca, és mi már így mondjuk valamelyest ismerjük egymást, akkor Szabolcs, egyszerűen ne haragudj, de meg tudnál vendégelni egy ebéddel?
2: Ez nem...
3: Ki
2: nem,
3: tudnál mondani azt?
2: Nem következhet.
3: Nem inkább az éjségtől?
2: Igen, sajnos.
3: Tényleg ájulásig?
2: Tényleg, jaj. Tehát végletesen.
1: Nagyváradi Erzsébet, Jászai Mari díjas színművész.
4: Amikor kérni kell, az már egy rossz helyzet, mert ott az embernek valamilyen szinten, és most nagy dolgokról beszélek, tehát nem, hogy van-e három kanál étolajad, mert éppen elfogyott és kéne csinálni egy rántást, tehát hogy nem ezekről a kérésekről beszélek, hanem vannak olyan kérések, amik, hogyha én eljutok addig, hogy kérjek, annak már nyilván van egy előélete, mert az idegrendszerem és a gyomorgörcsöm eljutott addig a helyzetig, hogy valami nem komfortos. És ahhoz, hogy komfortos legyen, ahhoz nekem meg kell kérnem az illetőt, hogy ezt valahogy csináljuk másképp, mert nem jó ez a helyzet. És ahhoz, hogy én megkérjem azt az illetőt, aki engem rossz helyzetbe hozott, azáltal, hogy ő valami rosszat adott nekem, és én egy jót akarok kérni, el kell jutnom addig, hogy nekem meg kell alázkodnom, és a megalázottságból kell kérnem valamit, hogy nekem a helyzetem jobb legyen, és én jobban érezzem magam.
0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on, és most a rádióban. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.
5: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Háda János, Jászai Mari díjas színművész, rendező.
2: Voltam olyan helyzetben, amikor egy halálos ember, egy fogadott gyermekem érdekében kérnem kellett szívességet olyan embertől, akitől nem szerettem volna kérni, de az eset súlyossága miatt meg kellett tennem, hogy kérjek, mert csak így jutottunk hozzá a reményhez.
1: És milyen érzés volt azt megtenni, így utólag, ha visszagondolsz?
2: Akkor nem volt jó érzés, most örülök neki, hogy megtettem.
1: Nagyváradi Erzsébet, Jászai Mari díjas színművész.
3: Én nagyon sokszor szoktam fentről kérni.
1: És konkrétumokat kérsz?
3: Igen.
1: Szokol Péter, színművész.
4: Minden nap, hogy imádkozom, utána, mint egy ilyen kívánságlistát azért felsorolok neki, hogy ezt csináld meg, azt csináld meg, ez legyen, az legyen, ha lehet.
1: De igaziból?
4: Igaziból.
1: És egészen apró pici kéréseket is, tehát ha mondjuk tényleg a motorodra kellene egy olyan különleges gumi, amit már régóta keresel, hogy segíts jó Istenem megtalálni azt a rába.
4: Igen.
1: Ennyire konkrétumokat is.
2: Viccesen is elő tud fordulni, amikor az ember azt mondja, hogy add Uram, hogy ne szóljon hozzám ez az ember, add Uram, hogy ne szóljon hozzám, mert nem tudom, most forrok. De van a komolyabb dolog, amikor már nincsenek eszközeid. Amikor ott ülsz a haldokló anyád ágyánál, és már nincsenek eszközeid, mert már nincs gyógymód, és nincs lehetőség, és pontosan tudod, hogy mi fog következni, akkor ha vallásos vagy, ha nem vagy vallásos, fentről kérsz segítséget, hogy Istenem, add meg, hogy legalább még egy napot, Istenem, add meg, hogy valami csoda történjen, és ne menjen el, mert már kétségbe vagy esve, és ekkor, mint ahogy az operetben és a musicalben, akkor kezdenek el énekelni a színészek, amikor már prózában nem tudják az érzelmeiket kifejezni, akkor dalra fakadnak, ilyenkor az ember, amikor már tehetetlen, akkor fordul, akár hívő ember, akár nem, akkor fordul kéréssel fentre.
0: Ez a Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.
5: Hobby Rádió!
6: Hallottál már erről a rádióról?
7: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy mi fantasztikus esküszöm.
8: Hobby Rádió. A hangadó.
5: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: A sztárportré most folytatódik.
1: Sövegjártó Áron, színművész.
2: Lehet, hogy ki kéne próbálni kérni.
3: Kérni.
2: Mi történik, hogyha mondjuk kérek? Még hogyha egy szégyenérzet is fog el, akkor utána lehet, hogy mégsem lesz annyira rossz.
3: Hát egyrészt felfelé is kérhetünk.
2: Igen.
3: Mindenféle konkrétumot is.
2: Csak tudod, mi a bajom? Nem. Az a bajom, hogy aki kér,
3: az kap.
2: Az gyenge. Igen, de igazad van. De hogy aki kér, az gyenge. Igen, van bennem egy kicsit ilyen, hogy az gyengeség kérni. Pedig tudom, hogy a legerősebb tud a legjobban kérni.
3: Egyébként lehet, hogy ez ilyen általános férfi kép, hogy
2: az is lehet.
3: Én, nekem igen. Ne segítsen senki.
2: Igen, egy ilyen maszkulin dolog, hogy akkor
3: én mindent leterítem a vadat egyedül.
2: Így van.
3: A családomat megetetem egyedül, én aztán engem nem fog senki leteríteni.
2: Így. Na, ez mondjuk van benne, egy ilyen.
3: És igen. Akkor megyek munkát, én nem fogok könyörögni, meg kopogtatni sehol. Engem ismerjenek meg, hát már tudják, hogy én ezt meg tudom csinálni. Ha kell, akkor majd szólnak. Tehát, hogy neki
2: pedig is egy butaság. Ma pont ezen gondolkodtam, amit így elmondtál.
3: Egyforma tehetségű és adottságú emberek közül, aki kopogtat és aki nem kopogtat, szerinted ki ér inkább célba nálad?
4: Nem tudom.
1: Háda János, Jászai Mari díjas színművész, rendező.
4: Erre nem tudom a választ, hogy éppen akkor miért ő ért célba. Valószínűleg aki közelebb áll hozzám, valamilyen szinten jobban ismerem, jobban érzem, hogy hogyan tudnék vele jól dolgozni, az gyorsabban célba ér, még ha kevesebbet kopogtatott akkor is, mint az, aki többet kopogtatott.
2: Ha én most mondjuk téged felhívlak egy héttel ezelőtt, ugye ezt az interjút sem én kértem, de most én mondjuk felhívlak, hogy Szabolcs, ne arra, hogy nem lehetne velem egy interjú?
3: Akkor lehet, hogy lenne.
2: Biztos, csak nekem nem egy biztos, rossz érzés lenne.
3: Nem biztos.
2: Jó, nem biztos, de hogy nekem rossz érzés. Rossz. Jobb nem. Így, hogy meghívtatok.
0: Ez a sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.
5: Hobbyradio.hu
6: A rádiót!

0: A Sztárportré most folytatódik. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: Kérni mikor kérsz, és kitől kérsz, és hol kérsz, és hogyan kérsz, és mit
2: kérni
1: kérsz?
2: A feleségemtől.
1: És mit kérsz tőle, most egy ebédet?
2: Egy kávét, vagy valami.
3: Háda János, Jászai Mari díjas színművész, rendező.
2: Vagy segítséget, hogyha olyan helyzetben vagyok, akkor vele beszélem meg, és tőle kérek, de én pont az az ember vagyok, aki nagyon nehezen veszem fel a telefont, ha kérni kell bármit, de akár egy fúrógépet a szomszédtól el kéne kérni, akkor is nehezen veszem fel a telefont, hogy kérjek.
1: De felveszed?
2: Hát a végső esetben természetesen felveszem.
3: Nagyváradi Erzsébet, Jászai Mari díjas színművész.
4: Hogyha bennem van valami vágy, és azt elmondom annak az illetőnek, aki ezt meg tudná valósítani.
1: Igen, meg tudná.
4: Akkor valamilyen felelősséget rátestálok. De az, hogy az én vágyam, az én kérésem, az beteljesül-e, azt ilyenkor már szerintem el kell engedni és rábízni az ő felelősségére, hogy ad-e nekem,
1: vagy nem.
4: Vagy nem.
3: Szokol Péter, színművész.
5: Nálam kedvesen, szép szóval mindent el lehet érni. Mindent el lehet érni.
2: Mivel én egy rettenetesen szenzitív ember vagyok, rám érzelmekkel lehet hatni. Azzal nagyon.
5: Feleségem szerint erőszakos vagyok is.
1: Nagyon akarod a dolgokat.
5: Igen.
1: És célba is érsz vele?
5: Igen, legtöbbször.
1: Hát akkor, és ez még inkább megtanít téged arra, hogy...
5: Arra, hogy ne adjuk föl az első negatívumnál a dolgot.
1: A másodiknál sem, hanem tulajdonképpen...
5: Ami ezt üssük a vasat, ameddig meleg, vigyél csak szépen haza.
3: Sövegjártó Áron.
6: Lehet, hogy ki kéne próbálni kérni.
1: Kérni.
6: Mi történik, hogyha mondjuk kérek? Még hogyha egy szégyenérzet is fog el, akkor utána lehet, hogy mégsem lesz annyira rossz.
0: Sztárportré. TV-ben, rádióban, YouTube-on. Ez volt a Sztárportré. Köszönjük a figyelmet!
7: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
8: Hobby rádió.
0: Műsorajánló.
9: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
10: Retikül. Szerdán 16 órától. Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
11: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
0: Műsorajánlót hallottak. Reklám.
12: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja. Reggeli telefonhívás.
13: Igen.
12: Egy fiú eltűnt.
14: A szekrényből hiányoznak a ruhái, és a hátizsákot se találom.
12: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
15: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
12: De felbukkan egy csábító.
16: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
12: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
15: De Voltál már valaha szerelmes?
16: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyűgéssel a szerelmük is elszállt.
12: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
13: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
17: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
12: Az éjszaka tapintása.
16: Mi volt ez?
15: Egy csók.
12: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
18: Reklámot hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
2: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
1: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
2: Népzenei kavalkád. A Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenc István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu. Itt a Hobby Rádió, a hobbiradio.hu weboldalon. A pontos idő 10 óra.
1: A kormány 575 millió liter üzemanyagot szabadított fel a biztonsági készletből. Megkezdődtek az egyeztetések a kutatóhálózat jövőjéről. Lassan visszatér a naposabb tavaszi idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A kormány 575 millió liter üzemanyagot szabadít fel a biztonsági készletből. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter erről szóló rendelete már megjelent a magyar közlönyben. Az indoklás szerint csak a biztonsági készlettel biztosítható védettáron a zavartalan hazai üzemanyag. Ellátás. A Független Benzinkutak Szövetségének elnöke szerint az intézkedésnek köszönhetően életben tudnak maradni a kis benzinkutak. Megkezdődtek az egyeztetések a tudományos élet szereplőivel a kutatóhálózat jövőjéről, tájékoztatott a Tudományos és Technológiai Miniszter közösségi oldalán. Tanács Zoltán közölte, elsőként Pósfai Mihállyal, a Magyar Tudományos Akadémia június elején hivatalba lépő új elnökével egyeztetett az akadémia székházában. Hangsúlyozta, egyetértettek abban, hogy fontos döntéseket a tudományos közösséggel együtt kell meghozni. Változik a H5-ös év közlekedése. Hétfőtől csütörtökig esténként csak a Battyányi tér és Békásmegyer között járnak a szerelvények. Békásmegyer és Szentendre között pótlóbuszokkal lehet utazni. A szakaszon gyors járatok is indulnak, amelyek nem érintik Szent István telepet és Pomászt, míg a betétjáratok Békásmegyer és Pomász között járnak majd. Május végéig jelentkezhetnek a települések a Virágos Magyarország versenyre. A kezdeményezés célja, hogy minél több városban, faluban kapjon lendületet a közös zöldítés és a fenntartható élhető környezet kialakítása. A szervezők idén is 5 kategóriában hirdették meg a versenyt, amelyhez a korábbi évekhez hasonlóan határon túli magyar települések is csatlakozhatnak. A nevezés díjmentes, jelentkezni a virágosmagyarország.hu weboldalon lehet. Továbbra is népszerű a horvát tengerpart a magyarok körében. Az egyik hazai szállás közvetítő cég adatai szerint a turisták legkedveltebb célpontja a Kvarneröből a Dalmácia, Zadar és az Isztria régió. Az idei legtöbb foglalás 5 és 7 éjszaka közötti időszakra, döntő többsége apartmanra szól. A főszezonban a horvátországi magyar előjegyzések több mint egyharmada a 370 ezer forint feletti kategóriába esik. Korlátozhatják az éjszakai alkoholárusítást a horvát üzletekben. Az ezt lehetővé tévő törvénymódosítást nemrég fogadta el a zágrávi parlament. Korábban több településen is panaszkodtak az éjszaka részegen randalírozó turistákra. Lapinformációk szerint Zadar, Makarska és Split vezetői már jelezték, hogy este 8-tól reggel 6-ig egyes városrészekben betiltanák az alkoholárusítást. Az intézkedés a vendéglátó helyekre nem vonatkozna. A Dunántúlon számottevő csapadék ma nem valószínű, és a több órára a nap is kisüthet. A Dunától keletre még sok felhő lesz az égen, és főként északkeleten még kialakulhat esőzápor. A Dunántúlon és a középső tájakon élénk helyenként erős lesz az északnyugati szél. Napközben 16 és 21 fok között alakul a hőmérséklet. Holnap a napos gomoly felhős időben északon, északkeleten és a Dunántúl délnyugati felén alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Reggel 5-11, napközben 18-23 fok lesz.
0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
2: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbiradio.hu e-mail címen,
0: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.
3: Társadalmi célú közlemény következik.
4: Közeledik az adóbevallás ideje. A Hobby Rádiót üzemeltető Netmédia Alapítvány számít a te segítségedre is. 1% adófelajánlásához a következő adószámot kell beírni bevallásod megfelelő rubrikájába. 18 12 99 82 kötőjel 1 kötőjel 41. Nos, adód vagy nem adód adód? A biztonság kedvéért megismétlem adószámunkat. 18 12 99 82 kötőjel 1 kötőjel 41. Hobby Rádió, a jövedelem adó vevő.
3: Társadalmi célú közleményt hallottak.
0: Hobby Rádió. A világon
5: mindenhol hallható.
6: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
7: Május 18-a, hétfő. Fővárosban tart a csatorna javítása a 6. kerületben a Nagymező utcában, a Dezsőfi utca közelében. Mától az érintett utcakaszt egyirányosították az Andrássy út felé. A Kossuth Lajos tér felé közlekedő 70-es és 78-as trolibusz terelt útvonalon közlekedik, nem érinti a Zichy-Jenő utca és a Báthori utca Bajcsy-Zsilinszky út megállót. Mától a 10. kerületben a Fehér úton az éles sarok felé a Gyakorló utca után lezárták a külső sávot átépítés miatt. Szintén mától egyirányosították a 11. kerületben a Neszmély utat a Balatoni úttól a Menyecske utcáig vízvezeték javítása miatt. A 153-as és a 154-es autóbusz Gazdagrét felé terelt útvonalon jár, a Neszmély út megállót nem érinti. Tart a felújítás Újpesten a Pozsonyi utcában és az István úton. Sávlezárásra kell készülni a Madridi utca és az Árpád út között mindkét irányban, illetve a Deák Ferenc utcától az Árpád útig is, a környező utcákban is lezárásra, korlátozásra kell készülni. Az érintett BKK autóbuszok megállóit áthelyezték.
8: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!
9: Egészségedre! Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.

0: Szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit és mai kedves vendégemet, Sobják Mónika, mentálhigiénis szakember, holisztikus életvitelű tanácsadót. Köszönöm, hogy itt a hadik kávéházba hosszas keresgélés után sor kerülhet erre a beszélgetésre. A változás nem könnyű, de nem kell egyedül küzdened vele. Ezt olvastam tegnap rólad, illetve a munkádról. Mónika, mi az a mentálhigiénis munka?
1: Szia Éva, nagyon köszönöm ezt a beszélgetést. Mentálhigiénis szakemberként nagyjából úgy dolgozom, mint egy pszichológus, csak nem ugyanaz a fókusz. Beszélgetek emberekkel, és a különbséget úgy kell elképzelni, hogy egy pszichológus főleg a történelemmel foglalkozik, ezt így szoktuk mondani, szóval arra keresi a választ először, hogy miért alakultak ki azok a problémáink, amikkel küzdünk. Mentálhigiéni és szakemberként én nem a történelemmel foglalkozom, hanem a jövővel. És ha valaki...
0: az csak fantaszmagóra, mondják a tudósok. A múlt történelem csak a jelenünkkel rendelkezünk. Igaz ez?
1: Hát igaz, és szakmai szempontból is igaz, mert hogy én a kliensekkel a jelenből indulok, és azt nézzük meg, hogy hogyan tudnak a jövőbe eljutni, hogyan tudják megvalósítani a céljaikat. És abban segítek nekik, hogy lépésről lépésre egy megoldásfókuszú szemlélettel eljussanak oda, abba a jövőbe, ahová szeretnének. És persze időnként találkozunk olyan problémákkal, amikre azt mondom, hogy figyelj, ez terápiás téma, és itt ezen nem tudsz túllépni anélkül, hogy kikutatnád, hogy mi volt ennek a történeti eredete. De az a tapasztalatom, hogy nagyon sok problémának a megoldásához 80%-ban elég a mentálhigiénié és az életviteli tanácsadás. És van az a 20%, amikor tényleg a történelmet kell megvizsgálni.
0: A változás, ez a fő témád. Mindenki ismeri, és minden ember állandóan részt vesz benne. Egész élete folyamán. Ne a változástól, az állandóságtól félj, mondta Lao Tse. Ugyancsak tőle való az a mondás, mikor elengedem, aki vagyok, azzá válok, ami lehetnék. Mi a te véleményed a változásról?
1: Hát azért is foglalkozom ezzel, mert úgy gondolom, hogy ez az egyik olyan dolog, amit jó lett volna, hogyha megtanulunk hatékonyan változni és változtatni, de nem tanultuk meg az iskolában. Ugyanúgy, mint ahogy tanulni se tanultunk meg, pedig hogyha tudok tanulni, akkor bármit meg tudok tanulni.
0: Könnyen.
1: És hogyha tudok jól változni, akkor bármilyen helyzethez sokkal jobban tudok alkalmazkodni az életben. És ebbe beletartozik az is, amit említettél, hogy elengedni a régi énképet, a régi dolgokhoz való ragaszkodást, mert ettől tudok nyitottá válni az új lehetőségekre.
0: Ha egy ajtó becsukódik, több ajtó kinyílik előtte.
1: Ez így van, de nem olyan könnyű ezt megcsinálni, mint ahogy ezt így emlegetjük. Szóval azért mindannyian ragaszkodunk ehhez ahhoz, és mindannyiunknak vannak olyan területek, amikben nehezebben lépünk tovább, pedig tényleg csak ennyi lenne a feladat, úgymond, hogy elengedem, aminek lejárt az ideje, és lépek tovább afelé, aminek eljött az ideje.
0: Csak nem akarjuk elhinni, ugye, hogy ez már lejárt, hanem próbáljuk újra meg újra felmelegíteni.
1: Vagy nem akarjuk elhinni, vagy annyira félelmetes az, hogy bizonytalan, hogy nem tudom, hogy mi lesz.
0: Kilépni
1: a jövőben.
0: A rutinból.
1: Igen, a rutinból, a komfortzónából, és ezt is meg lehet tanulni, hogy ez jobban menjen. És ezért is kezdtem el a változással foglalkozni, mert több mint 20 éve foglalkozom emberekkel, és mindig azt látom, hogy a változással van a baj. Vagy az a baj, hogy akarnék változtatni, de nem sikerül, vagy nem változik semmi. Vagy az a baj, hogy túl gyorsan változik, meg túl sok minden változik, és akkor azzal, hogy tudok együtt haladni. És hát a válaszok hasonlóak egyébként, de nem tanultuk meg, hogy kell csinálni.
0: Az élet változásait egy valami teszi könnyebbé, az, ha megtanulunk együtt menni velük. Ez a te mondásod. Hogy fejtenéd ki?
1: Valójában, igen, ez az én mondásom, és ez is egy ilyen könnyű mondásnak hangzik, ez az együtthaladás. És ahogy említettem már, ennek az egyik része az elengedés, amit nevezhetek úgy is, hogy képes vagyok lezárni az elmúlt szakaszt, nevezhetek úgy is, hogy jól tudok gyászolni, és jól tudok elengedni, és akkor tudok együtt haladni azzal, ami most van. Mert valójában minden változás most van, és ami fájdalmassá teszi, az az, hogy próbálok ragaszkodni ahhoz, ami nem most van, hanem ahogyan régen volt.
0: Ami már elmúlt,
1: vagy próbálok abba kapaszkodni, ahogyan még most nincsen, vagy ahogyan kéne lennie, de az se az, ami most van. És csak abból lehet indulni, és csak abból lehet építkezni, ami most van.
0: Tehát ragaszkodunk ahhoz, ami már nem reális.
1: Vagy még nem reális. Mert még nincs itt az ideje.
0: Mitől leszünk boldogabbak? Hisz mindenki boldog szeretne lenni. Mónika, ez az élet célja. Már John Lennon is ezt mondta, mikor megkérdezték, mi akarsz lenni az iskolába, a tanárok, azt mondta boldog. És a tanárok azt mondták, te nem érted a kérdést, John Lennon. És John Lennon tudta, hogy a tanárok nem értik az életet, mert anyukája mindig azt mondta, az élet célja boldognak lenni. Semmi más.
1: És hát valóban ez az élet célja mindenkinek, hogy boldog legyen. De mindenki másképp boldog. Van, aki attól boldog, hogy...
0: Öt háza van,
1: van, aki attól boldog, hogy egy picike háza van az erdő szélén, és annyit sétál az erdőben, amennyit akar. Igen, szóval, hogy mástól vagyunk boldogok. Van, aki attól boldog, hogy nagy társasági életet él, van, aki attól boldog, hogy nem kell találkozni emberekkel, hanem csak a hozzá legközelebbi kört látja rendszeresen. És hát el van adva egy kép arról, hogy mitől lehet boldognak lenni a reklámokban. Ami nem mindenkinek jó, vagy nem mindenkinek az a boldogság. Van, akinek tényleg az a boldogság, de azt látom. Tehát akikkel én találkozom, nekik többnyire nem az a boldogság. És ez is egy idő arra rájönni, hogy hát amit én hittem, hogy ez a boldogság, az nem az, tehát valamin változtatnom kéne, mert ahogyan csináltam a recept szerint, meg amit mondta, attól én nem vagyok boldog. És itt jön a képbe a változás, hogy ekkor jön el az a pont, amikor egyszerűen ki kell kalapálni az embernek saját magának, hogy mi mindenen kell változtatni ahhoz, hogy ő boldogabb legyen.
0: Van egy olyan mondás, változzál te magad, és a környezeted is meg fog változni. Mi ebbe az igazság?
1: Hát ebben én úgy látom, hogy ez az igazság, hogyha én változtatni szeretnék valamin, mert rájövök, hogy az kényelmetlen, ahol most tartok az életemben.
0: Tehát nem mástól kell várni.
1: Először rá kell jönni, hogy ez most jó vagy nem jó. És hogyha rájöttem, akkor apró lépésenként tudok változtatni, mert más döntéseket fogok hozni, mint addig. Mert másféle emberekkel szeretnék találkozni, mert másféle dolgokat szeretnék olvasni, vagy nézni, mert

0: Én szeretek életközepi válság helyett életközepi váltásnak hívni, mert hogy ez egy lehetőség egy minőségi váltásra. Amikor már jobban értem, hogy mit szeretnék, rájöttem arra, hogy az eddig látott minták nem működnek, és tudatosan el tudom kezdeni kialakítani, hogy mi az, ami nekem tényleg jó. És ilyenkor az embernek már elég esze is van, vagy elég tapasztalata is van, meg általában több pénze is van, mint 10 évesen, amikor először kezdjük el a felnőtt életünket kialakítani. Szóval ez egy hatalmas lehetőség szerintem.
1: Milyen volt az ifjúságod? Már ott láttál példákat, vagy megoldásokat a változásról?
0: Igen. Nagyon hamar rájöttem arra, hogy én másképpen szeretném csinálni, mint ahogy a környezetem intézi az életét, főleg az emberi kapcsolatok terén. Nagyon sokat olvastam mindig, és 16 éves voltam, amikor először a kezembe került Erik Bernének az Emberi játszmák című könyve, és emlékszem a mai napig a döbbenetre. Emlékszem, hogy a könyvtárnak az olvasó termében kezdtem el olvasni ezt a könyvet, és emlékszem arra a döbbent érzésre, hogy olvasom a könyvet, és így az fogalmazódik meg bennem, hogy de hát mi ezt csináljuk egymással, és hogy én ezt nem akarom. És ez volt az egyik ilyen nagyon erős élmény, ami a változás képességének kutatása felé vitt. És a másik erős élmény, meg a középiskolai osztályfőnökömnek a működése volt, vagy ahogyan ő volt nekünk osztályfőnökünk. A Vörös Sándor Teljesség felé című könyvéből olvasott föl osztályfőnöki órán, és erről beszélgettünk. Tehát gondolkodó emberré próbált nevelni minket. És ez két nagyon fontos mozzanata annak, ahogy elindultam a felé, hogy keressem a saját válaszaimat, és
1: saját utamat,
0: meg hogy hogyan és min érdemes változtatni.
1: Nyelvtanítás, természetgyógyászat, tanácsadás, pszichológia, gondolkodásunk megváltoztatása, hogy folytatnád tovább a munkádat magadról?
0: Hát amit most látok, így következő fejezetként a szakmai életemben, az a közösségek létrehozása, vagy valamiféle közösség működtetése. És ez egyébként ilyen-olyan formában zajlott eddig is. Hiszen szervezetfejlesztő is vagyok, meg vezetői tréningeket is tartok évek óta. És több kis közösségi kezdeményezésben is vettem részt az életem során. És most érkeztem el oda, hogy úgy érzem, hogy fel tudom vállalni a felelősséget a saját közösségemért, vagy hogy elindítsak egy saját közösséget, és hát itt most nem valami nagy dologra kell gondolni, hanem arra, ami így a szakmámból adódik, meg a tapasztalataimból adódik. Tervezem egy változást támogató csoport elindítását, pont ez az életközepi váltás szakasz támogatására, mert azzal találkozom, hogy nagyon sok mindenki olvasgat dolgokat, meg tudja, hogy mit kéne csinálni, tehát az információ már ott van, de nagyon nehéz egyedül végigvinni ezeket a dolgokat, és a csapat az egy hatalmas nagy erőt tud adni ahhoz, hogy kitartsak a nehéz napokon is, meg amikor nincs kedvem, meg amikor nem teljesen úgy sikerült, mint gondoltam. És egy ilyen típusú támogató csoportnak a elindításán gondolkodom.
1: A boldogságról már beszéltünk, minden ember boldog akar lenni. A boldogság ellentéte a szenvedés. Mi a teendő a szenvedéssel, Mónika?
0: Hát semmiképpen nem az, hogy megpróbálunk elmenekülni előre, előle, bár az ösztön az ezt diktálná, hogy elkezdünk az ellenkező irányba

0: szaladni, hogyha valami
1: rossz ér
0: minket, vagy szenvedünk. De a valódi megoldások azok nem ebből születnek, hanem abból, hogyha alaposan megvizsgáljuk azt a szenvedést, a külső és a belső tényezőket egyaránt, és megpróbálunk tanulni belőle, hogy mi az, ami pontosan nem jó ebben, akár azt is, hogy hogyan kerültem ide, és változtatni rajta, hogy legközelebb ne álljon elő az a helyzet.
1: Te holisztikus elméletben is dolgozol. Mi az a holisztika? Lehet, hogy sokan nem ismerik ezt a szót. Mit jelent? Mi a magyar megfelelője?
0: Hát a holisztikus azt jelenti, hogy...
1: Mert olvastam holisztikus fogorvos, holisztikus ügyvéd, holisztikus fodrász. Mit jelent?
0: Minden réteget figyelembe vevő. És az én szakmámban, vagy ahogy az én megközelítésemben, ahogy én dolgozom, ez azt jelenti, hogy foglalkozunk azzal is, hogy mit gondol az ember az adott helyzetről, foglalkozunk azzal is, hogy mit érez az adott helyzettel kapcsolatban. Elemezzük a folyamatot is, a külső körülményeket is, a belső körülményeket is, tehát egy ilyen nagyon átfogó képet igyekszünk alkotni arról, hogy mi is történik valójában. És hát innen lehet elindulni, miután meghatározta valaki pontosan, hogy most hol tartok a térképen.
1: Milyen programokat kínálsz a hozzád fordulónak?
0: Egyéni konzultációra lehet jönni hozzám, és ez évek óta így van, és így is fog maradni. És a csoportos programok azok meg folyamatosan változnak, hiszen igyekszem ahhoz igazítani a kínálatot, amit látom, hogy mintázatként leginkább felmerül. Úgyhogy jelenleg most változókorban lévő nőknek lesz egy támogató program májusban, aztán júniusban egy elvonulás is lesz, ami egy művészetterápiás alkotótábor. Ezt mindkettőt két kollégával együtt tartom.
1: Hol?
0: Kismaroson, a Dunakanyarban, egy nagyon varázslatos helyszínen. És szeptembertől indul az életközepi váltás támogató program, ami egy online támogató program és közösség lesz, de hát hogyha felmerül az igény, és azt hiszem, hogy ez ilyen titkos kívánságom is, hogy az emberek, ha szeretnének találkozni, akik csatlakoznak hozzá, akkor én nagy örömmel fogok klubnapot is tartani, vagy csoporttalálkozót.
1: Tehát a változás lehet egyéni, például a párkapcsolatokban, munkahelyen, szokásunk, élőhelyünkön, költözés esetén. Hogy segít ez például párkapcsolatok változásánál? Behívod mind a kettő embert, vagy elég egy, hogy segítsél?
0: Mivel nem vagyok pár- és családterapeuta még, ezért nincsen jogosítványom arra, hogy mindkét embert behívjam. Én mindig a hozzám forduló kliens támogatom a folyamatban. És hát az már említett holisztikus módon segítek neki feltérképezni, hogy valójában mi történik abban a kapcsolatban, amit ő eddig esetleg nem vett észre, hogy történik, mert nem tudta, mit kell nézni, nem tudta, mit kell figyelni. És abban segítek neki, hogy egy számára komfortosabb módon tudjon részt venni a kapcsolatban, és azt az együttműködést úgy tudja alakítani, hogy jól érezze magát benne, és hát lehetőleg mindketten jól érezzék magukat benne. Egyébként a párkapcsolati vagy kapcsolati átalakulások, vagy ilyen problémák, az egyik sláger téma, és az egyik olyan téma is, amiről legkevésbé tudjuk, hogy hogyan kéne egészségesen csinálni. Szerencsére azért egyre több ismeretterjesztő irodalom elérhető, de elolvasni nem elég. Az csak egy lépés, ha az agyammal megértettem, de aztán utána képes kell legyek a helyzetben is másképp viselkedni, amikor egy nehéz párkapcsolati helyzet van, és ez már sokkal nehezebb, mert az érzelmeim is
1: befolyásolnak.
0: Úgyhogy ez egy olyan tanulási folyamat, mint amikor egy kisgyerek megtanul járni, nem egyik napról a másikra megy, hanem gyakorolni kell. Másképp kommunikálni, másképp hozzáállni. És ebben segítem a hozzám fordulókat, hogy kigyakorolják azt, hogy hogyan tudnak örömteli módon, vagy egészségesebben, bárhogy is nevezzük, részt venni a kapcsolataikban, ha ez a kapcsolati átalakulások most a téma, amit mondtál, de...
1: A változás a fő témád. Itt említetted a változás korát. Most ez a változókor, vagy mit jelent ez a változás kora?
0: Azt említettem az előbb, hogy a leggyakrabban az életközepi válság időszakában lévő emberek...
1: 40-50 körül.
0: Igen, akkor fordulnak hozzám. És a változókor, amiben a nők hormonálisan belépnek...
1: Férfiak is, ne felejtsd el.
0: Hát engem főleg nők találnak meg. A férfiak másképp kezelik ezt a dolgot.
1: De szóval, ott is van változókor.
0: Van, persze. Ez ennek a csomagnak csak az egyik szelete. De vannak olyan, és hogy ez az energiaszint megváltozik, meg az állóképesség, meg az alvás, vagy kapok egy diagnózist, vagy
1: meg
0: most
1: nem
0: már
1: érzi magát tökéletes nőnek.
0: Igen, meg most már azért nagyon sokat lehet olvasni a perimenopauzának is a tüneteiről, szóval egyre korábban kezdik el érteni a nők, hogy mi történik velük, és ez a fizikai változások.
1: Nem mindenkivel történik, van, aki észreveszi.
0: Hozzám azok jutnak el, akik észreveszik értelemszerűen, mert segítő szakmában dolgozom, és ez egy ilyen bejárati ajtó ebbe a változás témába, amikor a változókorban lévő nők kérnek segítséget. De egy másik bejárati ajtó, az például a kiégés. És ez inkább a férfiakra jellemző, ők jönnek ezzel a témával. Igen, igen, a munkahelyi kiégés, karrierváltás, teljesen ki vagyok merülve. Ez ugye magával húzza azt, hogy a stresszkezeléssel és az érzelemszabályozással is másképp kell bánni, másképp kell foglalkozni, mint eddig, mert most már nem tudjuk izomból megoldani azt, amit eddig megtudtunk. Tehát most már muszáj okosabban csinálni, és hatékonyabb technikákat tanulni. És ez a kiégés, stresszkezelés, karrierváltás mellett a harmadik nagy kupac, ez a kapcsolati átalakulások, válás, meg a gyerekek kirepülése, tehát mind ilyen nagy kapcsolati átalakulások, és ez emiatt.
1: Nagy változások. Móni, mi az a sikeres változás tervező füzet? Ez olyan, mint a gyerekkorunk naplója? Mi van benne?
0: Ez egy munkafüzet.
1: Amit te adsz.
0: Igen, igen.
1: A klienseidnek.
0: Igen. És a változásnak vannak szakaszai. Ezt kikutatták a pszichológusok, hogy milyen szakaszokban zajlik le egy változás. És például ez egy olyan alap dolog, amit nem tudunk. És azt hisszük, hogy ha eldöntöttem, akkor utána már rögtön fog menni, meg... Szóval van egy csomó tévhit arról, hogy egy változásnak hogyan kéne zajlania, de nem úgy zajlik, és erről kutatás van.
1: És te csináltál egy füzetet.
0: Igen, és azért csináltam ezt a munkafüzetet, mert amikor valaki eljön hozzám ezekkel a nagyon kézzelfogható életviteli problémákkal, hogy változtassunk rajta, akkor mindig megszoktam nekik tanítani, hogy így zajlik a változás folyamata, és nézzük végig, hogy te hol tartasz, és abban a szakaszban, ahol most tartasz, ott mivel kéne foglalkozni.
1: És leírják otthon?
0: Vagy leírják, vagy nem, vagy csak átgondolják. És Azért csináltam a munkafüzetet, mert az első három alkalom minden ilyen konzultációs sorozatból mindig azzal telt, hogy ezt a változási folyamatot kellett átbeszélni, megtanítani, elmagyarázni, melyik szakaszban mi a feladat, mit gondolját, ha valahol tartasz, akkor nézd meg, hogy az előtted lévő szakaszokban mit lehet majd csinálni.
1: Tehát olyan házi feladatszerű.
0: Igen, és házi feladatszerű en is lehet használni, mert azért született a munkafüzet, hogy ezt az első három alkalmat ne kelljen ezzel eltölteni, hiszen meg tudja csinálni otthon a nagy részét egyedül, ha megcsinálja a munkafüzetet. Tehát ezzel három alkalmat spórol, felkészül, mire hozzám elérkezik.
1: Vagy visszadobja az egészet, nem?
0: Hát, vagy visszadobja az egészet, vagy nincs hogy kedve nincs egyedül, és akkor inkább beszélgessük végig, de sokan vannak, akik szívesen megcsinálják, szívesen kitöltik, és felkészülten jönnek már az első konzultációra is, hogy nézd, én ezt végig gondoltam, és ezt, és ezt, és ezt szeretném végigbeszélni. És akkor innen tudunk indulni.
1: Subják Mónika, hova fordul segítségért, ha saját ügyébe egyszer kifut a gyeplő a kezéből? A partneredhez, kollégához?
0: Többféle segítői köröm is van. A páromat igyekszem nem terhelni ezzel, mert nem az a dolga, hogy a segítőm legyen, hanem az a dolga, hogy a párom legyen. De van sok barátom is, mentálhigiéniás szakemberek, kócsok, pszichológusok, tehát velük szoktam beszélgetni, mint ahogy az ember megbeszéli a hétköznapi problémáit a barátaival. Nekem nagyon nagy szerencsém van, hogy nekem segítő szakmában képzett barátaim vannak többnyire, szóval, hogy ezek nagyon minőségi beszélgetések, és hogyha egy olyan kihívással találom szembe magam, ahová nem elég a saját tudásom, és nem elég még ez a jól képzett baráti beszélgetés sem, akkor én magam is elmegyek mentálhigiéniás szakemberhez, vagy pszichológushoz, vagy valami olyan testorientált technikát használó szakemberhez, ami úgy érzem, hogy segít rajtam. Amikor én elváltam, és addigra már, amikor ez a váltás az életemben bekövetkezett, addigra már pontosan tudtam, hogy ez egy nagyon nagy kihívás, és én ezt nem akarom egyedül végigcsinálni. És akkor három helyre jártam egyszerre. Hétfőn volt a beszélgetős terápia, kedden volt a mozgásos, táncos terápia, és csütörtökön pedig a művészetterápiás festőszakkör, mert nekem ez egy eszközöm, én egyébként festek, és ez hatékony volt. És akkor mindig a heti témát háromféle módon dolgoztam meg.
1: Nagyon és jó. Alig volt szabad időt magadra.
0: Hát
1: egyedül maradni, úgy értem.
0: Kénytelen voltam ezzel tölteni, különben nem tudtam jól működni.
1: A legtöbb ember problémája, amit a nevelés otthon, vagy az iskolában csak elmélyített, az, hogy nem vagyok elég jó. Mit tanácsolsz ilyenkor? Megsimogatod a fejét, kap egy puszit a homlokára.
0: Hát
1: Szimbolikusan
0: szoktam ajánlani irodalmat, tehát hogy mit lehet elolvasni ebben a témában, hogy ez hogy alakul ki, és nagyon meg szoktam erősíteni a klienseimet abban, hogy ez valami olyasmi, amit elhitt a környezetének, de hogy ez nem így van. És aztán, amikor kiderül az, hogy pontosan mi a természete ennek a nem vagyok elég jó problémának, ez általában nagyon konkrét helyzetekben látszik, hogy félek attól, hogy a főnököm meg fogja kritizálni a munkát, amit összetettem, vagy félek kiállni magamért a munkatársaim előtt, vagy félek megmondani a páromnak, hogy én nem akarok a hétvégén
1: vagy rakott krumplit enni.
0: Rakott krumplit enni. Tehát, hogy ilyen nagyon apró helyzetekben jelentkezik ez a nem vagyok elég jóság, és akkor ezeken a konkrét hétköznapi helyzeteken kezdünk el dolgozni, holisztikus szempontból, tehát a gondolat hogy milyen gondolatokkal viszonyulok ehhez, mit lehetne helyette, milyen érzésekkel viszonyulok ehhez, hogyan tudnám helyette, és apró pici lépésekkel elkezdjük azt gyakorolni, hogy de, elég jó vagyok. Ha egy picit változtatok a viselkedésemben, meg a hozzáállásomban, és onnan másképp viselkedem, akkor lesz arról tapasztalatom, hogy ez oké, hogy meg lehet csinálni, és ahogy így gyűlik a tapasztalat lépésről lépésre, így épül az önbizalom is.
1: Most egy kis zene következik, mégpedig Sobják Mónika által ajánlott zene, aztán folytatjuk a beszélgetést.

0: Kedves Móni, a műsor címe egészségedre. Mit teszel te egészséged értekében, napi vagy heti szinten?
1: Hát holisztikusan közelítem meg a dolgot.
0: Nagyon helyes.
1: Napi szinten figyelek a táplálkozásomra, mozgok. Azt nem biztos, hogy napi, de két napi szinten mindenképpen. Figyelek a lelki világomra is. Tehát hetente át szoktam gondolni minimum, hogy hogy alakult a hét, de hogyha hétközben valami kibillent a belső békémből, akkor azt a helyzetet azonnal megvizsgálom, hogy mit tud tanítani nekem, és hogy hogyan lehetne azt átalakítani, vagy mi zajlik bennem, ami miatt ez nem működőképes.
0: Hogy ezt magadhoz vonzottad, ezt a szituációt?
1: Hát, vagy milyen lépéseket tettem tudtamon kívül azért, hogy most ide kerültem. Igen. És figyelek arra, hogy karban tartsam a minőségi kapcsolataimat, és kapcsolatot tartsak azokkal, akik hozzám közel állók.
0: A mai rohanó életbe mindenütt azt hallom, stressz. Hogyan csökkentsük a stresszt, hisz a stressz a barátod is lehetne. Mi a véleményed?
1: Hát ez így van, hogy stressz nélkül nem tudunk jól működni, tehát az egyfajta üzemanyag.
0: Igaz az, hogy van jó stressz és rossz stressz?
1: Persze, ez így van. A jó stressz az a mértékű stressz, ami segít nekem hatékonyan megküzdeni a helyzettel, és aztán a rossz stressz az meg a túl sok, amikor
0: reggeltől estig.
1: Amikor reggeltől estig nincs közben pihenés, és a végén teljesen kimerülök, vagy lefagyok tőle. Szóval a mérték helyes beállítása a lényeg ezzel a stressz kérdéskörrel is, és erre vannak rövidtávú, középtávú, meg hosszú távú technikák vagy megoldások.
0: Minden stimmel, címmel tanfolyamokat tartasz. Hol érdeklődhetnek utánad az emberek? Hát minden stimmel, nagyon jó szó.
1: Hát a mindenstimmel.hu honlapon minden éppen aktuális lehetőséget megtalálnak a kedves érdeklődők.
0: A döntés mindig az egyéni, de mikor érdemes változtatni, Mónika, szerinted? Amikor már tele van a hócipőnk, vagy már előtte?
1: Hát természetesen előtte, amikor már látjuk azt, hogy tele lesz a hócipőnk, hogyha nem változtatunk semmin. Engem általában azok keresnek meg az esetek 80%-ában, akiknek már tele van a hócipője, és sokkal kevesebben keresnek meg azok, akik még csak látják, hogyha nem változtatnak semmin, akkor nagyon hamar tele lesz az a hócipő, de nem szeretnék megvárni, hogy annyira rossz legyen a helyzet, hanem még az utolsó előtti pillanatban irányt váltanak. De ők vannak kevesebben, és hát ez egy nagyon emberi dolog, hogy akkor szoktunk változtatni valamin, vagy segítséget kérni, amikor már nagyon fáj.
0: Ez 24 óra utolsó percével.
1: Hát, ha nem is az utolsó, de...
0: Utolsó előtti.
1: Igen.
0: Mónika, a te életedben ki a főszereplő?
1: Hát most már én vagyok benne a főszereplő, de ez nem volt mindig így.
0: Tehát ez is egy fejlődés.
1: Persze, hát személyiségfejlődés. Igen. Amire mindannyian képesek vagyunk, ha észrevesszük, hogy nem jó az, ahogy a dolgok éppen vannak.
0: Tehát nem vagyunk elég tudatosak. Mire jó a tudatosság? Ez egy örök téma a mai világban is, mert azt mondják, hogy az emberek többsége nem tudatos. Miért? Szerinted?
1: Hát hogy miért... Arra sokféle válasz létezik. Alapvetően nem erre vagyunk ránevelve, meg rávezetve. A tudatosság arra jó, hogy tudjam, hogy mit miért csinálok. Így fogalmaznám meg a legrövidebben. És ha tudom, hogy mit miért csinálok, akkor újra is tudok tervezni. Mert hogyha nem azt az eredményt értem el azzal, amit csinálok, amit szerettem volna, akkor tudom, hogy valami mást kell csinálni helyette, hogy más eredményt érjek el.
0: Más vágányra kerülni. Móni, mi a terved 2026-ban? Van valami nagyszabású kiállítás, új program, azon kívül, amit már mondtál, vásáron részt venni, könyvet írni, ilyesmit. Van valami terved?
1: Hát a szeptemberben induló változástámogató csoport, az egy nagy terv, és annyi lehetőség van az életben, amit nem élvezek eléggé. Úgyhogy ez a tervem, hogy a lehető legjobban élvezzem az életet.
0: A munkád mellett?
1: A munkám mellett, de én a munkámat is rettentően élvezem, szóval, hogy mindig mélyítek valamit a tudásomon. Májusban...
0: A hobbi a munkád?
1: Nem a munkám a hobbim, de nagyon szeretem a munkám. Májusban például megyek egy továbbképzésre, és gyásztanácsadó képesítést is szerzek. És hát ez a munka szorosan összefügg a változással, hiszen a hogyan tudunk elengedni és szakaszt lezárni, az nagyon, nagyon ide kívánkozik. Szóval szakmai téren ezt a továbbképzést tudom mondani, meg a szeptemberben induló új programot, de addig is a meglévő programokat is rettenetesen élvezem csinálni. A kliensek mindig hoznak valami új témát, amit aztán utána kiolvasok a nemzetközi szakirodalomból, hogy most mi a helyzet azzal kapcsolatban. Nekem ez is egy rettenetesen szórakoztató és izgalmas tanulás. És ami a hobbit illeti, nagyon szeretek kirándulni, meg festeni. Úgyhogy sokat szeretnék kirándulni és festeni, és hál' Istennek most már jön a jó idő, úgyhogy erre lesz.
0: Árszpoétikát, hitvallásod. Egy szép mondatot várok tőled. Nekem élni és élni hagyni.
1: Az van, ami van.
0: Ezzel a gondolattal zárjuk a mai beszélgetést. Köszönöm a hallgatóknak, hogy velünk voltak. Köszönöm Sobják Mónikának, hogy kitárulkozott így négy szem közt velem. És ha önök is szeretnék, akkor találkozunk a jövő héten, ugyanitt és ugyanebben az időben, a Rádió Hullámhosszán. Búcsúzzunk szeretettel!
1: Köszönjük szépen a figyelmet, és könnyű és sikeres változásokat kívánok!
0: Tehát Sobják Mónika és Turcsányi Éva.
2: Egészségedre! Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu. Műsorajánló.
1: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
2: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
3: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek. A legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
2: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
3: World Live.
4: Világjáró.
5: A Hobby Rádióban.
4: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
6: A Hobby Rádióban.
7: A tudomány mai állása.
8: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
7: Egy műsor
8: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
7: A tudomány mai állása.
9: Pénteken 10-től.
5: A Hobby Rádióban.
7: Jó szórakozást!
8: Jó szórakozást!
10: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
2: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
3: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
2: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
3: Hungary Live.
0: Műsorajánlót hallottak. Műsorajánló.
11: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
2: Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
12: Legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
2: Vasárnap léptől.
13: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
2: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban. Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolccsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban. Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
3: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek. A legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
2: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
3: World Live.
0: Műsorajánlót hallottak.
2: hobbiradio.hu.
0: A rádiót.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 11 óra.
1: Rendelt a vízhiány elleni központi védekezést az Országos Vízügyi Főigazgatóság. A kormány elé kerül az aszbeszt szennyezés ügye. Lassan újra kitavaszodik. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A Dunántúlon számottevő csapadék ma nem valószínű, és a több órára a nap is kisüthet. A Dunától keletre még sok felhő lesz az égen, és főként északkeleten még kialakulhat esőzápor. A Dunántúlon és a középső tájakon élénk helyenként erős lesz az északnyugati szél. Napközben 16 és 21 fok között alakul a hőmérséklet. Holnap a napos gomoly felhős időben északon, északkeleten és a Dunántúl délnyugati felén alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Reggel 5-11, napközben 18-23 fok lesz.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
3: Reklám. 18. Tatai Patara. Törökkori történelmi fesztivál június 5-től 7-ig. Egy hétvége, ahol a történelem életre kel. Csatajelenetek, lovas bemutatók, kézművesek és vásári forgatag vár. Részletek tataipatara.hu.
4: Vállalkozók, vezetők, értékesítők, fiúk!

0: Budapest. Június 3! A biztonság szakértő szemmel. Komplex vagyonvédelem. www.inspect-véd.hu.
1: Reklámot hallottak.
2: Hobby rádió.
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy mi fantelem esküszöm.
0: Hobby rádió. A hangadó.
2: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Társadalmi célú közlemény következik.
0: Közeledik az adóbevallás ideje. A Hobby rádiót üzemeltető Netmédia alapítvány számít a te segítségedre is. 1% adó felajánlásához a következő adószámot kell beírni bevallásod megfelelő rubrikájába. 18 12 99 82 kötőjel 1 kötőjel 41. Nos, adó vagy nem adó, adó. A biztonság kedvéért megismétlem. Adószámunk 18 12 99 82 kötőjel 1 kötőjel 41. Hobby rádió. A jövedelemadó nevő.
1: Társadalmi célú közleményt hallotta.
2: Hobby rádió.
5: Facsipesz. Hogy soha ne tudjanak becsapni, lehúzni, átverni. Ha tudod, mikor, mit kell tenned, egyszerű ez, mint a facsipesz. Fogyasztóvédelmi műsor Törtei Takács Krisztával és a szakértőkkel.
6: Mi van akkor, ha az ATM egyszerűen megeszi a kártyánkat, vagy ha az automatába befizetett készpénzünk köddé válik, nem jelenik meg a számlánkon, vagy ha nem vonnak le annyit, amennyit valójában felvettünk, de folytathatnám még a különböző variációkat végtelenül. Ilyen helyzetekben le kell nyelni a békát, vagy tudunk valamit tenni? Mindjárt kiderítjük. Jó napot kívánok, Törtei Takács Kriszta vagyok. Ismét beindultak a fogyasztóvédők. Idén a hatóság a tavainál is több ellenőrzést tervez nyáron. Ott lesznek többek között a fesztiválokon és a nyaralóhelyeken is. De ne csak ők figyeljenek, nekünk sem árt résen lenni. Nem baj, ha mindenki tudja, hogy mire érdemes figyelni, ezért is beszélünk erről ma. Hitelfedezeti biztosítás. Ezt a szót nyilván mindenki ismeri, van, akinek a szőr feláll a hátán, ennek hallatán, de valójában mi ez, és mit kell tudni róla? Miért és milyen típusú ilyen biztosítást érdemes kötni, mert hogy ebből sem egy van természetesen, hogy még nehezebb legyen a dolgunk. És miért keményített be az ilyen biztosításokkal kapcsolatban a Magyar Nemzeti Bank? És persze nekünk fogyasztóknak ez mit jelent konkrétan? Sok a gagyi, a távol-keletről érkező, tetszetős, de valójában igazából semmire se jó, pedig ebben a divatozáson túl nagyon fontos védőeszköz. Igen, a napszemüvegről beszélek. Minden évben górcső alá veszik a szakemberek a kínálatot, és minden évben megállapítják, hogy nem csökken a rossz minőségűek száma. Számunkra, fogyasztóknak a kérdés persze az, hogy mi egyszerű vásárlók hogyan tudjuk kiszűrni ezeket. Mi az, amit fontos és kell néznünk? Aztán, akár egészségre is veszélyes szemfényvesztés. Nem ritka sajnos, amikor a kereskedők vagy éppen a gyártók olyan állításokkal vesznek rá termékek megvásárlására embereket, amelyek finoman szólva sem fedik a valóságot. Miért? Hát persze azért, hogy minél többet eladjanak belőle. Nem véletlenül vizsgál most a GVH étrendkiegészítőket forgalmazó és értékesítési cégeket. Mindjárt bele is megyünk a részletekbe. Üdülési jog. Van, aki egy két szó hallatán már hangosi ajákolásba kezd. Szerintem nem véletlenül, ők már biztosan tudnak valamit, nagyon-nagyon tudnak. Leginkább azt, hogy jól belemásztak valamibe, amiből egyszerűen manapság nem vezet kijárat. Rengeteg a témánk, úgyhogy már is belekezdünk a műsorba. A stúdióban köszöntöm vendégeimet, Binder Istvánt, a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti szóvivőjét, és Ejtman Norbertet, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnökét, de később még fognak csatlakozni a műsorhoz más szakértők is, de ti itt vagytok, sziasztok!
7: Jó napot kívánunk, üdvözlők a hallgatókat!
8: Sziasztok, én is üdvözlöm a kedves hallgatókat!
6: Kezdjük azzal, amivel én is kezdtem a műsort, hogy mi van akkor, ha... Amikor az ATM megeszi a kártyánkat, amikor befizetünk pénzt, és nem annyi jelenik meg a számlánkon, és amikor szerintem a hallgatók is rengeteg olyan történetet tudnának elmesélni, amikor dűralmot kaptak, mert ez történt.
7: Az a probléma, ami egyúttal jó hír is, hogy okos ATM-ekkel találkozunk most már, tehát nem...
6: Nem biztos, hogy a jó, hogy ilyen okosak.
7: Igen, erről van szó pontosan, tehát bonyolódik a szolgáltatás, és ennek köszönhetően több a hiba lehetőség is, de azt gondolom, hogy ezt nem egyedül, ha úgy mondjam, ennek a terheit nem egyedül az ügyfeleknek kellene én állni, hanem ügyfél tájékoztatásban, figyelmeztetésben bizony a pénzügyi szereplőknek is van dolga. Nem csak befizet, nem csak készpénzt tudunk fölvenni, hanem befizetni is tudunk, igen, egyenleget tudunk lekérdezni, PIN-kódot tudunk aktiválni, még ha befizetünk, adott esetben a saját bankunknál más ügyfélnek is ezt megtehetjük, tehát egy csomó mindent tudunk most már megtenni az ATM-mel.
6: Sőt, már van olyan ATM, ahova be se kell dugni a kártyámat, hanem ilyen chip leolvasó van, és szerintem ez is nagyon jó, de újabb problémákat vethet föl, és vet is föl.
7: Abszolút így van. A megszaporodtak az esetek, ahol az jelentett problémát, hogy amikor odaértünk az ATM-hez, még az előző ügyfél nem lépett ki, mert hogy van ilyen is
6: mert
7: már.
6: Mert aki chipkártyával lép be, annak ki is kell lépni, ugye? Tehát aki applikációt használ.
7: Igen, tehát hogy gyakorlatilag ez azt jelenti, ez a digitalizáció, az okosabbá vál ATM-ek, hogy nagyon sokszor egy mégse, vagy kilépés gombbal adott esetben ki is kell lépni, tehát hiába adtuk meg a PIN-kódot, hiába érintettük oda a kártyát, a történet végén ezt meg kell tenni. Ha valaki nagyon gyorsan elmegy, elképzelhető, és ezt nem teszi meg, akkor elképzelhető, hogy még aktív marad az ATM.
6: Vagyis a következő, aki fel akar venni pénzt, gondolom, én azt szépen az én zsebemből veszi el.
7: Pontosan erről van szó. Tehát ez azt jelenti, hogyha nem gondoskodunk arról, hogy lezárjuk a tranzakciót, akkor egy nagyon rövid időszakon belül, ez egy percen belül idő, odalép valaki más, az adott esetben gyanútlanul, vagy hát rossz esetben rosszhiszeműen gyakorlatilag a mi pénzünket tudja fölvenni, és így használni.
6: Vagyis vannak olyan ATM-ek, ahol már ki kell lépni, de vannak olyanok, ahol nem. Tehát, hogy ez is csak bonyolítja a dolgokat, mert ha minden egyforma lenne, akkor nyilván beépülne az agyunk, vagy nyomjuk a kilépés gombot.
7: Igen, és ezzel kapcsolatban volt is jogvita a pénzügyi békéltető testületnél. Nem ezen a módon, tehát nem fizikai kártyával, nem bedugva azonosította magát az ügyfél, és ebből lett a bonyodalom. Az ügyfél pedig azt mondta, hogy de hogyha a fizikai kártyát a kihúzásra egy fény és hangjelzés figyelmeztet engem, és a kihúzással lezárul a tranzakció,
6: akkor
7: itt miért nincs külön, és azt vitatta, hogy nem kapott semmilyen ráutaló jelzést, hogy be kellene fejezni a tranzakciót, ki kellene lépnie, és ezt eredményesen tudta a banknál érvényesíteni, hiszen valóban nem volt ilyen jelzés. Ez egy nagyon fontos jelzés a bankoknak is, hogy ezt gyakorlatilag, még akkor is, hogyha ilyen Google Pay-jel, Apple Pay-jel végeztük a tranzakciót, ezt a kilépésre figyelmeztessen.
6: Aha, valami hangjelzés legyen, de ez ma vagy még fény. Nincs, úgyhogy innen mondjuk a hallgatóknak, hogy nagyon vigyázzanak, hogy milyen ATM-ből vesznek föl. Én nem véletlenül ilyen régiekből szeretek, úgy látszik, én már öreg vagyok, de menjünk tovább. Mi van, ha az ATM megeszi a kártyánkat, vagy egyszerűen levonja a pénzt, de nem adja ki, ilyen is lehet.
7: Vagy a kettő kombinálva.
6: Az a legszebb történet. Én azt néztem, mert mielőtt idejöttem, megálltam direkt egy ATM-nél, hogy van ott egy telefonszám, nem tudom, mindegyiknél van-e, de én most láttam egyet, egy telefonszámot, amit föl kell hívnom, hogyha bajba kerülök. Ez hova kötődik be ez a telefonszám, és éjjel-nappal kötelezően reagálniuk kell, mert aztán bottal üthetem a nyomát a problémámnak, hogyha majd csak reggel lehet.
7: Igen, nagyon fontos, hogy ezt éjjel-nappal megtehetjük, és ez a kártya ATM-et üzemeltető banknak, vagy nem csak bankok üzemeltethetek, egyéb szolgáltatók is, a telefonszáma. Ugye bonyolíthatja a dolgot, hogy lehet, hogy nem a saját bankom, ahonnan van a kártyám, egy másik banknál próbálom meg, egy másik szolgáltatónál.
6: Annak is kötelező.
7: Tehát itt több szereplő van, és ráadásul van egy harmadik szereplő is, a kártyatársaság, tehát a Visa vagy a Mastercard. A legfontosabb tanács az, hogyha ilyen történt, nem adta ki a pénzt, elnyelte a kártyát, a kettő kombinációja, levonják esetleg az összeget, még hogy még turbozzuk. Ott kell maradnunk, ne hagyjuk el a helyszínt. A lehető, még akkor is, hogyha a sorbának mögöttünk, mondjuk azt, hogy bocsánat, egy pillanatot kérünk, itt több százezer forintról is lehet szó, és haladéktalanul jelezzük ezt a problémát. Sajnos bonyolíthatja a helyzetet, hogy nagyon sok minden lehet a kártyánkkal. Elképzelhető, hogy ez egy valamilyen ok miatt, amit nem is tudunk, letiltott, vagy érvénytelen kártya, vagy nagyon sokszor megpróbáltuk megadni a PIN-kódot, azonban rosszul, és ezért vonja be, vagy valamilyen sérült kártya, és ezért vonja be a bank. Ugye van egy alapszabály, miszerint 15 napon belül választ kell adni a pénzforgalmi panaszunkra a hitelintézetünknek, azonban itt az a probléma, hogy több szereplő van, ahogy az előbb mondtuk, lehet, hogy a kártyaelfogadó bank egy másik bank, nem a saját bankunk, van a kártyatársaság is, tehát erre vonatkozóan azt kell, hogy mondjam, hogy nincs törvényi jogszabály, hogy ezt mennyi idő alatt kell
6: vagyis lehet, hogy
7: kivizsgálni.
6: Több hónap, ha több lépcső van.
7: Bizony, ez jó pár hét is lehet. Tisztázni kell, hogy pontosan mi történt, adott esetben a mi hibánk, vagy valamelyik szereplő hibája. A jó hír az, hogyha a saját bankról van szó, és saját bankunk nyelte el, akkor ezt nagyon sokszor érvénytelenítés nélkül visszaadják. A rossz hír az, hogy elképzelhető, hogy ha kiderül, hogy esetleg itt valami a mi hibánkból történt, akkor ezt a kártyát érvénytelenítik, és új kártyát kell csinálnunk.
6: Sok pénzért.
7: Hát ez több ezer forint, tehát figyeljünk a lejáratokra, figyeljünk arra, hogy azért próbáljuk meg pontosan megadni a PIN-kódot. Azért itt is van egy segítség, egy mencsvár, és ezt érdemes is megtenni, tehát családban, akihez közel állunk, legyen társkártya, ezt tudjuk használni, és attól még ugye, hogy a kártyánkat bevonták, azért természetesen a banki műveleteket, internetbankon, mobilbankon, utalásokat továbbra is tudjuk végezni. Tehát ez kerülő megoldás jelenthet erre a rövid időszakra.
6: Van egy nem egészen ehhez, de mégis ehhez kapcsolódó kérdésem. Egyik ismerősöm úgy járt, hogy azt hitte, hogy elvesztette a táskáját, benne a bankkártyáját is, és nagyon gyorsan fölhívta a bankját, letiltatta a kártyát, miközben ő egy idős néni, és ő hosszasan elmagyarázta, hogy nem találja a táskáját. Persze meg lehet, ezt csak úgy zárójelben mondom. És a bank nem mondta azt neki, ott az ügyfélszolgálta, nem tudom kicsoda, hogy lehet szüneteltetni is, ugye ennek van egy hivatalos neve, majd te elmondod.
7: Felfüggeszteni, igen.
6: Felfüggeszteni, és ez bizonyos időre szól, Amazonnal letiltották, majd 5000 forintig kiállítottak neki, vagy nyomtattattak neki egy újabb kártyát. A kérdésem erre irányul, hogy van-e a Nemzeti Banknak arra ajánlása, hogy ilyen helyzetekben felvilágosítsák egy tized mondattal azt a szerencsétlen megrémült embert, aki amúgy is meg van rémülve, mert elvesztette a kártyáját, hogy van egy ilyen lehetőség is, és hogy ezt javasolja, mert hogy én most valahogy nekem olyan rossz ájízem van, hogy most rámennek az 5000 forintokra a bankok.
7: Két megoldás is van a felfüggesztés, vagy bocsánat, a letiltás elkerülése. Az egyik a felfüggesztés, igen. A másik pedig, hogyha internetbankon, mobilbankon nullázzuk a kártyalimitet, meg a tranzakciós limitet, és a költési limitet is. Ezzel gyakorlatilag szintén kifogjuk a szelet a bűnözők vitorlájából, mert ők nem tudják a számladatainkat, tehát oda nem tudnak belépni ezt megváltoztatni. Általánosságban természetesen a Nemzeti Bank mindenkor azt mondja, és a felügyeleti szabályozásokban is ez jelenik meg, hogy a lehető legtöbb információt kell az ügyfélnek elmondani.
6: De ez ajánlás, ez nem egy kötelezés, ugye?
7: Azért fogyasztóvédelmi jogszabályok, pénzügyi fogyasztóvédelmi jogszabályok nyilván ezt előírják. Az ügyfélszolgálatos azt gondolom ebben a helyzetben a ügyfél legjobb érdekét vette figyelembe,
6: hát
7: tehát
6: nem
7: ő abból indult ki, hogy mindenképpen biztonságba helyezze a pénzét. Ezen lehet vitatkozni, vagy ott esetben lehet azt mondani, hogy lehetett volna más megoldás. Ezt a beszélgetés minden körülmények a tisztázása alapján annak ismertében lehetne.
6: Én elmondani. Azért annyit elmondok, hogy én a nénit jól fölhergeltem, és most panasszal ért a banknál, vissza lehet hallgatni a telefonbeszélgetést, egy kumakuk nem hangzott arról el, hogy valójában van egy ilyen lehetőség is. Azt hiszem fél óra múlva megtartva, egy óra múlva, nem tudom, mindegy. Szóval, hogy teljesen jó lenne, hogyha azért a bankok erre nagyobb hangsúlyt fektetnének. Annak kapcsán jutott eszem, hogy a gazdasági versenyhivatal szóvivőjével volt egy beszélgetésünk gyógyszerekről, és ott ő említette egyszer, hogy például van olyan fájdalomcsillapító, ami mondok, ami több ezerbe kerül, és hogy a patikus nem mondja azt nekem, mikor én azt kérem, hogy adok ilyet, de azért csak, hogy tudja, ugyanilyen hatóanyaggal tized annyiért is van. Szóval, hogy most nem akarok itt messze menő következtetéseket levonni, csak hogy azt gondolom, hogy nagyon fontos lenne a tájékoztatás.
7: Így van. Azért ezt tegyük hozzá, hogy itt egy vészhelyzet van, ahol a másodpercek is számítanak.
6: Na de abban a vészhelyzetben egy másodperc alatt is fel lehet függeszteni, és ugyanannyi felfüggeszteni, mint letiltani.
7: Kétségtelen így van. Mondjuk, ha már én a internetbankomon

0: intézet, tehát a fogyasztók jobb kiszolgálása érdekében, nem csak ahogy mondtad a tájékoztatásnál, de a szolgáltatásban is legyenek ott például ezekre a vészhelyzetek, a megoldások.
1: Akkor ez egy új információ, én mondtam neki egyébként, és én azt hittem, hogy ma már minden banki szereplő, aki Magyarországon van, az annyit ad magára, hogy ad egy ilyen kiáratot. Tanulságos volt, és akkor most ugrunk is egy nagyon nagyot, mégpedig arról fogunk beszélgetni, hogy tavaly, ha jól olvastam, több mint 700 ellenőrzés volt, nyári ellenőrzés, Ejtman Norberthez fordulok, és hogy idén még több lesz, és a tavalyi tapasztalatok alapján én azt feltételezem, hogy kiokosodtatok annyira, hogy az irányok mik legyenek. Tehát változott-e, volt-e olyan, amiben nagyon sok problémát láttatok, és most arra jól rámentek, mert nekem, mint fogyasztónak az az érdekem, hogy ne csapjanak be.
2: Hát abszolút, és egyébként úgy is kerül mindig kialakításra az éves ellenőrzés és vizsgálati program fókusza, hogy milyen tapasztalatok voltak az előző évben vagy aha. években. És az adott vizsgálaton belül is ugyanígy a célok és a kiemelt fókuszok is ezzel szerepelnek. Egyébként ez a 700, ez kifejezetten a kereskedelmi egységek fogyasztóvédelmi szempontú ellenőrzésére vonatkoztak, és több száz volt, ami kifejezetten élelmiszerbiztonsági, higiéniai ellenőrzés. Ez kicsit jogászkodás egyébként, hogy most mit néznek, de az a lényeg, hogy mindent nézünk. Tehát a fogyasztóvédelmi aha. jogszabályokat, árfeltüntetés, akciós árak, készpénz és elektronikus fizetési lehetőség biztosítása, stb. Stb.
1: Például a fesztiválokon nincs is más.
2: Így van, de erről is a megfelelő tájékoztatási kötelezettségek, ott is az árfeltüntetést, a hiteles mérlegek alkalmazása, a jó számítás próbavásása, tehát ezeket is vizsgáljuk.
1: A fesztiválokról mi a konklúziótok?
2: Fesztiválokon viszonylag jók egyébként igen? a fogyasztóvédelmi szabályok betartásának gyakorlati tapasztalatai, tehát az árfeltüntetések rendben vannak, többnyire jól mérik az italokat, jól adnak vissza, ugye próbavásárlásokat is szoktunk végezni, tehát ezek rendben vannak. Amiben fesztiválokban problémák szokott lenni, az inkább az élelmiszerbiztonság és a higiénia. Ajaj. Tehát nyilván ott is lehet melegételt enni, hidegételt, stb. De nem mindig kezelik megfelelően ezeket az üzemeltetők. És a tavaly nyáron is több fesztiválon kellett bezárnunk vendéglátó egységet, mert mondjuk olyan higiéniai körülmények voltak, hogy a földön tárolták a húst csomagolás nélkül adott esetben. Volt, ahol nem volt meleg víz, vagy például, ahol a vizet, mondjuk biztosították a meleg vizet, hideg vizet, a csatorna elvezetés, a szennyvíz elvezetés aha, nem volt biztosított, és azért ez mind olyan szennyezettséget, hogy szennyeződést okozhat, aminek már vannak következménye az egészségre nézve
1: persze,
2: is.
1: Persze. Idén azért továbbra is vizsgáljátok a fesztiválokat, mert én mindig élek a gyanúval, hogyha már kimondja a sajtó, hogy valahol már nagyjából rend van, akkor aztán kezdődik megint minden előről.
2: Mindenképpen vizsgáljuk a fesztiválokat, de ugyanúgy a strandokat, a az fagyizókat, a másik, tehát minden olyan területet, ami nagyon népszerűek.
1: Mi az irány most? Más, mint a tavalyi?
2: Olyan szempontból nem más, hogy mindent vizsgálunk, mindenhol ott vagyunk. Olyan szempontból viszont más, hogy nagyon-nagyon fókuszáltan azokra az élelmiszerbiztonsági, higiéniai szabályokra rámegyünk, amelyek tavaly nem voltak megfelelőek, és egyébként nagyon sok, több száz kilogramm élelmiszert ki is kellett vonni a forgalomból, aha. mert keresztszennyeződés veszélye fennállt, a nyomon követhetőség nem volt biztosított, nem tudta igazolni azt az üzemeltető, hogy ő honnan szerezte azt a húst, vagy akármilyen bármilyen terméket, zöldséget, gyümölcsöt. Illetőleg a szolgáltatásoknál meg kifejezetten a repoharak visszaváltási körülményeit is vizsgáljuk, például, hogy megfelelően tájékoztatják-e a fogyasztót, hogy hogyan juthat vissza, hogyan kaphatja vissza azt az összeget, amit kifejezetten csak a repohárért fizetett, tájékoztatják-e arról, hogy megkapja a kis számlát, a blokkot, azt őrizze meg mindenképpen, mert ha nem őrzi meg, akkor nem fogja visszakapni azt az összeget, amit csak a pohára van. Persze nyilván meg is tarthatja ezt a repoharat a fogyasztó, meg elteheti emlékbe. Nekünk otthon ilyen halommal van a lányommal meccsekről, amik származnak rengeteg-rengeteg repohár. De nyilván nem mindenki szereti ezeket gyűjteni, és visszaváltható, csak akkor biztosítani kell a vásárló számára, hogy tudja, hogy hogyan lehet ezt visszaadni, és hogy milyen körülmények között.
1: Nekem ez újdonság volt, nálam is volt repohár, iszonyat sokat fizettünk érte a fiammal, és én nem tudtam, hogy ezt, mert nem világosítottak föl, és szerintem nem egyedüli ilyen balek vagyok.
2: Így van, ez baj egyébként, és rendkívül népszerűek, nem csak sportrendezvényeken, nem csak fesztiválokon, bármilyen kulturális rendezvényen vagy kitelepülésen most már tömegével vannak. Ezek többnyire jól mutatnak, emléket adnak az adott rendezvényről, és sokan ezt megőrzik, de nyilván nem mindenki akarja, és ha nem kap mondjuk felvilágosítást arról, hogy ő visszaviheti a

0: a rendezvény végén, a nem tudom én hol, és kell hozzá kis papírka, akkor ez sokan rajtuk marad, és nem tudják megtenni.
1: Nem tudnak, kidobják a kukába sokan.
0: Hát ez
1: kidobják
0: is előfordul,
1: a kukába. Több ellenőrzés lesz idén, mint tavaly volt?
0: Mindenképpen több.
1: Május 1-én elindult ez gyakorlatilag?
0: Így van, május 1-én elindult, tehát most már folyamatban vannak így május első hetében is az ellenőrzések, nyár végéig folyamatosak, de nem fognak megállni augusztus 30-án, tehát amíg mindenképpen jó idő van, és vannak fesztiválok, kitelepülések, rendezvények, addig ott leszünk. Nyilván egész évben vizsgáljuk a különböző fogyasztóvédelmi élelmiszerbiztonság szabályokat, de amit speciálisan a nyárra kapcsolatosak, az azért nyár végéig, őszeleig folyamatosak.
1: Hát azt mondják, hogy idén még borzasztóbb, melegebb nyár lesz, mint tavaly, és ez azt gondolom, hogy élelmiszerbiztonsági szempontból különösen nagy kockázat ilyen nagyon nagy nyári melegbe.
0: Hát abszolút, és ugye a hűtési lánc biztosítására is nagyon szigorú uniós és magyar jogszabályok vonatkoznak. Azt egyrészt meg kell tartani az üzemeltetőnek, az eladónak, másrészt igazolnia is kell, hogy ő azt megtartotta, úgyhogy ezeket is figyelik a kollégák.
1: Hát vissza fogunk rá térni, meg arra kérlek, hogyha úgyis remélem jössz rendszeresen, ha valami kirívó van, azt azért közthíré fogjuk tenni.
2: Facsipesz.
1: És már körünkben van Horváth Bálint, a GVH kommunikációs vezetője is befutott. Szia!
3: Jó reggelt, vagy jó napot kívánok, sziasztok, köszöntöm
1: mindegy,
3: a kedves hallgatókat.
1: Mindegy, mondhatsz jó estét is, teljesen mindegy. Kaptunk egy sajtóközlemény, nagyon blikfangosan azt, úgy kezdődik, hogy zöldségeket beszélnek. Én azt mondtam, hogy úgy vezettem föl, hogy egészségünkre is veszélyes szemfényvesztés lehet. Miről van szó?
3: Igen, ugye nagyon gyakran találkozunk úgynevezett zöld állításokkal. A kereskedők azok előszeretettel használják a marketing tevékenységük során azt, hogy az általuk gyártott vagy forgalmazott termék, illetve a szolgáltatásuk az valamilyen módon fenntartható, környezetvédő.
1: Nekem mondjuk számít, én ezek... szívesen veszek ilyet, nem tudom, Norbi, te is?
0: Igen, főleg a nejem szokta ezek egyébként figyelni, mert és abszolút népszerű.
1: Abszolút ezen nekem egy hívószó, még Binder Istvánt is megkérdezzük.
4: Legjobb termelni, az a legzöldebb.
1: Hát az biztos. Igen.
3: Igen, tehát mi is végeztünk felmérést, és azt láttuk, hogy egyrészt ugye a maguk a kereskedők, gyártók vagy szolgáltatók azok előszeretettel használják ezeket az úgynevezett zöld üzeneteket, mégpedig azért, mert hát a fogyasztók számára ez fontos, és
1: itt
3: a vásárlói döntésünket,
1: itt a
3: gyors reprezentatív közvéleménykutatásunkat végeztünk, és igen, valóban ez fontos a fogyasztók számára, amikor döntünk arról, hogy igen, egy szolgáltatás vagy egy terméket igénybe veszünk. Viszont hát itt belőtközünk egy problémába, hogy mennyire megalapozottak vagy valósak ezek az állítások, és a gazdasági versenyhivatal látókörébe gyakran kerülnek ilyen cégek, illetve ilyen kommunikációs kampányok, és bizony nagyon sok esetben azt látjuk, hogy ezek az állítások ezek nem megalapozottak, és nincs mögöttük valós hát, tudományos vizsgálat, vagy mondjuk olyan eljárási mód, ami biztosítja ezt a fajta fenntarthatóságot, vagy a környezet iránti tudatosságot.
1: Viszont drágában adják.
3: Hát igen, és ez megjelenik az árban, és ezt hívjuk úgynevezett greenwashingnak, ugye idegen szóval angol nyelven, vagy zöldremosásnak, vagy zöldrefestésnek szokták talán magyarul, amikor gyakorlatilag hát nem minden zöld, ami annak látszik, és bizony ezek a cégek, ezek úgy állítják be ezeket a termékeket, szolgáltatásokat, hogy ezek fenntarthatóak, és ezért a gazdasági versenyhivatal időről időre kiad útmutatókat, és most a fogyasztók figyelmét hívtuk fel arra egy útmutatóval, egy tájékoztatóval arra, hogy mire figyeljenek, amikor ilyen termékeket látnak.
1: Ez nagyon fontos.
3: Igen, tehát figyelni kell nyilván a szavakra, mindenképpen figyelni kell, hogy a túl általános egy megfogalmazás, akkor ott rögtön már gyanút kelthet bennünk, hogyha önmagában csak valami eko, mondjuk, nagyon gyakran azt mondják, hogy valami minden eko, akkor érdemes esetleg mélyírásni, hogy pontosan ez mi. Nagyon gyakran használnak a kereskedők, szolgáltatók különböző logókat, ugye ilyen piktogramokat,
1: igen,
3: levél, meg fa, meg különböző igen, állatok, meg
1: de
3: zubogó,
1: van, ami mögött van.
3: Zubogó patakok, stb. Hát mi megnéztük ebben a felmérésben a Magyarországon használt különböző jelölő rendszereknek a megalapozottságát, és azt láttuk, hogy egy nagy, jó nagy zűrzavar van ezen a területen.
1: Igen.
3: Mert a kereskedők, szolgáltatók azok nagyon sok ilyen piktogramot használnak, és a legtöbb mögött semmilyen tudományos hát mérés, vagy módszertan nincs.
1: De én, mint egyszerű fogyasztó, meglátom, én elhiszem, hogy tudom kiszűrni, hogy az kamu. Minek kell még ott
3: hát
1: lenni?
3: Igen, ez nagyon nehéz helyzetben vagyunk, hiszen itt ugye nagyon látványos, vonzó, vizuális megjelenítéseket alkalmaznak ilyenkor a kereskedők, szolgáltatók. Ezért mi a GVH javasoltuk is, hogy egy egységes, államilag elfogadott, egységes módszert a használatra alapozott jelölőrendszer kidolgozására mindenképpen szükség van, illetve szükség lehet pontosan a fogyasztók objektív tájékoztatása érdekében, mert valóban ezek a termékeken nagyon sok ilyen piktogram szerepel, pláne hogyha esetleg ezek a termékek sokszor importból származnak, külföldről érkeznek, külföldi hát multinacionális kereskedőknél vásárolhatjuk meg ezeket, azokon is látjuk, hogy nagyon gyakran szerepelnek különböző piktogramok, miközben lehet, hogy ezek Magyarországon semmilyen módon nincsenek elfogadva, vagy egységesítve. Tehát ez zűrzavart okoz valóban. Tehát mindenképpen ezeket érdemes figyelembe venni, és az a fontos szerintem itt is, hogy ne érzelmi alapon döntsünk. Tehát amikor látjuk azt, hogy egy csomagoláson ilyen zubogó patakok vannak, meg fák vannak, meg egyebek, madarak vannak, akkor hát tudjuk azt, hogy alapvetően itt az érzelmeinkre próbálnak hatni.
1: Ha persze.
3: Ezáltal.
1: Olyannyira, hogy egy ronda csomagolást nem veszek meg, még akkor sem lehet, hogy abban sokkal jobb termék van, mint az, ami olyan, ami nekem tetszik. Tehát hát ennyire befolyásol.
3: Így van. Hát a csomagolás, ugye ez aztán amellett, hogy ennek a csomagolásnak aztán milyen környezeti terhelése van, meg mondjuk stb. Tehát ez érdemes így is ebből a szempontból végig gondolni, hogy érdemes-e megvenni olyan termékeket, amiben a csomagolás hát több, mint maga a termék gyakorlatilag. Főleg mondjuk elektronikai cikkeknél olyan gyakran van az, hogy az ember megvesz egy kis, nem tudom, pendrive-ot, vagy bármilyen kütyűt, és egy ilyen hatalmas műanyag csomagoló dobozban, igen, azon belül még lefóliázva, becsomagolva van. Tehát rengeteg szemét keletkezik gyakorlatilag ezután. Persze nyilván, aki tudatos, ezt megpróbálja szelektíven gyűjteni, de hát azért ez így is, ez a műanyag szemét terheli a környezetet utána.
1: Ugyanakkor van egy ellenvonal is, ami nekem nagyon tetszik, van egy magyar, nem mondom meg ki, étrendkiegészítőt, vitaminokat gyártó zseniális lánc, és ők bejelentették, hogy innentől fogva papírba, tehát ilyen papírcsomagolásba kapod meg a kapszuláidat, hogy ne dobd el a korábbi műanyag dobozaidat, mert ők már nem hajlandók műanyag dobozba beletenni, papírba be van csomagolva, szépen lezárva, és azt öntögeti az ember. Tehát azért már van jó példa is.
3: Igen, valóban, hogyha egy vállalkozás ilyesmit alkalmaz, vagy így megváltoztatja mondjuk a kereskedelmi gyakorlatát, vagy ezt a gyártási folyamatait, a forgalmazási folyamatait, az valóban egy a környezet iránti felelősséget mutat. Tehát alapvetően az a fontos, hogy ez egy jó példa arra, hogy ne azt nézzük alapvetően, hogy mit mondanak a cégek, vagy mit üzennek a cégek a saját szolgáltatásukról, illetve termékükről, hanem valójában mit látunk és mit tapasztalatunk mi az adott terméknek a felhasználása során, vagy az adott szolgáltatás igénybevétele során.
1: Az se jelenthet számunkra támpontot, hogy mondjuk egy nagy multi drogéria lánc ráírja, tehát rá van nyomva, hogy ez vissza, újrahasznosított, hogy rá van írva, hogy ökobió, ha külföldről jön, azt akarom kinyögni, mert azt mondtad, hogy Magyarországon nagy a káosz, de ha mondjuk Németországból vagy Ausztriából érkezik, ott szigorúbbak az elvárások az én tudásom szerint. Ez nem ezt jelenti, Norbi is hozzá akar szólni, látom.
0: Annyira egészítem ki, hogy ugye itt az EU-s jogalkotási folyamatokban együtt dolgoztunk a GVH-val is, korábbi években is, és most is. Az Európai Unióban pont ugyanakkor a káosz a tanúsítási rendszerekben, mint Magyarországon. Rengeteg ilyen logó van, tanúsítvány, stb. És éppen ezt próbálja szabályozni az Unió különböző jogalkotási aktusokon keresztül, ez a zöldátás, meg az se véletlen, hogy a 2025-ös és a 2030-as fogyasztói stratégiában is kiemelt pont a zöldátállás.
1: Hogy legyen rend.
0: És amit még kiemelnék, ugye a GVH is és a fogyasztóvédelmi hatóság is kiemelten vizsgálja ezeket az állításokat, mint tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok. Idén szeptembertől már a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról szóló törvénybe külön 12 pont bekerül, ami kifejezetten ilyen zöld állításokkal kapcsolatosak. De eddig is eljárhattak a hatóságok, hogyha megtévesztő kereskedelmi gyakorlat volt, de most már konkrét pontra arra, hogy a fenntarthatósággal kapcsolatos tisztességtelen állítás, ez felmerül. Tehát magyarul uniós szinten is ez egy nagyon fontos téma, magyar szinten is, és mindenhol próbálják megoldani.
1: Várjuk a megoldást, nem holnap.
3: Igen, itt az a fontos, hogy a vállalkozások bármit állítanak a termékükről vagy a szolgáltatásukról, azt bizonyítaniuk kell tudniuk. Tehát mi, amikor vizsgálunk egy ilyen kampányt, akkor alapvetően a kollégáim azok azt kérdezik, hogy mire alapozzák.
1: Büntettek másokat?
3: Sokat büntettünk, voltak ezzel kapcsolatban bírságaink is, tehát a versenytanács szabott ki bírságot. Most is vannak egyébként folyamatban ilyen ügyeink, terveink, amik ezt vizsgálják, úgyhogy folyamatosan vizsgáljuk ezeket. Nem csak ezeket, egyébként nem csak a zöld állításokat, hanem például az egészségre ható állítások, az egy hasonló csoportja ennek.
1: Arról is fogunk majd beszélni,
3: hiszen, hiszen az is gyakorlatilag kapcsolódik ehhez, amikor nem a környezeti fenntarthatóságra állítanak valamit, hanem az egészségre.
1: Hanem az egészségünkre. Binder István is hozzá akart szólni.
4: Vannak zöld pénzügyi termékek is. Ez azt jelenti,
1: ez soha nem jött volna össze az én kis agyom.
4: Nagyon egyszerű, olyan befektetési alapok, vagy olyan befektetési életbiztosítások, amelyek definiálták, hogy csak is zöld tevékenységet, fenntartható tevékenységet folytató intézmények papírjaiba fektetnek. És ezeknek a listája, tehát a zöld pénzügyi termékeknek az elérhetősége a Magyar Nemzeti Bank honlapján egy zöld pénzügyi termékkeresőben elérhető. Már egy picit annyiban Magyarország viszonylag vezetésével, hiszen a Nemzeti Bank a pénzügyi téren a zöld gondolatban élen járó Európában.
1: Egyébként sok mindenben, szóval lehet színni a Nemzeti Bankot, de ez az azonnali átutalás is Magyarországon igen. Evidens.
4: Igen.
1: De külföldön annyira nem tipikus.
4: Igen, tehát hogy annyiban van azért segítség, hogy az Európai Uniónak van egy úgynevezett taxonómia rendelet, ez a hierarchia, ami megmutatja, hogy mi a tényleg a európai elvárások szerint is a zöld, sőt ezeknek már különböző árnyalata is vannak, tehát sötét zöld, az azt mondja, hogy nem csak egyszerűen nem ilyen barna iparba, vagy nem fenntarthatatlan iparba fektetek, hanem kifejezetten...
1: Nem műanyagot gyártok mondjuk.
4: Kifejezetten a hosszú távú fenntarthatóságot szolgáló céget. Az a sötét zöld. Ezeket is meg lehet találni, tehát hogyha ilyen pénzügyi terméket keresünk, és ez mondtad, ez fontos nagyon sokak számára, akkor nézzük meg igen. a pénzügyi termékbe is, hogy milyen befektetést veszünk, vagy adott esetben milyen bankhoz megyünk, aki adott esetben vállalja, hogy tőke kedvezményért, amit a Nemzeti Bank ad neki, ilyen zöld hiteleket kínál.
3: A GVL szempontjában olyan gyakran van probléma az úgynevezett újrahasznosítással. Tehát cégek állítják azt, hogy az ő mondjuk csomagolásuk, vagy mondjuk a PET palackok esetében vannak folyamatban, és voltak is ilyen ügyeink is, amikor azt állítják a vállalkozások, hogy ez a PET palack az 100%-ban újrahasznosítható.
1: Pedig nem.
3: Miközben nem, hát mert például a kupak nem újrahasznosítható, vagy a címke nem újrahasznosítható. Tehát el is járt a GVH és szankcionált is ilyen ügyekben.
1: De ez nem szőrszálhatósogatás, hogy a papír
3: nem, mert valami azt állítják, hogy 100%-ban újrahasznosított, akkor annak 100%-ban kell a teljes életciklus, az éles gyártási folyamat tekintetében megfelelni ennek az állításnak. Ez pont olyan, mint amikor volt mondjuk, nem tudom, állította valaki, hogy teljes kiérlésű lisztből készül egy péksütemény, miközben az csak 30-40%-ban tartalmazott teljes kiérlésű lisztet. Hát számunkra fogyasztóként, vásárlóként az állítást mi úgy értjük, ahogy az le van írva. A 100% az pedig a magyar nyelv szabályai szerint az teljes mértékben.
1: Én egy buta ember vagyok, de én ha meglátok egy 100% rá van írva, akkor én azt gondolom, hogy maga a palack az. Én nem gondolom, hogy a tetőnek is, meg a feliratnak is. Tehát én megeszem ezt.
3: Az hozzátartozik, ráadásul az utóbbi időben már ezt hozzá is kötik gyakorlatilag.
1: Ja, és nem győzzük letékedni.
3: Szinte nem is lehet elválasztani a kupakot a palacktól, vagy hát el lehet, de ugye...
1: De mert inni nem lehet egyébként ettől a micsodától, csak a letépkedett, tehát nem is értem ezt. Ez egy Európai Uniós...
3: Igen.
1: Szerintem eléggé vitatható döntés volt, hogy mi ennek a lényege.
3: Akik ezt a döntést hozták, biztos nem próbáltak.
1: Nem isznak palackból.
3: Ilyen palackból, az biztos.
1: Biztos listájpohárból isznak, de ez már az én rossz indulatom.
2: Facsipesz.
1: Ettünk, ittunk, most meg akkor visszatérünk a puszta anyagiakra. Hitelfedezeti biztosításról fogunk beszélgetni. Binder Istvánt szólítom meg ez ügyben. Ugye azt mondtam, hogy rengeteg, többféle van, és igazából sokan azt se tudják, hogy mire jó ez.
4: Amikor arról beszélünk, hogy egy hitelnél milyen fedezetek vannak a bank számára és biztosítékként, akkor egy nagyon generálisként használjuk ezt a hitelfedezeti biztosítást.
1: Igen.
4: Pedig gyakorlatilag kétféle ilyen fedezet, ilyen biztosíték van a bank számára és a mi védelmünkre is egyébként. Az egyik a lakásbiztosítás, ami a lakást védi, tehát hogyha ott tűz történik, vagy valamilyen áradás, bármi, elemi kár, akkor a fedezet értékét kipótolja a biztosító, tehát az egyik a tárgyat, magát a fedezeti anyagi javakat védi. A hitelfedezeti életbiztosítás az meg a mi életünk esetleg tartós megrokkanásunk, munkaképtelenségünk esetén ad egy fedezetet. Tehát az
1: arra,
4: az ember,
1: ki legyen fizetve, van, akkor is, ha nincs jövedelme.
4: Ha valami legrosszabb történel velünk, vagy tartósan megrokkanunk, akkor a biztosító a bank számára a teljes hátralévő hiteltartozást megfizeti.
1: Akkor is a munkanélküli lesz
4: valami? Ha pedig munkanélküli leszünk, vagy elbocsátnak minket, akkor egy olyan 6-9 hónapig átvállalja az aktuális törlesztő részleteket. És innen kezdődik igazából a történet, amire a Nemzeti Banknak közbe kellett avatkoznia, és egy konzultatív együttműködés révén a bankokkal sikerült ezt a problémát megoldani, ugyanis egy kicsit itt is azt láttuk a piacon, hogy nagyon nagy arányban a díjakat, befizetéseket elvonják a fogyasztóktól, akár a 100 forintnyi díjnak 90 forintnyi része is az ügyfélszerzési költségekre, aha, profitra, működési költségekre ment el, és a legkisebb arányban ment el az ügyfelek kárainak a fedezésére. Ezeket a limiteket lejjebb vettük, 20 vagy még több százalékponttal is, attól függően, hogy milyen hitelhez kötődnek ezek a biztosítások, tehát személyi kölcsönhöz, ott is bizonyos mértéket meghatároztunk, a babaváronál jelzálogkitelnél pedig jóval kértük, hogy csökkentsék a költségeket. A másik probléma, hogy a hitelfedezeti életbiztosításoknál is azt láttuk, hogy azért a feltételek egy része nem biztos, hogy megfelelő. Nagyon sok kizárás van itt is a biztosítói kártérítésekből. Például azt mondja a biztosító, hogy ön nagyon kockázatos, veszélyes, extrém sportot művelt, azért lett beteg, vagy azért sérült meg, és nem fizetjük a munkanélküliségi biztosítását, pedig valójában vannak biztosítók, akik, hogyha egyedül elmegyek vitorlázni, azt is extrém sportként könyvelték be.
1: Ez a saját tapasztalatod, nem, mert én tudom, hogy
4: de nem. De ez egy konkrét feltétel volt. Másrészt pedig van olyan biztosító, ugye nagyon sok, aki azt mondja, hogyha ismeretlen előzmény betegségünk volt, akkor nem fizetnek. Nemzeti Bank azt kezdeményezte, hogyha 2 év eltelt, tehát semmi probléma nem volt az ügyféllel, a biztosító beszedte a díjat, akkor még egy előzmény betegség esetén is legyen kedves a biztosító fizessen. A biztosítókkal, bankokkal ezeket végig tárgyaltuk, és egy nagyon jó egyesség született, tehát az új biztosításoknál ezeket a feltételeket már ez évtől. Az újaknál, a meglévő biztosításnál, igen, pedig a feltételek módosítását 27 január 1-től meg kell valósítani. Még további elvárásaink, kéréseink is voltak, például, hogyha hitelt online ügyfélként meg tudom kötni, akkor a mellé levő biztosítást is köthessem meg. Tehát például ebbe is az ügyfelek számára egy könnyítés szerepel.
1: Mennyire vannak a bankok a biztosítók ajánlatéval összefonódva? Ez rossz, hogy összefonódva, mert ugye sokszor volt, hogy én bementem a bankomba, és konkrétan egy lakástakarékot promotáltak, tehát nem kellett hozzá 2 IQ, hogy tudjam, hogy ők össze vannak. Azért kérdezem, mert hogyha valaki ilyen biztosítást akar kötni, de lehet, hogy van jobb is a piacon, mint amit a bank rákényszerít, akkor mi van?
4: Igen. Úgy összekapcsolódik a történet, hogy általában egy banknál, akik ügynökként járnak ilyenkor el, azt mondják, hogy ehhez a biztosítóhoz páragyakot nagyon gyorsan meg lehet kötni. Azért alakított ki a Magyar Nemzeti Bank egy digitális felületet, hogy a biztosítók és a bankok az információikat át tudják adni egymásnak, mert megtörténhet az, hogy bizony nekem egy másik biztosítónál van biztosításom, én szeretném azt kérni, hogy ezt fogadja el.
1: Tehát ezt megtehetem.
4: Megtehetem. Tehát nincs ilyen kizárólagosság, az más kérdés, hogy automatizmusként ez úgy történik, hogy megkötöm annál a banknál, és a bank egyszerre a hitel összeggel, havi hitel összeggel együtt vonja le a biztosítás, hitelfedezeti életbiztosításnak is az összegét, ami jellemzően a piacon egyébként ma az adott törlesztő részletnek egy olyan 4-8 százaléka, cserébe viszont azért nagyon nagy könnyebbség lehetne a családnak, hogyha tényleg sor kerül rá, és fizetni kell egy nagyon nagy terhet.
1: Tehát akkor nem kötelező azt elfogadni, amit úgy megpróbálnak ránk oktrojálni, hanem van lehetőségünk arra, hogyha mi nekünk van egy másik biztosítónk, vagy tudjuk, hogy valamelyik milyen, mert a család már kipróbált, akkor mi mehetünk.
4: Én azt gondolom, hogy egyszerűbb ugyanazt a biztosítót választani, amit a bank ajánl, de ha látunk jobbat, adott esetben én azt is el tudom képzelni, hogy a biztosítótól indulok el, tehát ő, neki van egy nagyobb biztosítás, aha, egy fedezete, és amellé választok hitelt.
1: Miért van ennyiféle? Ez annyira, bár mondtad, hogy nagy haszonnal kecsegtet, mármint azoknak, akik, tehát az ügynököknek, én kimondom, meg a biztosítónak, de miért van ennyiféle? Nem értem.
4: Ugye nagyon sokféle ajánlat van a piacon, és nagyon sok szereplő van, tehát itt azért van egy verseny, ha ezt a javunkra fordítjuk, és ebben a most látható a Nemzeti Bank a jogalkotó is segít, akkor azért szerintem meg tudjuk találni a számításunkat. A részletekre azért mindenképpen figyeljünk, például arra, hogy nem csak ennél a hitelfedezeti életbiztosításnál, de általában másoknál is vannak biztosítók, akik 65-70 évnél meghúzzák a határt, tehát azt mondják, hogy e fölött már nem, vagy csak nagyon szigorú újabb orvosi vizsgálattal, egészségügyi szűréssel vállalják ezeket a további fedezeteket. Ilyenkor megoldást jelenthet,
1: de
4: mondjuk.
1: De bankok se kötnek gyakorlatilag már nagyobb biztosításokat, tehát lakásbiztosítást.
4: Vagy hitel, ajánlatot, igen, nem adnak.
1: Igen, igen.
4: De meg tudjuk ezt úgy oldani, hogyha például a gyermekünket, egy fiatalabb családtagot bevonunk adóstársként, és ebben az esetben akkor adott esetben elképzelhető, hogy a biztosító is, meg a bank is adott esetben picit más feltételekkel, de azért vállalja ennek az ódiumát.
1: Vagy nem. Mindegy, igen. Köszönöm szépen.
2: Facsi Pesz.
1: És befutott már szerencsére Zentai András, a hovege.hu főszerkesztője is. Köszönöm, hogy eljöttél. Érdekes témát fogunk feszegetni, sose gondolná szerintem senki, hogy az autós iskolák is nagyon fifikásak. Vagyis örülök, hogy itt ül Ejtman Norbert, mert szerintem érdemes lenne arra fele vizsgálódni kis motor jogosítvány ügyben. Igazából én tudom a történetet, Andi is elkezdett keresgélni, és megdöbbentő eredményre jutott. Szóval.
5: Köszöntöm a tisztelt hallgatókat, szervusz Krista, sziasztok! Igen, hát ugye sokféle kategória van Magyarországon, tehát először is tisztázok, hogy milyen kategóriáról beszélek én. Nemrégiben megjelent erről egy cikkem is. Tehát az a helyzet, hogy Magyarországon ugye akinek már van autóra jogosítványa, az bizonyos kismotort vezethet, más miatt pedig nem vezethet. Így van, tehát a klasszikus robogó kategóriát, igen, lehet vezetni. Én magam is ezt vezetem kb. 3 éve, és van jogosítványom B kategóriára, nem tudom, 25 éve. Viszont nagyon szeretnék egy kicsivel nagyobb robogót, ami ugye a 125 köbcentis kategória a következő. Aha. Erre viszont már ugye a B kategóriás jogosítvány nem érvényes.
1: Ezt sem tudják sokan egyébként.
5: Azonban rengeteg olyan hír volt olvasható az utóbbi mondjuk egy évben, hogy készül az új Kressz. Sőt, már el is készült igazából, sőt, társadalmi vitára bocsájtották, sőt, már nagyon sok olyan nyilatkozat volt, hogy hamarosan hatályba lép, amiben volt egy olyan ígéret, hogy a B-kategóriás jogosítvánnyal vezethetők lesznek ezek a 125 köbcentig, és maximum azt hiszem 15 lóerőig.
1: Jó, de most mi a jel?
5: De most az a helyzet, hogy egyelőre nem vezethetők, azonban nagyon sokféle hát állítás olvasható az interneten, hogy hogy vezethetünk, mégis vannak-e kiskapuk. Én például egy olyanra futottam rá most, hogy az egyik motor forgalmazónak a weboldalán olvastam, hogy bizony egy 6 órás az Osztrák Autóklub által szervezett képzésen való részvétel után vezethetek 125 köbcentis robogót B-jogsival, vizsga nélkül.
1: Ez becsapás, nem?
5: Hát ez nem így van. Valószínűleg az történhetett ebben a helyzetben, hogy az adott motorforgalmazónak a nemzetközi honlapján ez meg volt jelenítve, és ezt egy az egybe átültették magyar nyelvre, holott ugye az az igazság, hogy ez valóban létezik ez a képzés, de úgynevezett nemzeti kategória ez Ausztriában. Mint ahogy nálunk is vannak nemzeti kategóriák, például a lovaskocsira, vagy a kerti traktorra, ne, ténylegesen, tehát a K kategóriás jogosítvány, az kerti traktorra van, és Magyarországon nemzeti kategória.
1: Akkor
5: lehet
1: én nem
5: vezetettek,
1: ugye? Nem. Csak B-s jogosítvány.
5: Attól függ, ugye van, amit vezethetsz B-jogsival, van, amit nem. De ha nincs B-jogsid, és kerti traktort akarsz vezetni, vagy lovaskocsit, akkor arra egy K-kategóriás jogosítványt kell szerezned. Azonban ez csak Magyarországon lesz érvényes, mert nemzeti kategóriának számít. Tehát ha én kimegyek Ausztriába, és ott elvégzem ezt a tanfolyamot, akkor vezethetem a robogót, de csak Ausztriában.
1: Na, és
5: tehát
1: akkor...
5: Magyarországon nem. Magyarországon az a helyzet, hogy el kell menni az autós iskolába, Kressz tanfolyamot kell elvégezni. Hiába van B-jogsim, egy speciális, aha, könnyítettes nevelés, ugye, mert már van valamilyen jogsim, de akkor is le kell vizsgázni Kresszből. Tehát ezt is sok helyen azt írják, hogy nem kell vizsgálni, de le kell vizsgálni Kresszből.
1: Ez a lényeg, hogy ilyeneket írnak ki az autós iskolák, erre majd
5: térjünk. És annyira bonyodalmasan, meg hát keveredik ugye a marketinges szóhasználata a jogszabály szerinti szóhasználattal, többféleképpen hívják ezt a kategóriát, például B125-nek, vagy A1B-nek.
1: Jaj.
5: Ugye ez A1 kategória, aminek van egy könnyítése azok számára, akik B-kategóriás jogosítvánnyal rendelkeznek. Tehát Kressz tanfolyam, Kressz vizsga, járműkezelési tanfolyam, forgalmi vezetés, és ebből is hatósági vizsga van. Tehát ezzel kapcsolatban is egy csomó olyan állítás van autós iskoláknak a marketing oldalaim, hogy nem kell vizsgázni. De vizsgázni minden esetben
1: ez
5: kell.
1: De ez a fogyasztó félrevezetése, Norbi, nem?
0: Hát abszolút, ugye az autós iskolák is vállalkozások, és itt ez egy vállalkozási szolgáltatás nyújtása van, és azt hirdetik. Tehát, hogy az nem fel meg a valóságnak, megtéveszti a fogyasztókat, az abszolút tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatnak minősül.
1: Aha, és akkor ilyenkor...
5: Néhány helyen még olyannal is találkoztam, most nagyon sok ilyet elolvastam, olyannal is találkoztam, hogy ahol azt állítják, hogy van vizsga, de csak az oktató ellenőrzi. De ugye ez nem lehet.
1: Ez
5: nem
1: a fából vaskodik a című dolog.
5: Hatósági vizsga van, ami jellemzően ugye járműkövetéssel zajlik.
1: Ha persze tehát nem ülnek be mögé.
5: Elől megy az oktató egy motorral, mögötte mennek a jelöltek, nem is feltétlenül egy, hanem akár több, és a vizsga biztos az pedig jellemzően mögöttük egy autóban ül, aha, és akkor ilyen konvojszerűen mennek. Ez jellemzően így működik, hát picit fura is lehetne akár. Na de mindegy, én azt olvastam egyébként utolsó minisztériumi közlésként egy januári cikkben, hogy szeptembertől valószínűleg már lesz új Kressz, és abban valószínűleg benne lesz ez a könnyítés. Tehát aki most akar A1-B jogosítványt csinálni, annak azt javaslom, hogy néhány hónapot várjon. Bár hát most ugye új országgyűlés lesz, tehát elképzelhető, hogy tolódni fog ez a, nek az
1: jó,
5: elfogadása,
1: a lényeg
5: ezt még
1: az,
5: nem tudjuk.
1: Hogy jelenleg ez a helyzet, és az, hogy félrevezető megnyilvánulások, vagy nem is tudom, mik vannak az autós iskolák házatáján. És én már is Bálinthoz fordulok, a GVH oldaláról, hogy néz ez ki?
3: Igen, én csak érdekességet jegyzem meg, hogy a GVH múltjában, praxisában volt egy autós iskola kartel ügy, tehát az autós iskolák is volt, hogy karteleztek.
1: Vagyis ugyanolyan áron dolgoztak.
3: Ez egy több mint 10 éves ügy. Egyeztették az áraikat és a tanfolyamok díjait ezek az autós iskolák, és így felverték az árakat, magasabb árakat okozva a fogyasztóknak, és a GVH lefülelte ezt az autós iskola kartelt. Összesen több mint 20 millió forint bírságot is kiszabott egyébként.
1: De nem most, hanem jóval korábban.
3: Ez 2014-ben zárult, aha, ez az ügy, de hogy volt a GVH praxisában ilyen, tehát van, hogy az autós iskolák azok a versenyjogi szabályokat is megsértik, és
1: lehet, hogy nem ismerik.
3: Kell figyelniük. Hát itt jól ismerték, mert itt bizonyítottuk, hogy egyeztettek egymással. Uh-huh. Tehát itt konkrét bizonyítékok voltak arra vonatkozóan, hogy ők egyeztették ezeket a tanfolyam díjakat, és így okoztak magasabb árakat a fogyasztóknak.
1: Ilyenkor egyébként hova érdemes bejelentést tenni, vagy most már a fókuszotokba került, tehát a gazdasági versenyhivatal, vagy a fogyasztóvédelmi hatóság az illetékes?
3: Hát nyilván, hogyha egy ilyen, akár egy kereskedelmi gyakorlat országos kiterjedtségű legalább 3 megyét érint, vagy mondjuk az online térben olyan nagy látogatottságú felületeken valósul meg, akkor ugye a gazdasági versenyhivatal illetékes, amennyiben nem, de ezt majd Norbi biztos elmondja, akkor a kormányhivatalok lehetnek, vagy van illetékesek ebben a helyi ügyekben. Amennyiben valakinek ilyen tiltott piacfelosztás vagy egyeztetésre vonatkozó gyanúja van, a GVH-nak van egy kartel chat alkalmazás, ez a honlapunkon elérhető, ahol lehet bejelentést tenni bármilyen ilyen tiltott együttműködéssel kapcsolatban, akár névtelenül is meg lehet ezt tenni, és a kollégáim minden ilyennek utána járnak és végére járnak.
0: Igen, egyébként a megtévesztés kapcsán pedig akár az NKFH-hoz, GVH-hoz, kormányhivatalhoz is bejelentésre lehet érni, aztán majd a hatóságok egymás között ledílelik egyébként, hogy most kinek van hatásköre és ki fog konkrétan eljárni, de a fogyasztók ilyenkor tényleg éljenek bejelentéssel nyugodtan.
1: András, hány mennyire kiterjedt volt az, ahol te végignézted ezt, tehát csak azért, hogy végül is ki fog erre rá harapni.
5: Egyébként érdekes, amit az előbb hallottam, mert az egyik ilyen autós iskola, ahol teljesen megtévesztő információk voltak, pont egy győri.
1: De lehet, hogy ugyanazok, akiket...
5: Elképzelhetőnek tartom, most nem fogok itt neveket mondani, de elképzelhetőnek tartom. Hát a legnagyobb probléma ezzel az, hogy nagyon sokféle az információ.
1: Hát persze,
5: tehát, hogy ahány, ugye én azt gondolnám, hogy minden autós iskolának az oldalán gyakorlatilag ugyanannak kéne leírva lennie, de nem ugyanazok vannak leírva, hanem sok különféle információ, aminek egy része igaz, másik része félig igaz, a harmadik része pedig egyáltalán nem igaz. Tehát azt, hogy nem kell vizsgálni, ez abszolút nem igaz.
3: Gyakran alkalmazzak egyébként az autós iskolák az árakra vonatkozó állításokat, mondjuk piac elsősegi állításokat, hogy én vagyok a legolcsóbb, vagy az a legjobb ár, vagy a legalacsonyabb ár. Hát ha ez így van, és valóban ezt felmérte, és egy olyan piackutatás van a birtokában, ami bizonyítja azt, hogy az adott piacon biztos ő a legolcsóbb, de ha ez csak egy ilyen marketing szlogen szintjén alkalmazza, hogy a legjobb árat biztosítják, meg a legolcsóbb árat, hát azt tapasztaljuk, hogy általában ezek nem megalapozottak, ezek az állítások, ezek mindezett piac elsősegi állítások. Ez is tiltott, a GVH eljár ilyen ügyekben is, amikor a vállalkozások ezt
1: sokszor olvassuk sok minden kapcsán, hogy ő a legolcsóbb, igen.
5: És ugye, ami még tök érdekesebben, hogy van, aki azt állítja, hogy 2 óra alatt meg lehet szerezni a jogosítványt. Mert a jogszabály nem határozza meg, mint ahogy például a B kategóriás jogosítvány tanfolyamánál, hogy hány órát kötelező vezetni. Itt ilyen nincsen. Tehát elméletileg, hogyha én már úgy megyek oda, hogy tudok mindent, akkor akár 1 óra vezetés is elegendő lehet, de a gyakorlatban ezt nem kell elhinni szerintem. Tehát egy 6-8 órát az ember nyugodtan kalkuláljon, ameddig ezt meg tudja szerezni.
1: Hát ez nonsensnek tűnik nekem ez a 2 óra. Hát érdekes volt viszont itt, és most be kell fejeznünk a műsort.
5: Köszönjük szépen.
1: Én ígérgettem üdülési jogot, de a hallgatóknak már most mondom, hogy a jövő héten ezzel fogunk kezdeni, mert nagyon sokaknál kiveri a biztosítékot. Köszönöm szakértői vendégeimnek, hogy itt voltak, név szerint Binder István, a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti szóvivője, Ejtmar Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke, és a Gazdasági Versenyhivatal kommunikációs vezetője, mégpedig Horváth Bálint, és el ne felejtsem a hóvége.hu főszerkesztőjét, Zentai András, de hát ő az utolsó a névsorban, mert Z betűvel kezdődik. Már mindenki mutogat, hogy el ne felejtsem, hogy ő is itt volt. A mai műsor ezzel véget ért. Akinek van kérdése, panasza, az forduljon hozzánk, e-mailben teheti meg. facipes2025@gmail.com. Ide várjuk a megjegyzéseiket, panaszaikat, és egy kis türelmet szeretnék kérni, folyamatosan földolgozunk, lesz olyan műsor, ahol majdnem csak ezeket a kérdéseket fogják megválaszolni a szakértők, még pedig nem is soká. Most már tényleg vége van a műsornak, Bicó Tamás volt, akivel ezt elkészítettük. Nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, legyen további szép napjuk. Törtei Takács Krisztát hallották, viszlát!
6: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
7: Műsorajánló.
6: Vers, próza, jelenet. Előadás, hangjáték.
8: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében. Hétfőn délután 4-től.
9: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
10: Teremtés koronái. Pénteken 4-től. A Hobby Rádióban.
11: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
12: Hagyományaink, értékeink Európában.
13: Ahol az érték a mérték.
14: A DS Stúdió műsora szombaton 10 órától.
15: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
16: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is, pénteken 9-től.
17: Műsorajánlót hallottak.

0: Megra.
1: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 12 óra.
2: A határidő jön a szép kártyáknál, havi levonásokra lehet számítani. Az év második felére is maradhat az ársapka az üzemanyagárakon. Elvonulnak a felhők és melegszik az idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Új határidő jön a szép kártyáknál, havi levonásokra lehet számítani. Változik a Széchenyi pihenőkártyák fel nem használt egyenlegeire vonatkozó szabályozás. A veszélyhelyzeti rendeletek kivezetésével visszatér a korábbi május végi határidő, és a büntető kamatok rendszere is átalakul. A jövőben újra a május 31-i határidőre kell majd figyelni a régebbi egyenlegeknél. Aki nem figyel, annak havonta 3%-kal is csökkenhet a bent ragadt pénze. Az év második felére is maradhat az ársapka az üzemanyagárakon, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. Az RTL híradóból kiderül, a Magyar Ásványolaj Szövetség szerint a kapitány által csütörtökön a biztonsági tartalékból felszabadított üzemanyagkészlet június végéig elég a védett árak biztosításához. Közgazdászok az áruhiány elkerülése véget azt kérték a kormánytól, hogy vessenek véget az árstopnak. A miniszter szerint azonban az intézkedést a lakosság védelmében egyelőre fenn kell tartani, ugyanis a jelenlegi geopolitikai helyzet miatt nagyon magas az olajára. Vizsgálják, hogy műszaki vagy emberi hiba okozta-e a vonatbalesetet Gyomán. Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója Facebook oldalán közölte. A vizsgálat után lehet minden kétséget kizáróan megállapítani, hogy műszaki vagy emberi hiba miatt érkezett a kitérőhöz a megengedettnél jóval nagyobb sebességgel a csütörtökön kisiklott vonat. A balesetben megsérült utas állapota javult, a MÁV munkatársai meglátogatták a kórházban. A Tisza kormány felbontja a Krausz Ferenc alapítványával kötött 261 milliárdos szerződést. Magyar Péter miniszterelnök Facebook oldalán közölte, a Nobel-díjas professzort a már kifizetett 22 milliárd forint visszautalására kérik. A Hankó Balázs vezette Kulturális és Innovációs Minisztérium február 20-án, alig két hónappal a választás előtt finanszírozási szerződést kötött az Élvonal alapítvánnyal, amit a Nobel-díjas Krausz Ferenc irányít kuratóriumi elnökként. Az Élvonal alapítvány tavaly novemberben jött létre közfeladat ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványként. Orbán Viktor nem kapja meg a 38 millió forint végkielégítését, közölte Magyar Péter miniszterelnök Facebook oldalán. A bejegyzésben azt írta, a vagyonnyilatkozata alapján Orbán Viktornak az általa hozott jogszabály szerint 38 millió forint végkielégítés járna, de ezt nem kapja meg. Közben Orbán Viktor jelezte, nem is veszi fel a pénzt, azt a kárpátaljai gyermekotthon javára ajánlja fel. Szabó Bence a belügyminisztériumban fog dolgozni. A Nemzeti Nyomozóiroda korábbi századosának feladata Pósfai Gábor belügyminiszter kabinetén belül az állomány a rendvédelmi dolgozók véleményének megjelenítése lesz. A belügyminisztériumban az átadás-átvétel részletes igazgatási szakasza már elkezdődött. A Dunántúlon számottevő csapadék ma nem valószínű, és ott több órára a nap is kisüthet. A Dunától keletre még sok felhő lesz az égen, és főként északkeleten még kialakulhat eső zápor. A Dunántúlon és a középső tájakon élénk helyenként erős lesz az északnyugati szél. Napközben 16 és 21 fok között alakul a hőmérséklet. Holnap a napos gomoly felhős időben északon, északkeleten és a Dunántúl délnyugati felén alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Reggel 5-11, napközben 18-23 fok lesz.
1: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
3: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
4: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
3: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
4: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
3: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
1: Hobby Rádió.
3: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Közeledik az adóbevallás ideje.
5: A Hobby Rádiót üzemeltető Netmédia Alapítvány számít a te segítségedre is.
1: 1% adófelajánlásához a következő adószámot kell beírni bevallásod megfelelő rubrikájába.
5: 18-12-99-82 kötőjel 1 kötőjel 41.
1: Nos, adód, vagy nem adód adód? A biztonság kedvéért megismétlem adószámunkat. 18-12-99-82 kötőjel 1 kötőjel 41. Hobby Rádió!
5: A jövedelemadó vevő.
3: Társadalmi célú közleményt hallotta.
6: Hobby Rádió!

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Május 18-án köszöntjük az Alexandra, valamint Erik nevű kedves hallgatóinkat. Az Alexandra név jelentése harcra kész, az embereket oltalmazó. A görög-latin eredetű név az Alexander férfi név nőiesített alakja. Ezen név hatására viselőiben az anyagi javak jelentősége bizony felerősödhet. Jó szemük van a minőséghez, és a lehető legjobbra vágynak minden esetben. Becézése Alexa, Sandra, Szandrácska, Szandri, Szandi, Alexa, Alexia. Jeles viselői a névnek Béres Alexandra, fitnessedző, Oszter Alexandra, színésznő, valamint ön, kedves Alexandra. Szintén ezen a napon köszöntjük Erik nevű kedves hallgatóinkat. A germán eredetű férfi név jelentése uralkodó, hatalmas, nagyra becsült. Ünnepelnek még az Erikek január 24-én, február 9-én, augusztus 21-én és szeptember 10-én is. Becézése Eri, Erus, Riki, jeles viselői a névnek Eric Clapton, angol zenész, Vörös Erik, viking hajós, Grönland felfedezője, 9. Erik Szent, svéd király, valamint önök kedves Erik. Ezen a napon köszöntjük még Blandina, Bódog, Erika, Erős, Félix, Hanga, Kámea, Kamília, Klaudia, Sandra, Santina, Sandy, valamint Toszka nevű kedves hallgatóinkat is.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Fogdi Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvár Viktóriával május 18-án. Üdvözlöm Önöket! Tekintsünk vissza, mi is történt a történelem során ezen a napon. 1161. május 18-a Szent Erik Svédország patronusának ünnepe. Szent Erik svéd király vezette be a kereszténységet országában, a svédek szemében Szent Erik a győzelem jelképe is. A 17. századdal folytatjuk. 1652. május 18-án Rhode Island elsőként az amerikai gyarmatok közül törvényt hozott a rabszolgaság ellen. A 19. század elején járunk. 1803. május 18-án Nagy-Britannia hadat üzent Franciaországnak, ennek következtében robbant ki a napóleoni háború. És még mindig a 19. század, 1868. május 18-án megszületett II. Miklós, az utolsó orosz cár, III. Sándor cár fia. II. Miklós cárt az 1910-es évek elején Szerbia bújtogatásával Németországgal együtt az első világháború fő okozójának tartották. Az 1917-es évi februári polgári demokratikus forradalom lemondott a trónjáról, majd nem sokkal ezután letartóztatták. 1918. júliusában állítólag Lenin utasítására családjával és személyzetével együtt lemészárolták. A 20. századdal folytatjuk. 1920. május 18-án megszületett II. János Pál pápa, civil nevén Karol Wojtyla, a vatikáni állam 264. pápája. II. János Pált 1978-ban avatták a római katolikus egyház fejévé, 455 éve ő volt az első nem olasz nemzetiségű pápa. Még mindig a 20. században járunk. 1922. május 18-a meghalt Alphonse Laveran, orvos, a malária kórokozójának felfedezője, illetve az ellene hatásos kininterápia megalapozója. Lépjünk át a 20. század második felére. 1967. május 18-án meghalt Balotás Péter olimpiai bajnok labdarúgó, aki középcsatárként játszott az 52-es Helsinki olimpián, valamint a berni labdarúgó VB második helyezett aranycsapatban. És végül, de nem utolsó sorban, 1978. május 18-a a múzeumok nemzetközi napja. Önök a kalendáriumot hallhatták velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobbi Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.

0: Üzenet a példabeszédek könyve 3. fejezetéből.
1: Nem kell félned a hirtelen fölrettentéstől, sem attól, hogy viharként rád törnek a bűnösök. Mert az Úrban bizakodhatsz, és ő megőrzi lábad a csapdától.

0: Fabi Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: 2026. május 18-a, hétfő. A világban üldözést szenvedtek, de bízzatok, én legyőztem a világot. Evangélium Szent János könyvéből 16. fejezet 29-től a 33. versig. Amikor az utolsó vacsorán Jézus elmondta búcsú beszédét, tanítványai megjegyezték. Most nyíltan beszélsz, nem hasonlatokban. Most elismerjük, hogy mindent tudsz, és nincs szükség rá, hogy valaki is kérdezzen. Ezért hisszük, hogy Istentől jöttél. Jézus így felelt. Most hisztek? Eljön az óra, már el is jött, amikor szétszélettek, kiki a maga útján, és engem magamra hagytok. De én nem vagyok egyedül, mert az Atya velem van. Mindezt azért mondtam nektek, hogy békességet találjatok bennem. A világban üldözést szenvedtek, de bízzatok, én legyőztem a világot. Emélkedés. A tanítványok megkönnyebbülnek, mert úgy érzik, végre értik mesterük szavait. Világosan beszél, egyértelmű kijelentéseket tesz, többé nincs rejtély, nincs titok. De Jézus kérdése visszahelyezi őket a valóságba. Most hisztek. Eljön az óra, már el is jött, amikor szétszélettek. Jézus úgy érzi, hogy tanítványai még nem állnak készen arra a hűségre, amely a kereszt mellett is kitart. Hitük őszinte, de gyenge. Lelkesedésük valódi, de még nem mélyen gyökerező. Az Úr mennybe menetelének ünnepe után már a Szentlélek eljövetelére készülünk. A lélek az, aki megerősíti hitünket, elmélyíti az Istennel való kapcsolatunkat, és képessé tesz arra, hogy ne szaladjunk szét a nehéz időkben, és a Krisztusba vetett hit ne vesszen el a próbatételek idején. Jézus előre látja tanítványai gyengeségét, ezért felkészíti őket a Szentlélek jövetelére, aki majd bátorrá, hűséges tanúkká formálja őket. A lélek eljövetelének egyik első gyümölcse a béke. Ez nem konfliktusmentesség, hanem az Isten közelségéből fakadó belső biztonság. Ezzel a békével a szívünkben várjuk a pünkösdöt. Ne türelmetlenül, ne a saját erőnkre hagyatkozva, hanem annak tudatában, hogy a lélek eljön, és Jézus ígérete szerint megerősít minket a hitben és a tanúságtételben. Uram Jézus Krisztus, köszönöm, hogy ismersz engem gyengeségeimmel és hűtlenségeimmel együtt. Te békét ígérsz, amely nem a körülmények nyugalmából fakad, hanem a te jelenlétedből. Készítsd elő szívemet a Szentlélek befogadására, hogy hitem erős maradjon a próbatételek közepette is. Erősíts meg, hogy ne széledjek szét, ne hátráljak meg, hanem kitartsak melletted, akiből az Atya szeretete és irgalma árad felém. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhofer Györgytől hallották.
0: Hobby Rádió.
2: Oh, you touch my ta-la-la. Mmm, my ding-ding-dong.

0: Műsorajánló.
1: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
2: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
3: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
4: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
5: Nagy generáció! Illés!
6: Ne gondold, hogy tiéd a világ.
5: Omega!
7: Oh,
5: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
8: I want to break free.
5: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
3: Nagy generáció. Szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
0: Egészségedre.
9: Egészségedre.
10: Egészségedre.
9: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
0: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
3: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
5: Három évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
11: UK Fever Show.
12: UK Fever Show.
5: Ez a UK Fever Show.
3: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
12: UK Fever Show.
0: Műsorajánlót hallottak.
3: Hobbyradio.hu.
0: A rádiót.
5: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
13: Tudta ön azt, hogy a vizsgálatok szerint azok, akik már hosszú ideje legalább napi egy pohár teát elfogyasztanak, sokkal erősebb csontozattal rendelkeznek, függetlenül az elfogyasztott tea fajtájától és mennyiségétől. Azonban 6 deciliter üdítő elfogyasztásával 20 teáskanálnyi cukor jut a szervezetbe.
5: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom.
3: Hobby Rádió. Értünk szól.

0: Wifi rádió!
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantelem esküszöm.
3: Wifi rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Műsorajánló.
1: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
2: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
3: Felrázzuk a város, és önök elé tárjuk egy koktélként.
2: Koktél.
3: Érdekes témák, érdekes emberek.
2: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban. Life is Life. Életmód magazin. Life is life. Kedden délután 4-től.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 13 óra.
1: Orbán Anita lesz a miniszterelnök helyettes, nem alapítványi rendszerben képzeli el a tudomány támogatását a technológiai miniszter, visszatér a melegebb tavaszi idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Magyar Péter kijelölte a miniszterelnök helyettest. A miniszterelnök hivatalos rendeletben dr. Orbán Anita külügyminisztert jelölte ki miniszterelnök helyettesnek. A döntés hatályba is lépett, a rendelet egyúttal hatályon kívül helyezi az előző miniszterelnök helyettes kijelöléséről szóló rendeletet, és felmentettek 13 államtitkárt is. Súlyog Tamás köztársasági elnök Magyar Péter javaslatára azonnali hatállyal felmentette a határozatlan idejű szerződéssel rendelkező az Orbán kormány 13 minisztériumának közigazgatási államtitkárát. Támogatni kell a tudományt, de nem alapítványi rendszerben, korlátozott demokratikus kontroll mellett. Erről írt közösségi oldalán a technológiai miniszter. Tanács Zoltán a Krausz Ferenc nevéhez kötődő Élvonal Alapítvány több 100 milliárd forintos finanszírozási szerződésének felmondására reagált így. Közölte, a kormány célja, hogy növelje a kutatásfejlesztésre fordított forrásokat, és átláthatóbb versenyalapú rendszert alakítson ki. Már tárgyalt Pósfai Mihállyal, az MTA leendő elnökével, a következő hetekben pedig a kutatóhálózat vezetőivel és az Élvonal Alapítvány képviselőivel is találkozik, tette hozzá a technológiai miniszter. Hétvégén megnyílt a nagyközönség előtt a Karmelita Kolostor és a miniszterelnöki kabinetiroda. Az előzetesen regisztrált látogatókat 25 fős csoportokban engedték be az épületekbe. A résztvevők megnézhették egyebek mellett a kormányülések és a kormányinfók helyszínét, valamint a kilátást az épületek teraszairól. Az újságírókat szombaton Magyar Péter miniszterelnök vezette végig a bejáráson. Arról még nem döntött a kormány, hogy mi lesz a Karmelita Kolostor funkciója, de addig is hétvégente nyitva marad a látogatók előtt. Az épületet központi költségvetési forrásból újították fel, a költség meghaladta 10 milliárd forintot. A Tiszazugi Földrajzi Múzeum lett idén az év múzeuma. A díjat a hagyományoknak megfelelően a fővárosban a múzeumok majálisán adták át a hétvégén. A Nemzeti Múzeumban vasárnap délutánig zajlottak a programok, a többi között vezetett séták, kézműveskedés, kvízjátékok és koncertek várták az érdeklődőket. Rendszeres gyakorlatozással készülnek a horvát tűzoltók a nyári erdőtüzekre. A megelőzés részeként karbantartják az erdőket, a tűzvédelmi sávokat és az erdei utakat. A felesleges faanyagot eltávolítják. A hatóságok súlyos tűzvédelmi szezonra számítanak. Áprilisig több mint 5000 hektárnyi terület égett már le. Júniustól általános tűzgyújtási tilalom lép életbe Horvátországban. A Dunántúlon már ragyogó napsütésre van esély, míg a Dunától keletre gomoly felhős lesz az ég, és elszórt zápor is előfordul. Délután már 20 fok körüli értékeket mérhetünk. Holnap a több órás napsütést gomoly felhők zavarhatják, és délután néhol zápor is kialakulhat. 20-22 fok köré erősödik a nappali felmelegedés. Estétől megélénkül az északnyugati szél. Szerdán napos gomoly felhős idő várható, kicsi az esély csapadékra. Napközben 20-25 fokig melegszik a levegő.
0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu. Reklám.
2: 18. Tatai Patara. Törökkori történelmi fesztivál június 5-től 7-ig. Egy hétvége, ahol a történelem életre kel. Csatajelenetek, lovas bemutatók, kézművesek és vásári forgatag vár. Részletek tataipatara.hu.
3: Vállalkozók, vezetők, értékesítők!

Budapest. Június 3! A biztonság szakértő szemmel. Komplex vagyonvédelem. www.inspect-véd.hu

0: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
1: Reklámot hallottak.
2: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
3: Társadalmi célú közlemény következik. Közeledik az adóbevallás ideje. A Hobby Rádiót üzemeltető Netmédia Alapítvány számít a te segítségedre is. 1% adófelajánlásához a következő adószámot kell beírni bevallásod megfelelő rubrikájába. 18, 12, 99, 82, kötőjel 1, kötőjel 41. Nos, adód vagy nem adód adód? A biztonság kedvéért megismétlem adószámunkat. 18, 12, 99, 82, kötőjel 1, kötőjel 41. Hobby Rádió, a jövedelemadó vevő. Társadalmi célú közleményt hallottak.
2: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
4: Az emberek többsége nem, vagy csak minimális figyelmet szentel szemének gondozására, ápolására. Fontos lenne ugyanis, hogy naponta időt fordítsunk szemünk épségének megőrzésére. Ebben nyújt segítséget a hazánkban is egyre nagyobb népszerűségnek örvendő látástréning, mely különböző módszerekkel járul hozzá ahhoz, hogy akár egyénileg, akár pedig szakember segítségével karban tarthassuk szemünket. Dr. Osváth Mária szemészfőorvos szemtrénerrel, a módszer egyik hazai képviselőjével, Balázs Zsanett beszélgetett.
5: A látástréning nem más, mint a szem különböző rétegeinek a stimulálása, fejlesztése, tréningezése a jobb és tisztább látás érdekében.
6: Hogyan fejleszthetjük, tréningelhetjük szemünket?
5: A különböző betegségeknél különböző módon ennek a szemtréningnek a gyökerei a kínai kultúrához nyúlnak vissza, ahol akupunktúrával, különböző akupresszúrás pontok masszírozásával próbál a jobb látás érdekében. Kínában a gyerekek iskola kezdés előtt reggel, mai napig is végeznek bizonyos látásjavító gyakorlatokat. Később ezt William Bates, amerikai szemorvos továbbfejlesztette körülbelül 100 éve, és azt mondta, hogy a szem nagy izmait is lehet még tornáztatni, azért, hogy jobb legyen az alkalmazkodó képessége, azaz az akkomodációja a szemnek. Magyarországon ez a szakma végzettséghez kötött, az egészségügyi továbbképző intézetben szakvizsgáznak azok a szemtrénerek, akik hivatalosan ANTS engedély birtokában ezt a szakmát gyakorolhatják. Ennek egy továbbfejlesztett formája a mikroperimetriás látástréning. Kanadában egy szemészorvos kifejlesztette egy olyan gépet, amivel a szemfenék betegségei, makulabetegségeket, a vele született retinitis pigmentózás betegeknek a sejtjeit lehet tréningezni egyfajta impulzussal a szemfenékre, amit mikroperimetriás látástréningnek nevezünk. Ezzel segítve az, hogy a betegeknek az éles látása megmaradjon, illetve picit javuljon annak ellenére, hogy a szemfenéken ott van a betegség, azaz maga a betegség nem gyógyítható meg. Azoknak a betegeknek, akinek már nincs műtét, nincs gyógyszer, nincs semmiféle segítség, óriási nagy jelentősége van annak, hogy a 2-3 méteres látásuk 4-5 méteres távolságra megnő, illetve mindenkinek a saját betegségéhez viszonyítva, hogyan tudjuk ezt a látás funkciót megerősíteni. Összesen a világon körülbelül 6 éve végeznek ilyen látásjavító tréningeket, ezzel a mikroperimetriás maja módszerrel. Nagyon jó eredményeket közölnek az ausztrál orvosok, és ő véleményük szerint a nem csak a szemfenék betegségek, hanem a tompa látás, a kancsal kisgyerekeknek a látás beigazítására is nagyon jól használható ez a műszeres látástréning.
6: Említette, hogy világviszonylatban milyen eredményeket érnek el ezzel a technológiával, de hazánkban hogyan állunk ezen a területen?
5: Elmondhatom, hogy a 3-400 betegünk volt eddig. Általában a 20 és a 70% közötti látássebesség javulást tudunk elérni, attól függően, hogy a betegeinknek milyen stádiumban van a szemfeneke. Ez a kezelés nem zárja ki a szemklinikán adott injekciót kapó betegeknek a számát sem, hiszen összefér azzal, hogyha a beteget kezelik injekcióval is, és ez is adható hozzá a világirodalmi adatok szerint is, és szerintünk is.
6: Az egyes ember hogyan tréningezheti magát?
5: 20/20/20 ezt a számot, ha valaki megjegyzi, és aki számítógép előtt dolgozik, egy roppant egyszerű tréning, tehát a 20/20/20-as tréning, ez azt jelenti, hogy 20 percenként, 20 másodpercre, körülbelül 20 méter távolságra néz a számítógépe fölött. Tehát gyakorlatilag elnéz a végtelenbe 20 másodpercig, 20 percenként 20 másodpercig, körülbelül 20 méter távolságra, és ez már egy nagyon jó tréning arra, hogy a számítógép előtt ne fixálja a szemét. Természetesen emellett másfajta tornák, tréningek is vannak, amit a trénerek szívesen betanítanak annak, akinek erre igénye van, de mondom, ez a 20 percenként 20 méter, 20 másodperc, ezt mindenki meg tudja jegyezni, és ezzel sokat tud segíteni saját magán.
6: Van igényünk arra, hogy tréningezzük a szemünket?
5: Az az én tapasztalatom, hogy addig, amíg egészséges az embernek a szeme, és ez azt gondolom, hogy egy emberi tulajdonság, addig nem figyelünk rá oda, és képesek vagyunk 15-20 órát is ülni a számítógép előtt, anélkül, hogy észrevennénk azt, hogy kiszárad a szemünk, vagy hogy elfárad a szemünk, föl kellene állni a gép előtt. De amelyik pillanatban valakinél bármiféle szemészeti tünet megjelenik, abban a pillanatban már igen, van rá hajlandóság és igény is, hogy az emberek odafigyeljenek a látásokra, hiszen a mai világban a tudomány és a technika fejlődésével nagyon-nagyon igényben van minden embernek. Nem kell másról beszélni, csak a mobiltelefonról, nem kell még otthoni számítógép se legyen.
3: Hobbi Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Kamu reklám.
1: Bándi Andrással a konyhában. Nézzük a nap receptjét.
2: Brüsszeli fonott kalács, hozzávalók. Három darab tért kalács, egy csipet só és egy pisilő kisfiú. Távolíts el a három darab tért kalácsot a lábszártól, majd fonja be őket.
1: Bándi Andrással a konyhában. Legyen ön is részese egy lefőzhetetlen élménynek. Már kapható.
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
1: Kelemen Ágnes környezetgazdász lesz a vízügyi és klímapolitikáért felelős államtitkár. Sok atrocitás éri a MÁV dolgozóit. Elvonulnak a felhők és melegszik az idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Kelemen Ágnes környezetgazdász lesz a vízügyi és klímapolitikáért felelős államtitkár. A kinevezést az élő környezetért felelős miniszter jelentette be, és kiemelte, az új államtitkár több mint 25 éves éghajlatpolitikai tapasztalattal rendelkezik. Gajdos László szerint a következő időszak egyik legfontosabb feladata az lesz, hogy a klímaváltozási szempontokat határozottan és azonnal érvényesítsék a vízgazdálkodásban. A tárcavezető bejelentette azt is, hogy Orbán Zoltánt, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyeslet szóvivőjét kérte fel a minisztériumi szóvivői posztra. Sok atrocitás éri a MÁV dolgozóit. 4 hónap alatt 69 eset történt, ami több mint másfélszerese a tavaly évelei adatoknak, hívta fel a figyelmet a MÁV csoport vezérigazgatója. Többségében szidalmazták a jegyvizsgálókat, járművezetőket, 9 alkalommal azonban meg is sérültek a vasutasok, buszsofőrök. Az incidensek több mint fele Pest megyében történt. Hegyi Zsolt emlékeztetett arra, hogy a cégcsoport munkatársai közfeladatot ellátó személyek, a velük szembeni erőszakért akár börtönbüntetés is járhat. Az esős idő ellenére továbbra is súlyos az aszályhelyzet. Az új kormány hivatalba lépése után létrejött az Országos Vízügyi Koordinációs Központ, amely országosan hangolja össze a védekezést. A szakemberek szerint a legfontosabb feladat most a víz helyben tartása és a vízpótlás biztosítása. 19 soproni önkormányzati útnál mutattak ki eltérő mennyiségű aszbeszt tartalmú kőzetet a laborvizsgálatok során. A város polgármestere közölte, a szakemberek összesen 34 útszakaszt ellenőriztek. Az önkormányzat az érintett utcákban sebességkorlátozást és részleges behajtási tilalmat vezetett be, valamint pormentesítő kezelést alkalmaz. Hepatitis A járvány alakult ki Hajdúhatházon, csaknem 20 fertőzött és több száz kontakt személy érintett. A vírus szennyezett vízzel, étellel vagy széklettel terjed. A járványügy fogja kideríteni, hogy ebben az esetben milyen higiénés körülmény állt fent. A járási hivatal megtette a szükséges intézkedéseket a járvány megfékezésére, az érintettek és közvetlen családtagjaik oltást is kapnak. Új gyűjteménnyel bővült a szegedi fűvészkert állománya. A Noé bárkája nevű egységben egy helyen mutatják be azokat az őshonos, ritka és védettséget élvező növényfajokat, amelyeket évtizedek óta gondoznak a botanikus kertben. Itthon csaknem 800 növényfaj áll kiemelt természetvédelmi oltalom alatt. Ezek közül 142 ismerhető meg Szegeden. Már látogatható a tudós nők ösvénye is, amely az egyetemhez kötődő kimagasló tudományos eredményt elérő nőknek állít emléket. Kedden a napos gomoly felhős időben főként északon, északkeleten és a Dunántúl délnyugati felén alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Az északi-északnyugati szél már csak helyenként lehet élénk, de zivatarok környezetében erős, viharos széllökések is előfordulhatnak. Hajnalra helyenként pára köd képződhet, kora reggelre 5 és 11 fok közé csökken a hőmérséklet, délután pedig 18-23 fokot mérhetünk.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
2: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
2: Hobby Rádió.
0: Társadalmi célú közlemény következik.
3: Közeledik az adóbevallás ideje. A Hobby Rádiót üzemeltető Netmédia Alapítvány számít a te segítségedre is. 1% adó felajánlásához a következő adószámot kell beírni bevallásod megfelelő rubrikájába. 18-12-99-82-1-41. Nos, adó vagy nem adó? A biztonság kedvéért megismétlem. Adószámunk 18-12-99-82-1-41. Hobby Rádió. A jövedelem adó. Edő.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.
2: Hobby Rádió.

0: Nyelvtanulás, új emberek, új kultúrák megismerése, ingyenes szállás a világ szinte bármely pontján. Ez a kanapé szörfölés. A mikrofonnál ismét a podcaster, Szalai Dániel, Molnár Rita rendezvényszervező, és kanapé szörfös, vagy másképpen couchsurfer. No meg a magyar couchsurfing blog bloggere. Otthonában időnként pár éjszakára a világ legkülönfélébb pontjairól hozzáérkező vendégeket fogad be. Így számára merőben új kultúrákat ismerhet meg, no és szó szerint világra szóló barátságokat is köthet. Sőt, otthonában már egy olyan párt is vendégül látott, akik így találtak egymásra és a boldogságra. Rita azonban nem a szerelmet keresi így, hanem az angol nyelvet kívánja gyakorolni, illetve a kölcsönösség jegyében maga is kihasználja a lehetőséget, hogyha ő utazik valahová, szintén vendégül látják Új-Zélandtól Japánig egy kanapén. Ne lepődj meg, ha a most következő beszélgetés egy-egy részletét esetleg már hallottad a Kossuth Rádióban, de most itt az a verzió, mellyel teljesen képbe kerülhetsz a témát illetően. Molnár Rita következik a webcast.hu-n. Mi vett rá téged arra, hogy külföldi vendégeket fogadj be az otthonodba, akár több napra?
1: Több okom volt. Az egyik, mivel nyelvvizsga előtt állok, szerettem volna gyakorolni az angolt. A másik pedig, hogy idegen kultúrákat megismerni. Tehát normál életem során nincs alkalmam mexikói, akár argentin, japán és kínai, tájvani emberekkel találkozni, de erre a couchsurfing ideális lehetőség.
0: Magyarországon mennyien űzik ezt a sportot?
1: A Hungary lokációra rákeres a couchsurfing oldalán 11 ezer találatot hozott föl, ami nem azt jelenti, hogy mindenki magyar, hanem azok is regisztráltak, akik itt élnek, de fogadnak külföldiek, itt élnek Magyarországon, de fogadnak vendégeket. De olvastam egy cikket az Origón, ami szerint már 15 ezer magyar hoztol külföldieket, és ez a cikk 2009-ben íródott.
0: És hogy haladsz az angollal? Érzed a fejlődést ennek hatására?
1: Ja, meglehetősen. A elmúlt 40 napban elég sok vendéget hoztoltam, úgyhogy majdnem minden nap sok órát kellett beszélgetni, igen, mindenképpen jobb lett.
0: Kik voltak a legizgalmasabb vendégeid?
1: Erre nagyon nehéz válaszolni erre a kérdésre. A maga nemében mindenki különleges volt, és mondhatni izgalmas, de talán aki kultúrában teljesen más, és amivel eddig soha nem tapasztaltam, az a két kínai lány volt. Róluk tudom elmondani, hogy nagyon rácsodálkozással viselkedtem. Tehát gyakorlatilag a beszélgetésünk folyamán azt tapasztaltam, hogy nem az, hogy semmi közös nincs a kultúránkban, de hogy a viselkedésük nagyon-nagyon, tehát egyrészt távolságtartó volt, mégsem zárkózott. Tehát nagyon nehéz ezt megfogalmazni. Tehát valahogy azt éreztem, hogy beszélgetünk, és nincs meg ez a szokásos gesztusok, mozdulatok. Nincsenek olyan mondataik, amiben nap mint nap egyébként találkozol az európai kultúrában. Hoztoltam már angol, portugál, francia vendéget Európából, és náluk sok-sok közös vonással találkoztam, ami után a magyarországi ember Magyarországon magyarral találkozol, szembesülsz, de náluk volt valami olyan, tényleg mondhatni tüneményesség a viselkedésükben. Nagyon-nagyon érzékenyen viselkedtek velem, tehát igyekeztek nem megsérteni a magánszférámat, de mégis kíváncsiak voltak. Tehát nem tudom, valami olyan jelenséggel találkoztam, amit így le se tudok írni. Mondhatom azt, hogy ez a kínai zárkózottság és a kétlépés távolság megvolt, de mégis egy ilyen végtelen kíváncsisággal fűszerezve. Nem tudom jól megfogalmazni.
0: Hogyan szűröd ki a látogatókat? Ez egy nagyon bizalmi dolog, ne kerüljenek oda csalók a lakásodba, stb. Stb.
1: Ami talán a legfontosabb, hogyha kapsz egy kérést, akkor meg kell nézned a szálláskérőnek az adatlapját, és meg kell nézni, hogy mennyi barátja van, és mennyire referenciája, és a referenciák azok pozitívak-e. Azt gondolom, hogyha valakinek már egy 8-10 pozitív referenciája van, és minimum 6-8 barátja, az már elég. Vannak, akinek 500 van, meg 700 van, és nem tudom, 400, meg 500 referenciája, tehát az évek során rengeteget utazik a couchsurfinggel, de hogyha azzal találkozom, hogy 2-3 éve tag, de nincs semmilyen referencia, és nulla barátja, akkor mindenképpen elutasítom a kérését. Nem feltétlenül azért, mert gond lehet vele, lehet, hogy teljesen normális, csak nem én akarom letesztelni, nem én akarok lenni az első, aki befogadja az otthonába. Sokkal nagyobb biztonsággal lehet úgy hoztolni vendégeket, ha azt látod, hogy már nagyon sokan írtak róla, hogy ő rendben van.
0: És most már elég sokan megfordultak nálad, volt esetleg valamilyen probléma, vagy mindenki rendben volt?
1: Nagyon érdekes, volt negatív tapasztalatom, két vendéggel is, eddig 12-en voltak nálam, a legelső couchsurfing élményem az pont negatív volt, egy görög vendéggel. A másik negatív tapasztalatom meg a brit vendéggel volt, tehát mind a kettőnek a viselkedésében voltak olyan dolgok, amik nem szívesen hoztolnám őket újra, de összefoglalva nem volt borzasztó élmény, ami nyilván horror sztoriknak szoktak tekinteni, lehet olvasni külföldi blogokon, meg cikkekben, hogy mit történtek. Néhány éve megerőszakoltak egy lányt, így a kitesurfingen keresztül, és bírósági tárgyalás lett belőle, meg hát nyilván lopás. Na, azt gondolom, hogy ezek inkább a horror sztorik, de lehet úgy is kellemetlen vagy negatív élményed, hogy csak furán vagy rosszul viselkedik veled a szörfered. Na most mind a két esetben, a görög és a brit vendégnél is voltak olyan lépései, amik nem gondolom, hogy megengedhető lett volna, vagy mondjuk udvarias, de összességében nem úgy éltem meg az ő hoztolásukat, hogy kiborító élmény lett volna.
0: Mit javasolsz azoknak, akik most szeretnének ebbe belevágni, akár vendéglátóként, akár pedig akik utaznának ki, szörfölnének?
1: Első és legfontosabb, hogyha beregisztrálsz a honlapra, akkor rögtön kezdj el hostolni vagy utazni. Tehát az semmiképpen nem jó, hogyha csak megnézed, kitölted az adatlapodat, és utána úgy hagyod, és visszamész majd egy év múlva, vagy két év múlva, mert akkor abba a hibába fogsz esni, hogyha esetleg te keresel szállást, és írsz valakinek, hiába vagy egy éve tag, nem lesz referenciád, és pont az ilyeneket nem szereti a kitesurfing közösség, hogy már egy-két éve tag úgymond használja, és még se nem utazott, se nem fogadott vendéget. A második, hogy tölts ki minden egyes, tehát nagyon sok rubrika van, ami első olvasatra nem tűnik fontosnak, de nagyon fontos. Hobbidról kérdeznek, mi a filozófiád, mi az, ami fontos a számodra, mik azok, ami életedbe látta, és nagyon nagy hatással volt rád, amit megéltél eddig életedbe, és a legemlékezetesebb pillanat számodra. Tehát vannak ilyen jellegű kérdések, amit elsőre azt gondolt, hogy ezt nem kell kitölteni, de azért fontos, mert amikor szállást keresel, akkor neked is fontos, hogy olyan embernél lakj, aki hozzád mind kultúrában, mind társadalmilag, mind érdeklődésben, mind talán még korban is közel áll. És nagyon sok olyan host van, aki ezeknek a függvényében mond neked is igent. Nem mindenki, hogy teljesen mindegy, hogy milyen a kora, a társadalmi helyzete, melyik országból jön. Vannak hostok, akik szűrnek, és szeretnének, mivel veled fognak tölteni akár egy teljes napot, vagy akár csak egy estét, sokan nem akarnak olyannal együtt tölteni, akikhez úgymond nincs semmi közük. Tehát ezért fontos, hogy minél többet tudhassanak meg rólad, akár a szállásadóid, akár a leendő vendégeid.
0: És befogadóként? Tehát hostként?
1: Hát hostként mi a fontos? Bocsánat.
0: Hogyan készülsz arra, hogy jönnek a vendégek?
1: Ja, igen. Azért van még egyéb fontos, sok fontos tanács is, de hogy vigyél ajándékot. Ezt egyébként a blogomon erről írok is, hogy milyen ajándékot érdemes adni, hogyha szörfer vagy, és elmész valakihez vendégnek. Viselkedj persze nagyon jól, de hát ez ugye magától értetődik. Hogy készülök egy vendégre? Nem nagyon készülök sehogy. Tehát, hogy ez nagyon fontos elmondani, hogy a kitesurfing nem hotel. Tehát nekem nincsenek olyan kötelezettségeim, amit, mint host, ami egy szállodának megvan. Tehát nyilván tiszta a lakásom, de az akkor is tiszta, hogyha nem jön hozzám senki. Természetesen tiszta ágyneműt kap, ez is úgy gondolom, hogy magától értetődik, de például nem kerül sokba, sokan kérdezték tőlem, hogy mennyibe kerül egy kitesurfer, erről is írtam egy blogbejegyzést, ezt kiszámoltam, pontosan 1450 forintba kerül egy vendég, ebben nyilván benne van, tehát a ágynemű mosás, rás, vízköltsége és most

0: kiadsz egy szabad szobát pénzért. Igen, meg ugye pont az a célom, hogy idegen kultúrákat ismerjek meg, amiket egyébként normál életem során soha nem találkoznék, meg ugye gyakoroljam az angol, tehát ez fontos, hogy legyünk együtt. Sőt, egyébként a Couchsurfing közösség különösen nem preferálja azokat a tagokat, akik szállodának használják a Couchsurfinget, tehát megérkeznek egy vendéghez, és egyből bemennek a szobájukba, és semmit nem beszélgetnek a hostjukkal, akkor inkább menjen egy ilyen hostelbe, ne a Couchsurfinget használja. Este velük vagyok, ha hétvégén érkeznek, akkor hétvégén is nagyon szívesen, de ott is elsősorban mindig a saját programomat részesítem előnybe, tehát hogyha el akarok menni sportolni, vagy a családommal, barátaimmal van bármilyen barátaimmal van program, akkor mindig a kitesurferemet is elviszem, mert ez általában a barátaimat is érdeklik a külföldiek, tehát szívesen örömmel veszik, ha társaságba viszem, akár csak egy esti sörözésre a városba. Nyilván családi programokra nem szoktam vinni a aktuális kitesurfert, de hétvégén velük vagyok, igen, és szívesen megmutatom a város egyéb nevezetességeit is, ami például a francia vendégemmel elmentünk a Ludwig Múzeumban a Mapletor kiállításra, mert oda én egyébként menni akartam, és még épp gondolkoztam is, hogy a barátaim közül kit lehetne elhívni, és hát ő nagyon kapóra jött, mert érdekelte ez a kiállítás, amikor itt volt.
1: És hova lehet eljutni így vendégként, vagy szörferként bármilyen városban? Lehet, és vannak ilyen várólisták, hogy ez hogy működik?
0: ENSZ ország, a világon körülbelül 200 ország van, 216 országban van kanapé. Tehát ez azt jelenti, hogy még a nem elfogadott, ENSZ által nem fogadott országokba is lehet menni, beleértve az Antarktiszt, és beleértve Észak-Koreát is. Az meg kérdéses, hogy például Észak-Koreába, hogy jutsz be, de ha már bent vagy, akkor ott lesz kanapé. Tehát mindenhova lehet menni a couchsurfingen keresztül, várólisták nincsenek. Azt tudnod kell, hogyha úgymond trendi, divatos városba mész, mondjuk nem tudom, New Yorkba, Párizsba, vagy nem sorolom ezeket a városokat, akkor érdemes nem előtte az érkezésed előtt egy-két nappal írni, hanem 2-3 héttel nyugodtan keresd meg. Hónapokra előre se szabad, mert akkor nyilván az lesz a válasz. Én is egyszer kaptam egy konkrétan októberre szóló kérést, amire visszaírtam, hogy közde majd keresd meg szeptemberben, mert nyilván nem, én sem szívesen kötelezem el októberbe valakinek, viszont visszautasítani se akarom, mert lehet, hogy rá fogok kérni. Tehát amik úgymond a szabályok, hogy legalább egy 2-3 héttel előtte illik megkeresni, hogyha Budapestre szerintem mondjuk másfél, 1-2 héttel előtte elég.
1: És belföldön lehet ezt használni? Tehát országon belül is?
0: Igen, sőt most az életem első szörferként élménye az 2 hét múlva fog megtörténni. A keresztlányommal körbe tekerjük Balatont, és úgy gondoltam, hogy hát akkor használjuk a kitesurfinget, nem kell hotelba menni. És Siófokról indulunk, és Balatonfüreden lesz az első szállásunk, és kerestem egy kanapét, és találtam is, ami érdekes módon egy hajón lesz, tehát megkapunk egy hajót, és ott aludhatunk. Badacsonyban még keresek kanapét, de még ott nem sikerült találnom. Tehát, hogy ez az bizonyítja, hogy lehet. Egyébként mint mondottam, hogy körülbelül 15 ezer magyar használja a kitesurfinget, ennek biztos jelentős hányada nem hostol. Tehát nagyon sokan állítják be úgy a profiljukat, hogy kiírja, hogy nem elérhető a kanapéja. Tehát ez azt jelenti, hogy ez lehet, hogy csak ideiglenes, tehát hogy épp jelen pillanatban épp utazik, vagy olyan élethelyzetben van, hogy nem tud külföldieket fogadni, de van, aki az egész kitesurfing regisztráció alatt nem elérhetővé teszi, és csak arra használja, hogy ő utazzon, vagy amire még nagyon jó, és amire még ajánlom a kitesurfing használatát. Ugye sokan ettől idegenkednek. Nem akarja, sokan nem tudják elképzelni, hogy idegen ember lakjon a másik szobába, és ő se tudja magáról elképzelni, hogy idegen embernél szálljon meg. Viszont van még valamire, amire nagyon jó. Külföldön tartózkodol, akár üzleti úton mondjuk egyedül, vagy akár a pároddal, ketten vagytok, és szeretni helyi emberrel megismerkedni, szeretni egy estét eltölteni egy gyakorlatilag egy local people társaságába, akkor erre nagyon jó a kitesurfing. Tehát gyakorlatilag beregisztrálsz, szabad az estétek, megnézed, hogy akik abban a városban épp tartózkodnak, tehát ki az, aki ott van, és így ez pár olyan helyi embernek az adatlapján keresztül e-mailt, aki szimpatikus a számodra, és megkéred, hogy menjen el veled este sörözni. Én már így kaptam svájciaktól invitálást, spanyoloktól, amerikaiaktól, tehát gyakorlatilag az elmúlt 40 napban, akik itt voltak némettől, itt volt ma este például két portugál fiú írt, ugyanebből a célból, hogy menjünk este sörözni, és erre is nagyon jó a kitesurfing, tehát gyakorlatilag egy helyi emberekkel ismerkedhetsz, megmutatják, legalább elvisznek este olyan helyre, ami nem pont ilyen turisztikai látványosság, és ugyanúgy megtapasztalhatod gyakorlatilag a kitesurfing életérzésnek a lényegét, vagy szellemiségét, anélkül, hogy

0: boxolnod kéne, vagy laknod kéne, szörferkedned kéne idegeneknél.
1: Lehet ezt például családosan is űzni, de tehát akár többen is utazhattok egyszerre?
0: Igen, igen, nagyon sokan azt írják ki az adatlapjukra, hogy 4-5-6 embert is fogadnak, és gyerekekkel együtt. Én szobám speciál 2 emberre alkalmas, tehát mondjuk van egy kiúszható kanapé. Ha egy házaspár kérne szállást, gyerekkel együtt menne, csak akkor hozzom ilyen gyerekágyat magával, mert azzal már nem tudnék rendelkezésükre állni. Igen, tehát nehéz, tehát én nem mondom, hogy egyszerű dolguk lesz, mert a legtöbb adatlapon az van beállítva, hogy egy, maximum 2 embert fogad. Kevés az, ahol 3-4-5 embert fogadnak, és nagyon sok adatlapon az van, hogy nem fogadnak gyerekeket. Nyilván ezt nagyon sokan a saját nyugalmuk érdekükben teszi, hogy esetleg ne bőgjön éjszaka a szomszéd szobába és hasonló. De mi azt gondolom, hogy ez egy nagyon nagy közösség, tehát most már több mint 4 millió ember használja a couchsurfinget a világon. Mindenképpen érdemes beregisztrálni családnak is, csak neki jóval több keresgélésbe fog telni.
1: És amikor indulsz az első külföldi utadra, és hova?
0: Hú, hát sok úti cél van terve. Elsősorban idén szeretnék még eljutni Európán belül valamilyen városlátogatásra, ami terve van véve Amsterdam, Madrid és Barcelona, Toszkánából pár település, és Londonba szeretnék elmenni, ott már jártam, de 1999-ben, tehát elég régen volt, azóta gondolom sokat változott a város. Tehát gyakorlatilag ez a 4-5 város, és ebből szerintem egy fog összejönni anyagi okokból. Nyilván nagyon olcsón meg lehet úszni, főleg, hogyha 2-3 napra mennék, most már majdnem minden egyes városban van fapados repülőjárat, és hát a szállás meg ingyen lenne, tehát csak a múzeumokra és a esti sörözésekre kéne költeni, meg ételre.
1: Mennyi ideig maradnak a vendégek, hogy az megvan fixen, hogy mennyi időre jöhet valaki, vagy mindig egyéni megállapodás kérdése?
0: Ez egy nagyon fontos kérdés. Ugye nyilván nagyon sokan egy városba úgy szeretnek érkezni, hogy legalább egy 7-10 napot eltöltsenek, főleg egy nagyobb városba. Ha valaki 7-10 napra jön Budapestre, akkor érdemes 2-3 host felé szállást foglalnia, ugyanis senki nem preferálja, hogy valaki 7-10 napig lakjon nála, én sem örülnék neki. Tehát a maximum türelmi idő az 3 éjszaka. Egyébként nyilván a legkényelmesebb ez az 1-2 este. Ha jobban meg akarjuk valakit ismerni, akkor nem árt, hogyha 2 estét töltünk vele együtt, de 3 a maximum. És hogyha több napra utaznál te, akkor inkább foglald úgy le a szállásodat, hogy 3 naponta költözöl. Ez nyilván ad egyfajta kényelmetlenséget a szállodával szemben. 3 naponta cuccolnod kell egy másik lakásba, de ugyanakkor megismersz más embereket, meg hát ugye nem kerül annyiba semmiképpen, tehát mondjuk a költséghatékonyabb megoldás így is. Én azt gondolom a saját egyelőre igényeim szerint vélhetően én a 2-3 napos utazásokra fogom használni a couchsurfinget, tehát én nem vagyok igazán az a típus, aki 3 naponta hajlandó költözködni egy városon belül, tehát hogyha hosszabb utazásra megyek, ami nem körutazás egy országon belül, hanem egy városban tartózkodás, akkor én is a szállodát fogom preferálni.
1: Ja, nagyon szépen köszönöm, és akkor jó utazás.
0: Köszönöm.
1: Molnár Rita rendezvényszervezőt, a Couchsurfing blog bloggerét, kanapészörföst hallottuk.

Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.

0: Média támogató a Hobby Rádió.
1: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja: reggeli telefonhívás.
2: Igen.
1: Egy fiú eltűnt.
3: A szekrényből hiányoznak a ruhái, és a hátizsákot se találom.
1: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
4: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
1: De felbukkan egy csábító.
5: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
1: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
4: De voltál már valaha szerelmes?
5: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyűgéssel a szerelmük is elszállt.
1: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
6: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
7: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
1: Az éjszaka tapintása.
8: Mi volt ez?
4: Egy csók.
1: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
9: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
10: Hirdessen a Hobby Rádióval!
11: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
10: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
11: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
10: vagy telefonon 30 913 80 80.
12: Na mi van, Anikó? Rádiózunk, rádiózunk. És a munka?
13: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
12: Nem lehet, hogy vírusos?
13: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
12: Hát akkor hívd el az Arkosoftot és rendelj tőlük egyet.
13: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
12: Majd ők megoldják.
13: Mi cégünk vidéken van. Kijönnek ide? Akkor sose lesz kész.
12: Ők távolról is megoldják.
13: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnök, hát szeretnék magának megfelelni.
12: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu.
10: Reklámot hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Névzenei kavalkád, a Hobby Rádió névzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Névzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
2: Óriási színpadtechnika, a legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
1: A legnagyobb hazai előadó koncertjei hétfőn 5-től.
2: Hungary Live.
1: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
3: Sziasztok!

0: Műsorajánló.
1: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
2: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
1: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
3: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
4: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hard Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
5: Világjáró.
6: A Hobby Rádióban.
5: Ha ön már járt ott, készül vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
7: A Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
8: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Jobbi Rádió, ahol a jó zene tovább él.
1: A kormány 575 millió liter üzemanyagot szabadított fel a biztonsági készletből. Megkezdődtek az egyeztetések a kutatóhálózat jövőjéről. Lassan visszatér a naposabb tavaszi idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A kormány 575 millió liter üzemanyagot szabadít fel a biztonsági készletből. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter erről szóló rendelete már megjelent a magyar közlönyben. Az indoklás szerint csak a biztonsági készlettel biztosítható védett áron a zavartalan hazai üzemanyagellátás. A Független Benzinkutak Szövetségének elnöke szerint az intézkedésnek köszönhetően életben tudnak maradni a kis benzinkutak. Megkezdődtek az egyeztetések a tudományos élet szereplőivel a kutatóhálózat jövőjéről, tájékoztatott a Tudományos és Technológiai Miniszter közösségi oldalán. Tanács Zoltán közölte, elsőként Pósfai Mihállyal, a Magyar Tudományos Akadémia június elején hivatalba lépő új elnökével egyeztetett az akadémia székházában. Hangsúlyozta, egyetértettek abban, hogy fontos döntéseket a tudományos közösséggel együtt kell meghozni. Változik a H5-ös év közlekedése. Hétfőtől csütörtökig esténként csak a Batthyány tér és Békásmegyer között járnak a szerelvények. Békásmegyer és Szentendre között pótlóbuszokkal lehet utazni. A szakaszon gyors járatok is indulnak, amelyek nem érintik Szent István telepet és Pomászt, míg a betétjáratok Békásmegyer és Pomász között járnak majd. Május végéig jelentkezhetnek a települések a Virágos Magyarország versenyre. A kezdeményezés célja, hogy minél több városban, faluban kapjon lendületet a közös zöldítés és a fenntartható élhető környezet kialakítása. A szervezők idén is 5 kategóriában hirdették meg a versenyt, amelyhez a korábbi évekhez hasonlóan határon túli magyar települések is csatlakozhatnak. A nevezés díjmentes, jelentkezni a virágosmagyarország.hu weboldalon lehet. Továbbra is népszerű a horvát tengerpart a magyarok körében. Az egyik hazai szállás közvetítő cég adatai szerint a turisták legkedveltebb célpontja a Kvarneröből a Dalmácia, Zadar és az Isztria régió. Az idei legtöbb foglalás 5 és 7 éjszaka közötti időszakra, döntő többsége apartmanra szól. A főszezonban a horvátországi magyar előjegyzések több mint egyharmada a 370 ezer forint feletti kategóriába esik. Korlátozhatják az éjszakai alkoholárusítást a horvát üzletekben. Az ezt lehetővé tévő törvénymódosítást nemrég fogadta el a zágrávi parlament. Korábban több településen is panaszkodtak az éjszaka részegen randalírozó turistákra. Lapinformációk szerint Zadar, Makarska és Split vezetői már jelezték, hogy este 8-tól reggel 6-ig egyes városrészekben betiltanák az alkoholárusítást. Az intézkedés a vendéglátóhelyekre nem vonatkozna. Kedden a több órás napsütést gomoly felhők zavarják, és délután néhol már zápor is kialakulhat. 20-22 fok köré erősödik a nappali felmelegedés, estétől megélénkül az északnyugati szél. Szerdán napos, gomoly felhős idő várható, csapadék nélkül, az északnyugati szél erős lesz, 20 és 25 fok között valószínű a csúcsérték. Csütörtökön is marad a napos, gomoly felhős idő, kelet felé haladva növekszik majd a zápor zivatar esélye, napközben már 20-26 fok is lehet.
2: Hobby Rádió. Értünk szól.
0: Társadalmi célú közlemény következik. Közeledik az adóbevallás ideje.
3: A Hobby Rádiót üzemeltető Netmédia Alapítvány számít a te segítségedre is.
0: 1% adófelajánlásához a következő adószámot kell beírni bevallásod megfelelő rubrikájába.
3: 18-12-99-82 kötőjel 1 kötőjel 41.
0: Nos, adód vagy nem adód adód? A biztonság kedvéért megismétlem adószámunkat. 18-12-99-82 kötőjel 1 kötőjel 41. Hobby Rádió!
3: A jövedelemadó vevő.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.
2: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.
4: Nagy-nagy szeretettel üdvözlöm a kedves hallgatókat, ismét kezdetét veszi négy ütem autós magazin műsorunk, melyben már harmadik hete a motor a témánk, és harmadik hete köszöntetem a stúdióban Tóth Tamást, szervusz Tomi.
5: Mai szép napot mindenkinek csókolom.
4: Az elmúlt hetekben rengeteg hasznos dolgot megbeszéltünk, vásároltunk motort, vásároltunk ruhát, megszereztük a kellő rutint, igazából minden megvan, akkor most úgy érzem, hogy irány a nagyvilág. Milyen lehetősége van egy motorosnak ma Magyarországon?
5: Hát gyakorlatilag azt mondják, hogy a széles út a motorosoké. Hát nincsenek korlátok. El kell dönteni mindenkinek, hogy barátokkal motorozik egyedül, vagy barátokkal motorozik a párjával, vagy esetleg a kedvesének is ad-e lehetőséget arra, hogy megtanulja, mi az a motorozás. Egyre nagyobb divat, egyre komolyabban csinálnak cégek hölgyeknek való motorokat. Egy új piac, gondolom ez mindenki látja, hogy jó üzlet. Vannak olyan motorok, amiket tipikusan úgy is reklámoznak, hogy kezdő hölgyeknek, meg haladó hölgyeknek, és aztán persze gyakorlatilag bármelyik motort át lehet úgy alakítani, hogy azt a hölgyek is tudják vezetni, és hát egyre többen vezetik is, ez nekem nagyon-nagyon tetszik.
4: Mitől női motor egy női motor? Rózsaszín?
5: Hát nem azért, mert Barbie babákat festünk rá, hanem mert mondjuk könnyebb, mert mondjuk olyan a kialakítása egy hölgy méreteihez van tervezve, azért tudjuk, a hölgyek kicsik és törékenyek jó esetben, és hát azért nem mindig csak a hátsó ülésen van a helyük, hanem egyre több hölgyet látok nagy testű robogókon, speed motorokon, kis choppereken, bizony egyre jön föl ez a fajta játék.
4: Beszélgetünk akkor erről is, de most zenélünk el egy picit.
2: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Önök továbbra is négy ütem autós magazin műsorunkat hallják, ahol rendhagyó módon a motorozásról beszélgetünk, vendégem pedig Tóth Tamás. Az előbbiekben feljött az a téma, ami szerint a hölgyek is most már előszeretettel vezetnek motorokat, és ehhez mérten készítenek nekik is motort, és mondta, hogy nem csak a hátsó ülésen van a helyük, erről jutott eszembe az utas kérdés, ami még nagyon fontos. Mit tanácsolsz azoknak, akik még nem motoroznak, de már fölülnének valaki mögé, hiszen azért hatalmas felelősség ez a dolog.
1: Nagyon-nagyon válogassák meg azt, hogy ki az, aki mögé fölülnek. Én soha nem ülnék föl például egy vadidegen ember mögé, úgyhogy ó, gyere, viszlek egy kört. Ez az, ami a legveszélyesebb dolog, hiszen olyankor a sofőr meg akarja mutatni, hogy ő mennyire jól motorozik, ő mennyire vad, ő mennyire bevállalós. Ha valaki még nem ült hátsó ülésen, nem tudja, hogy ott a fizika hogy dolgozik. Egy-egy gyorsulás, ami hát sokkal-sokkal komolyabb, mint egy bármilyen sportautóban ülve. Mondom, van olyan motor, ami 2,1 másodperc alatt van 100-on, 4 másodperc alatt 200-on. Tessék ezt kiszámolni. 1-em, 2-em, 3-am, 4-em és 200 a tempó. Borzalmas komoly erők dolgoznak, és aztán amikor fékez egy motor, ha valaki nem kapaszkodik rendesen, hát úgy esik le a motorról, ahogy kell, borzalmas komoly sérüléseket, esetleg halálesetet is el lehet szenvedni. Nagyon-nagyon fontos az, hogy ki mögé ülünk föl. Én nekem egy nagyon jó barátom motoros oktató, és ő mondja azt, hogy azt is nagyon meg kell választani, hogy kit engedek föl magam mögé. Én nekem egyszer egy jó barátom egy olyan 200-as tempónál kidugta a fejét, hogy megnézze, hogy mennyivel megyünk, a csodával határos módon éltük túl a dolgot.
0: Mert hogy nem volt a plexi le csukva, vagy?
1: A plexi le volt csukva, csak egy hajszányira volt nyitva. Az volt a szerencsé, hogy a sisak jó volt, a plexi leszakadt, csak hát egy olyan rántást éreztem hátulról, hogy azt hittem, hogy Gyuszi barátomat valahol elveszítettem. Éreztem én, hogy ő mocolog egy kicsit, csak hát nem gondoltam, hogy ennyi esze van. Tehát nagyon-nagyon fontos az, hogy elmondjunk mindent az utasnak, hogy mit, hogy lehet, és ha valaki először ül motoron, akkor ne szégyeljen kérdezni, ne szégyelje azt megkérdezni, hogy hol kell kapaszkodni, mit kell csinálni. Ha valaki összeszokottan motorozik, akkor vannak jelek. Amikor csak kicsit mozdít a bal lábán, akkor az azt jelenti, hogy arra megyek, kicsit mozdít a jobb lábán, akkor jobbra kerülök ki valamit. Mindenféle jelzéseket ki lehet alakítani, nagyon fontos, hogy tudja azt, aki hátul ül, hogy mi történik elől, hogy tudja azt, hogy most megállunk, gyorsítunk, kerülünk, hogy érezze azt, hogy mi a történet, hiszen neki a pilótával együtt kell mozognia.
0: Újra zenélünk egy picit, aztán innen folytatjuk.
2: Hobbi Rádió.

0: Önök továbbra is négy ütem autós magazin műsorunkat hallják, ahol a motorokról beszélgetünk, most már egyébként harmadik hete. Rengeteg dolgot megbeszéltünk, jöjjön kicsit a motorozási lélektana. Ugye azt mondják, hogy ilyenkor az embernek kitisztul a feje, hogyha motorra ül.
1: Jó esetben igen. Jó esetben nem...
0: Elborul az agya rossz esetben.
1: Nem az történik, hogy elszabadulnak a gátlások, és ész nélkül húzza a jobbos kart. Azt mondják, hogy vannak olyan motorosok, akik kétféle gázállást ismernek, az alapot, meg a könnyékig lehúzott, csutkára lehúzott gázkart. Nos, ez nem jó természetesen. Ki kell választani azt, hogy hol motorozunk. Ez a legfontosabb. El kell dönteni, hogy most elmegyünk messzire, avagy elmegyünk egy rövid útra. Ami nagyon-nagyon fontos, egy motorosnak nincs olyan, hogy rövid út. Mindig föl kell venni a ruhát. Én, aki ennek lelkes szószólója vagyok, tavaly jártam úgy, hogy hopp, csak kipróbálom ezt a motort, elmegyek a sarokig. Az utca végén fölállt egy kutya, kijött elém, olyan testem, mint az ólajtó. Se a térdemen nem volt bőr, se a könyökömön, és nem nagyon kellett ezen csodálkoznom, hiszen egy olyan 130-as tempóról sikerült leesnem az aszfaltra. Tehát nincs olyan, hogy rövid út, ez nagyon-nagyon fontos. Mindig föl kell venni a sisakot, mindig föl kell venni a ruhát, és mindig nagyon-nagyon oda kell figyelni, hiszen aki motorozik, az tudja, az életével játszik minden pillanatban.
0: Újra zenélünk egy picit, és utána pedig ugyanezzel a témával folytatjuk.
2: Hobbi rádió. Fogalkozni, menjetek ki a busztába!

0: Négy ütemautós magazin műsorunkat hallják, benne pedig a motorozásról beszélgetünk, és átértünk egy picit a lélektanra. Mi a helyzet akkor, hogyha stresszesek vagyunk, ha fáradtak vagyunk, hogyha esetleg nagyon-nagyon beebédeltünk, akkor hogyan érdemes motorra ülni? Gondolom itt is hasonló szabályok vannak, mint az autónál, de itt picit komolyabbak, hiszen fizikailag jobban igénybe vagyunk véve, mint az autó védett kaszniában.
1: Nagyon-nagyon fontos, hogy el kell dönteni ki, hogy reagál a motorozásra. Van, akit a motorozás fáraszt, egyébként szerintem nincs olyan, akit nem, hiszen mondtam, nagyon komoly fizikai erők hatnak a motorosra. Van, akinek úgy reagál a szervezet, hogy fölül a motorra és kiszellőzteti a fejét, maga mögött hagyja a gondokat, neki igen-igen jó motorozni. Ha valakinek az összes problémája ott van a fejében, és nem tud odafigyelni 1000%-osan arra, amit csinál a motoron, akkor ő inkább üljön be egy autóba, és menjen azzal el A-ból B-be. Aztán egy nagyon fontos témát említettél, egy jó ebéd után fölülni a motorra. Na hát ez az, ami nagyon veszélyes, főleg egy utasnak, aki még nem motorozott. Nekem egy nagyon kedves barátom egyszer egy kanyargós úton, hát hogy is mondjam,
2: tudom, mi lesz a vége.
1: Hát hogy is mondjam, csak visszatette azt az ebédet, amit előtte elfogyasztott a sisakban, egy hőálló maszk alá, el tetszik képzelni ugye mindenkinek, hogy ez milyen jó kis élmény volt neki, na meg annak is, akitől kölcsön kérte a sisakot. Ilyenek is előfordulnak, nagyon-nagyon oda kell figyelni. Ha egy kicsit úgy érezzük, hogy nem vagyunk jól, fáj a fejünk, fáj a vállunk, fáj a lábunk, fáj bármink, akkor gondoljuk azt végig 426-szor, hogy fölülünk-e a motorra, hiszen nagyon gyorsan kell reagálni dolgokra, hiszen sokkal gyorsabban történik minden a sebesség miatt, mint egy autóban. És azért, mert fáj a vállunk, nem tudunk úgy reagálni, oda csapjunk magunkat, akkor már nem csak a vállunk fog fájni, hanem minden egyéb is, nem éri meg.
0: Így van, újra zenélünk egy picit, aztán pedig a túrákról fogunk beszélgetni.
3: Hobbi Rádió.

0: Négy ütem autós magazin műsorunkat hallják, ahol vendégem Tóth Tamás a stúdióban, és a motorozásról beszélgettünk. Az előbbiekben fölhoztad a hosszú utakat. Azt szeretném megkérdezni, kinek milyen motort javasolsz, hiszen én például voltam már hosszú úton túramotorral, amikor fölültünk, és mondjuk 4 óra alatt eljutottunk A-ból a B-be, anélkül, hogy megálltunk volna. Aztán voltam már speedmotorral is, amikor fölültünk, szinte majdnem, hogy 40 percenként meg kellett állnunk, annyira kényelmetlen volt, ilyenkor behúzottunk egy benzinkútra, ittunk egy üdítőt, kicsit kinyújtózkodtunk, de ugyanúgy megérkeztünk 3 óra alatt.
1: Ez mindenkinek a saját vérmérséklete szerint eldöntendő kérdés. Ha valaki szeret lassan menni úgy, hogy a tájat nézi, észrevesz minden szépséget, akkor neki egy choppert javasolok, amivel hangosan pöfögve el lehet jutni A-ból B-be, egyébként körülbelül ugyanannyi idő alatt, mint egy speedmotorral, hiszen ez egy alapvető félreértés, hogy egy chopper az egy lassú motor, vannak olyan chopperek, amik ugyanúgy mennek 200-at, csak mondjuk nem szoktak vele az emberek 200-al menni. A speedmotor egy nagyon érdekes dolog, el lehet dönteni, megint csak az embernek a saját, jól megfontolt érdekében eldöntve,
0: hogy a motort is el lehet dönteni, hogy nagyon könnyen.
1: Hogy ilyen motort veszel, hiszen hogyha a speed motoron ülve nagyon-nagyon sok minden nem látszik a tájból. Ezt sokan elfelejtik. Látja az ember az aszfaltcsíkot maga előtt, néha összefolynak a szaggatott vonalak egy folyamatos vonalá bizonyos tempó fölött, és nagyon-nagyon oda kell figyelni. Mindig, ha motorról az ember, de a speed motorokon a tempó miatt sokkal jobban.
0: A speed motor igazából nem is a bámészkodásról szól. Szerintem ott az ember teljesen arra utazik, hogy a sebességet élvezi, az erőt, a gyorsulást.
1: Azt mondják, hogy a speed motorosok mindegyikük exhibicionista, hiszen nagyon sokan látjuk az utcákon, piros lámpánál egykerekezve elindulnak a motorosok. Ez egyfajta showcsinálás, csak hát ha nincs meg hozzá a rutin, akkor nagyon komoly bajok lehetnek belőle.
0: Én egyébként egyszer ültem utasként speed motoron, és hát mint utas nagyon borzasztó. Az benne a legrosszabb, hogy az embernek a lába az valahol fönt van a nyakában. Tehát olyan, mintha egy kis sámlin ülnék, egy icike-picike kis sámlin, és ez egy hatalmas sebességnél egy eleve nincs biztonságérzeted, tehát nem tudod átölelni a motort, másrészt pedig tényleg kényelmetlen, hogyha pedig te vezeted, akkor nem tudom, én nem érzem magam biztonságba ebbe a fekvő pozícióba, valahogy nem az igazi, jobban szeretek ülni, mint szinte feküdni a motoron.
1: Egy utasnak mindig borzasztó élmény az, hogy érzi azt, hogy nagyon-nagyon gyorsan megyünk, de nem lát ki, hiszen nem bújhat ki a pilóta mögül, mert akkor abban a pillanatban a szél letekeri a fejét a sisakjával együtt. Ez egy nagyon-nagyon-nagyon komoly érzés. Meg kell bízni borzalmasan az előttünk ülőben, hiszen gyakorlatilag az életünket bízzuk rá.
0: Én erre mindig azt mondtam, tudom, hogy kényelmetlen, de legalább gyorsan odaérünk.
1: Igen, hát ezt is szokták mondani. A kérdés az, hogy tényleg odaérünk-e, ezért kell mondom, hangsúlyozom, és nem véletlenül mondom el ennyiszer, nagyon-nagyon óvatosnak lenni motorom.
0: A számból vetted ki a szót, újra zenélünk egy picit, aztán jövünk vissza, de már csak egy rövid búcsúval, hiszen ez az óra is elrohant.
2: Hobbi Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Önök négy ütem autós magazin műsorunkat hallják, annak is a végét, hiszen itt járunk az óra végén. Vendégem még mindig Tóth Tamás, és az lenne az utolsó kérdésem hozzád, hogy mit javasolsz azoknak, akik úgy gondolják, hogy már esetleg külföldre is kimennének motorral?
1: Hát, hogyha megtehetik, akkor úgy induljanak el, hogy baráti társaságot összeszedve, megbízva valakit azzal, hogy egy autóval kövesse őket. Nem kell feltétlenül a konvoj vagy a boly mögött menni, a lényeg az, hogy a cuccokat elvigye, hiszen egy speedmotor gyakorlatilag alkalmatlan arra, hogy nagy mennyiségű cuccot elvigyünk magunkkal. Viszont az meg nagyon-nagyon kényelmetlen 3-4 napot ugyanabban a ruhában eltölteni. Van, aki szereti, tiszteltetem érte. Vannak mindenféle dobozok, amiket föl lehet szerelni a motorokra, de az megint nem speedmotorra való. Tehát ezért kell az, hogy egy kis hátizsákba becsomagolva egy-két napra tényleg el lehet vinni bármit, de hogyha hosszabb túrákat tervezünk, nekem a barátaim idén nyáron Görögországba mennek motorral, és engem oltogatnak, hogy egy gépjárművel menjek mögöttük. Hát hangosan röhögtem, mikor ezt felajánlották, mondtam, keressenek más balekot, hiszen ha valaki motorozik, értelemszerűen nem az autó ülését fogja választani.
0: Ne ragadjunk le a speednél. Mi a helyzet a dobozokkal, a túramotoron és a chopperen? Ezek a menet tulajdonságot mennyire változtatják, a menet stabilitással ilyenkor mi a helyzet, hiszen azért egyrészt nagy súlyt képvisel, másrészt a légellenállása sem elhanyagolható az ilyen dobozoknak.
1: Meg kell tanulni úgy pakolni, hogy a motor egyensúlyban maradjon, ez azt jelenti, hogy kiegyensúlyozottan mindkét oldalra ugyanannyit körülbelül beletenni. Az nem jó, hogy a hölgyek cucca jobb oldalra, a pasiké bal oldalra, mert általában mindig jobb oldalra borul a motor, de a dobozok és a mindenféle bőrtáskák nagyon szépek tudnak lenni egy motoron, nagyon hasznosak, és mert bele tudjuk tenni azt, ami kell. Hogyha megszokjuk azt, hogy annyival szélesebb a motor, akkor ezt néhány kilométer alatt egyébként, hogyha valaki rutinos motorozó, akkor meg tudja szokni.
0: Nagyon szépen köszönöm, Tomi, hogy most is a rendelkezésünkre álltál.
1: Én köszönöm, hogy itt lehettem. Mindenkinek széles utat és nagyon-nagyon óvatos motorozást kívánok. Vigyázzanak magukra.
0: Az elmúlt egy órában négy ütem autós magazin műsorunkat hallották, benne pedig Tóth Tamást és Alexet, a Viszonthallásra.

0: műsorajánló.
1: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában, nem csak szösziknek.
2: Retikül, szerdán 16 órától.
1: Szivárvány. Magazin műsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
3: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
4: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
5: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Minisztárszki és Hát Jazz Club a Hobby Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
6: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Fobzi Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Társadalmi célú közlemény következik.
2: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
1: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 16 óra.
1: Rendelt a vízhiány elleni központi védekezést az Országos Vízügyi Főigazgatóság. A kormány elé kerül az aszbeszt szennyezés ügye. Lassan újra kitavaszodik. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság elrendelte a vízhiány elleni központi védekezést és megkezdte a működését az Országos Vízügyi Koordinációs Központ. Mint írják, a gazdálkodókkal egyetértésben bevezethetik az öntözési vízhasználat menetrendjét, ezzel az idén is elkerülhető lehet a mezőgazdasági vízfelhasználás korlátozása. Ebben jelentős szerepe lesz a Tisza-Körösvölgyi Együttműködő Vízgazdálkodási Rendszernek is, amelynek kulcseleme a Tiszalöki és Kiskörei vízlépcső, valamint a keleti, a nyugati és a nagy kunsági főcsatorna. A vízügyi szakemberek folyamatosan a területen vannak és készen állnak az aszálykárok hatásainak enyhítésére. Kajdos László a kormány elé viszi az aszbeszt szennyezés ügyét, felelősségre vonást ígér. Egyelőre nem ismert, hogy a szennyező kövek mekkora mennyiségben kerültek különböző helyszínekre. Jelenállás szerint Háromvár megyében több mint 300 helyszínen azonosították a veszélyes anyagot. Hosszú távú megoldásként két lehetőséget vázolt fel az élő környezetért felelős miniszter. Az egyik a szennyezett kőzúzalék kitermelése és elszállítása, a másik ennek lezárása vagy leaszfaltozása. Május 20-a az egyéni vállalkozók, a mezőgazdasági őstermelők és az ÁFA fizetésre kötelezett magánszemélyek SZIA bevallásának is a határideje, akik az adóhivatal által kiajánlott tervezet felhasználásával kívánják teljesíteni a bevallási kötelezettségüket. Azoknak mindenképpen be kell küldeniük azt, mert a tervezet nem válik automatikusan érvényes bevallássá, figyelmeztet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Az idei évtől a NAV az egyéni vállalkozóknak is extra segítséget nyújt azzal, hogy az SZIA tervezetükben feltünteti az online számlarendszerből és az online vagy e-pénztárgépekből származó bevételi adatokat. Továbbra is nyitott a jelentkezés a 33. Virágos Magyarország versenyre. Az új határidő május 31-e, közölte a Visit Hungary. A szervezők célja, hogy minél több városban, községben, faluban kapjon lendületet a közös zöldítés, és minél több közösség mutassa meg saját megoldásait a fenntartható, élhető környezet kialakítására. Kiemelték, hogy a nevezés díjmentes, jelentkezni a program hivatalos weboldalán, a virágosmagyarország.hu honlapon lehet. A fesztiválozók dönthetik el, kik lépjenek fel a 2027-es szigeten. Megérkezett a jövő évi sziget kívánsággépe, amelybe először magunktól írhatunk be legfeljebb 10 előadót, akiket szívesen látnánk még a jövő nyáron Budapesten, ezután pedig egy előre megadott listából választhatunk még 10-et. A listában olyan nevek szerepelnek, mint Benson Boone, Pitbull, Edison Ray, Dua Lipa, David Guetta, Olivia Rodrigo, Ed Sheeran, Young Bolt, vagy éppen Martin Garrix. Kedden a napos gomoly felhős időben főként északon, északkeleten és a Dunántúl délnyugati felén alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Az északi-északnyugati szél már csak helyenként lehet élénk, de zivatarok környezetében erős, viharos széllökések is előfordulhatnak. Hajnalra helyenként pára köd képződhet, kora reggelre 5 és 11 fok közé csökken a hőmérséklet, délután pedig 18-23 fokot mérhetünk.
0: Hobby Rádió!
2: Hallottál már erről a rádióról?
3: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy mi fantasztikus esküszöm.
4: Hobby Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
5: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
6: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
5: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
6: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
5: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
7: Társadalmi célú közlemény következik.
8: Közeledik az adóbevallás ideje. A Hobby Rádiót üzemeltető Netmédia Alapítvány számít a te segítségedre is. 1% adófelajánlásához a következő adószámot kell beírni bevallásod megfelelő rubrikájába. 18, 12, 99, 82, kötőjel 1, kötőjel 41. Nos, adód, vagy nem adód adód? A biztonság kedvéért megismétlem adószámunkat. 18, 12, 99, 82, kötőjel 1, kötőjel 41. Hobby Rádió, a jövedelem adó vevő.
7: Társadalmi célú közleményt hallottak.
6: Hobbyradio.hu.
9: A rádiót.
10: A hét prózája. az Irodalmi Rádió szerkesztőségének vendégműsora.
11: Kedves hallgatóink, ma Sanyi Bát története a hét prózája, amit J. Simon Aranka miskolci szerzőnk írt. Aranka 2005 óta ír rendszeresen, főleg novellákat. Több pályázaton sikeresen szerepelt már, és szerkesztőségünk is több alkotását közölte. Sanyi Bát most Revicki Gábor adja elő.
12: J. Simon Aranka, Sanyi Bá. Vánszorogva fáradtan érkezik a külvárosi hajnal. Világos ujjaival átfonja, majd szelíden lenyomja az éjszaka széles fekete vállát a horizont mögé. Május van, de a hőség júliusi. A nap próbál átverekedni a levegőt, makacsul megülő sűrű porfelhőn, gyenge fényében álmosan nyitogatja szemét a város. Unalmas, egyenszürkeség lepi az utcákat, ráül háztetőkre, fákra, a levelek szinte megkövültek a cementgyár kéményeiből kiokádott füsttől és portól. Innen minden csak kifelé fut, vasúti sín, autópálya, még a fák is a főváros irányába fordulnak, csak úgy, mint a felüljáró alatt egykedvűen guggoló örömlányok, mintha bármiféle jó is jöhetne onnan. Őket itt felejtette az éjszaka, vagy talán az új nap új lehetőségeiben bíznak. Szétnyíló combjaik közül áporodott reménytelenség üzen az elsuhanó autók utasai felé. Elkenődött sminkjük mögött meg annyi kérdés feszül. Lassan indul az élet, csikorogva, olaj nélkül felejtett fogaskerékgyanánt, vagy időtlen agastyánként, amint nyugtalan zsibbasztó alvás után erőlködve próbálja vértelen zsibbat végtagjait mozgásba hozni. A vasúti hídon zsörtölődve csattognak a vonatkerekek, megremegtetve az építmény tartó falait. Alatta kopott kék és sárga buszok tátott szájú telhetetlen felevadként nyelik magukba a busz megállókban ásítozva toporgó, hajnali munkába induló embermasszát. Először a kocsmák nyitnak, mégsem tudják megelőzni a korán kelő vagy későn fekvő borbarátokat. Itt is, ott is többnyire bagófüstbe burkolózó csoportok verődnek össze reszelős hangon társalogva, szemüket mereven az ajtóra szegezve, egyre csak szaporítva a szót és a földön eltaposott csikkek halmazát. A városból kivezető úton több az egyfőre jutó italmérés, mint a lakóház. Jól megférnek egymás mellett a törzs vendégek, úgy is sorra járják az összeset, elvégre hosszú és híg a nap meg a lépés. Annál már csak a tömény rövidebb. Kihegyezett antennáik a fajsúlyos eszmecserék és a még súlyosabb eszméletvesztések eme fölkent szentélyei felé irányulnak, s készséges szívvel remegve várják, hogy felcsendüljön a kulcscsörgés és kapunyítás fölöttébb felemelő egyvelegének szimfóniája. Addig is szájuk szögletében megbúvó, jó indulatú mosollyal, néha egyenesen megbocsátó legyintéssel nézik le a munkába igyekvő szerencsétleneket. Éppen végszóra érkezik a környék elhíresült nevezetessége. Hosszú évek kitartó poharazgatásának köszönhető borízű hangja messzire megelőzi az ivó cimborák már, szedik az igét, még mielőtt jellegzetes kacsázójárásával feltűnne a hajnali derengésben. Válogatás nélküli szóáradata dühött északi szél módjára söpör végig a sértődött flaszteren, csoda, hogy nem kavarja fel a port, meg az előző napról ott maradt szemetet. Hogy az a keserves sankér, a sárgalábú cipikúros kokárdás is, na is, na is, na! Hirtelen elhallgat. Cifrázná még, de nem jut eszébe semmi eredeti. Így aztán újra és újra megismétli előbbi magvas gondolatait. Hé, Sanyi Bá! Ordítanak fel örömükben itt is, ott is a kocsmák előtt szobrozók. Ide jöjjön! Sanyi Bá öreg motoros a szakmában. Megáll, megvárja, míg mindenki megteszi a tétet, aztán odaballag, ahol a legtöbbet ígérik. Mint egy varázsütésre sorba nyílnak a kocsmajtók, mintha mind a vén kópéra várt volna. Szempillantás alatt kiürül a környék, de csak azért, hogy újabb szereplők jelenhessenek meg a színen. Kerekes, szatyros, idős emberek tűnnek fel az utcákon, azt a misztikus érzetet keltve az arra járó idegenben, mintha más generáció nem is élne ebben a városban. Ők az első vásárlói a kora reggel nyitó élelmiszerboltoknak és a gyógyszertárnak, elvégre aki korán kell, aranyat lel. Ez a korosztály még hisz a csodákban és a koránkelésben. Mire az iskolába tartó gyerekek és a hivatalokban dolgozók megjelennek, ők már otthon főzik a csirkefarhát pörköltöt, közben hallgatják a rádióban az orvosi tanácsokat. 9 óra tájban vásárlókra áhítozva kitárja kapuit a Kilián motorház, az autóklinika és az építőanyagraktáráruház is. Egyre több a jármű. Az autóbuszok szardéniás dobozként sűrítik a tömeget, a 4 sávos forgalma és a zaj, no meg a kipufogógáz csúcsra jár. Neki lendül a cementgyár is, nehogy lemaradjon a levegőszennyezés nemes versenyében. Odakint minden változik, mozgásban van. Ehhez képest a Mennyország nevű kocsma a nyugalom szigete. A vendégek kommunikációja veretes, szaftos, igazi békebeli káromkodásra szorítkozik. A ba meg és a szom kötőszavak egyhangúságát csak Sanyi bá közbevetett keserves, sankéros, sárga lábú, cipirkós, kokárdás isna felkiáltása töri meg, minek hallatán a többiek megilletődve bólogatnak, elvégre nem sok hozzá hasonló bölcsességgel megáldott embert hord a hátán ez a föld. Sanyi bá mindannyi nyúk nagy szerencséjére egy aranytojás tojó tyúkra, illetve kakasra akadt. A pali fizet, mint a katonatiszt, mindenki a vendége. Örökölt vagy mi, de az is lehet, hogy egyszerűen csak lenyúlta valakinek a tárcáját. Kit érdekel? Nagy tisztelője az öregnek, örül, hogy most ő tartja pórázon. Már látja lelki szemei előtt, ahogy az unokáinak eldicsekszik vele. A lényeg, hogy ragadjon a bélyeg, vigyorog a krőzus, és érzelmesen homlokon csókolja Sanyibát. Az öreg nem tiltakozik, jól tudja, hogy a sörcsap addig folyik, amíg újdonsült barátjától dől a lé. A nap lassan felgurul az égbolt tetejére, de a vastag szmogtól már nem látja a várost, ami talán nem is baj. Hát arrébb lódul, hogy tüzes sugaraival darcot játszon az autópályán. A kocsmában a bedöntött felesek és sörök számával egyenes arányban emelkedik a hangulat. Ám akkor hág igazán tetőpontjára, amikor a felüljáró alatt táborozó prostik betérnek egy kis felüdülésre. Minden szem az izzadó, lerobbant külsejű túlérett nőkre tapad. Az alkoholgőz megszépíti a valóságot. Sanyi bá meggyőződése, hogy 2 istennő lépett a szentélybe, s vallásos áhítatta a csügga festett szőke láncos keblein. Porzik a torkom, néz körbe nyomatékosan a szőke. Azt elhiszem, röhög minden tudónak Rőzus, és sört rendel a lányoknak. Lecsúszik még néhány felesés, és a pultos bekapcsolja a zenét. A levegő és a vér felforr, a nők a zene ritmusára illegetni kezdik magukat. Sanyi bá nyála kicsordul, bele a pohárba, még inni is elfelejt a nagy élmény hatása alatt. Újdonsült barátja cinkos kacsintással a szőkeség dekoltázsába dug 1000-est, és int az öregnek, a tied. Sanyi bá szókincse elszáll, nyelve görcsben. Isna, isna, isna, ismételgeti, mint egy megakadt lemez. Vöröslő arccal ingatag tánclépésekben közelít álmai hölgyéhez. A törzs közönség lélegzett visszafolytva várja a fejleményeket, az arcukra ráfagy a mohó kíváncsiság. A mozdulatok darabossá válnak, mintha sebesen pergő játékfilm egy kockáját kimerevítette volna egy titkos kéz. Sanyi bá már a paradicsom kapujában érzi magát. Térdei szilajnak nem nevezhető csárdásban rogyadoznak felle-felle. A nap odakint bevisz még egy bult, az út már amúgy is olvadozó darc táblájára, s mint a párhuzamosok, melyek találkoznak a végtelenben, ugyanebben a pillanatban a sors gyilkos nyilával Sanyi bá szívét találja telibe. Hogy begerjedt az öreg? Kiáltja valaki vidáman, kimeredt szeme láttán, és csak akkor szalad végig a józanság a fejeken, amikor Sanyi bá kinyújtja kezét az áhított gyönyör felé, de néhány bizonytalan pukkedli után összeesik. Agyak kattognak, próbálják felfogni a szemmel láthatót, de nem igazán sikerül. Az erekben csordogáló alkohol inkább lágyít, mint élesít. Az öreg rúg még egyet-kettőt, végül elterül saját hányadékában. A film lassan pereg tovább, a mozdulatok végtelenül lassúak. Gyermeki csodálkozás,

0: érthetetlen valóságot. Szép halál, bólint meggyőződéssel a Krőzus. A nap megunja a játékot, elballag nyugatra, Budapest felé, mint minden és mindenki, aki eltölt bizonyos időt ebben a városban. Vissza se néz a külváros forgatagára, a poros, zajos, tülekedéssel teli utakra, üres üzletekre, zsúfolt kocsmákra. Minek is tenni? Úgy sem látna semmit. A smog reggel óta csak sűrűbbre, undorítóbbra hízott. Sanyi bára sem vett búcsú pillantást az ő érdektelen élete, nyomtalanul kitörlődik az utca porából, az emberek emlékezetéből, legfeljebb a kocsmai legenda tartja majd nyilván, míg az ivó cimborák is el nem költöznek az örök vadászmezőkre, vagy ki tudja hová. Napfény híján az öreg esendő lelkének csak a kocsma plafonjáról lelógó, búra nélküli izzó fényesedik. Búcsú zenéjét a víjogva közeledő mentő égig hallatszó szirénája szolgáltat. Nincs koszorú, sem díszes koporsó, csak az éj közelít, gyászos, sötét leplét szétteríteni a közönybe fúlt világon.
1: Kedves hallgatóink! J. Simon Aranka Sanyi bá című novelláját Revicki Gábor olvasta fel. Zsoldos Árpádot hallották, munkatársaim Bodrogi Viktor és Zsoldos Demél Anetta voltak.
2: A Hét prózáját az Irodalmi Rádió szerkesztőségének vendégműsorát hallották. Irodalmi Rádió, a gondolatok és az ihlet rádiója. Honlapunk www.irodalmiradio.hu.
3: Hobby Rádió. Hamarosan folytatjuk. Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban.

0: Kedves hallgatóink, Zsoldos Árpád vagyok. A mai verspercekben Fövényi Sándor alkotónk Végállomás Blues című munkáját hallhatják Lénárt Attila tolmácsolásában. Fövényi Sándor egy nagy tragédia kapcsán írta ezt a versét, melyre így emlékszik vissza. 15 évig voltam vonatvezető, és el kellett jönnöm onnan, mert idegileg nem bírtam, mivel egy öngyilkos aláfeküdt a vonatom alá. Innen az ihletés, róla szól ez a vers. A lemondásról és a sorsunkba való beletörődésről. Próbáltam leírni a környezetet, ahol történt, és hogy mire gondolhatott az az ember, amikor részegen a sínszálakra feküdt. És így visszagondolva tényleg olyan csendes, gyilkos éj volt. Üzenete talán annyi, hogy valóban csak oda vezető jegy van. Visszaút nincs. Következzék tehát a Végállomás Blues Lénárt Attila előadásában.
1: Fövényi Sándor, Végállomás Blues. Éjfélre jár, hosszú sóhajú vonatán befut a csend, az állomás tétován merenk, lopva fényét oltja, s mellékvágányra tolja zaját. Eső készül, valami konok, monoton, éjillatú. A villanydrótokon szomorú szongzsong, talán bluesbusong, lágy húrjain ring, szorong a dal. Acélszálak zúzott kőlén karnyújtása végtelen. Halkan röhögő váróterem egy jegy fülébe súgja, nem létezik oda-vissza út. Felriadok. Köröttem borom keserű íze hever. Aludj, aludj, a szél énekel. Hiszen utazni jöttél, sorsod megváltott jegyén oda. Éjfélre jár, hosszú sóhajú vonatán befut a csend. Az állomás tétován mereng, lopva fényét oltja, s mellékvágányra tolja zaját.
0: Fövényi Sándor Végállomás Blues című munkáját Lénárt Attila előadásában hallottuk.
2: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól. Műsorajánló.
3: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
4: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
3: Szivárvány. Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
4: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
5: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
4: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
3: Három évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
6: UK Fever Show.
7: UK Fever Show.
3: Ez a UK Fever Show.
4: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
7: UK Fever Show.
4: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
2: Műsorajánlót hallott.

0: Köszöntöm nyelvleckénk hallgatóit! A mai alkalommal arról lesz szó, hogy miképpen kérdezhetünk rá arra, hogy beszélgető partnerünk mit készül csinálni, illetve miként válaszolhatunk az efféle érdeklődésre. Angol nyelvű idegenvezetőnk Abigail Winkott is bemutatja a mai témát.
1: Welcome to Takeaway English, useful language ready for you to take away and use. Today we look at useful phrases for planning your social life.
0: A társas élet megszervezése jegyében történik a következő mini párbeszéd, és Abigail azt is megmondja, mire kell külön figyelnünk.
1: Listen to this conversation between Sapanta and David. What does David want to know?
2: What are you doing this evening, Sapanta?
3: I'm meeting my sister. We're going to see a film.
2: Oh. Well, what are you doing tomorrow?
3: I don't think I'm doing anything.
2: Would you want to meet up? Have something to eat?
3: Yeah, let's meet up. That sounds nice. Where should we eat? Should we go to that place we went to last time?
0: Most már igazán elárulhatná nekem valaki, hogy van-e valami David és Sapanta között. Ha jól emlékszem, volt már egy kettecskén eltöltött vacsora, de David kimentette magát, és nem maradt Sapantánál. Most ő hívja meg Sapantát. A baj csak az, hogy ebből a nyelvleszke sorozatból immár csak 5 rész van hátra. Meg lehet, sosem tudjuk meg, mi történt Daviddel és Sapantával. Se baj. Vissza a párbeszédhez és a hozzátartozó nyelvtanhoz. Hadd kezdjük a nehezebb végén, Abigail magyarázatával.
1: David asks Sapanta what she's doing this evening. He says quite simply, what are you doing this evening? And when we make plans to meet up, we use the ing form of the verb, what are you doing? And Sapanta uses the same form of the verb when she answers. And what does she answer? Listen again.
2: What are you doing this evening, Sapanta?
3: I'm meeting my sister. We're going to see a film.
1: Sapanta says, I'm meeting my sister. We're going to see a film.
2: What are you doing this evening, Sapanta?
3: I'm meeting my sister. We're going to see a film.
0: No, azért ezen érdemes kicsit magyarul is végigmenni. A magyar nyelvben mindössze 3 igeidő van, a jelen, a múlt és a jövő. Az angol igeidőrendszer ennél jóval összetettebb, és az a vonatkozása, amiről itt szó lesz, teljesen idegen a magyar szemlélettől. Az angol nyelv ugyanis különbséget tud tenni az általános, szokásszerű és az éppen most folyó cselekvés között. A szokásszerűt értjük. Az éppen most folyó cselekvés azonban kicsit tágabban értelmeződik, mert nem csak azt jelenti, amit ebben a pillanatban csinálunk, én például magyarázom az angol igeidőrendszert, hanem azt is, amit mostanában csinálunk, eltérően attól, ami korábban történt, vagy a jövőben történni fog. Például folyamatos igealakkal fejezzük ki azt is, ha azt mondjuk, általában 7 órakor kelek, de ezen a héten minden reggel 6-kor kelek fel, mert külön munkán dolgozom. És most kanyarodjunk vissza a folyamatos igeidő egy másik használatához. Ez pedig a közeljövőben eltervezett cselekvés. Ma este, holnap, ezen a héten, és a többi. A nyelvtani alak úgy jön létre, hogy a személyes névmást és a létige megfelelő alakját követi az igető, ing végződéssel ellátott alakja. I am meeting, vagyis I'm meeting my sister. Vagyis a húgommal, nővéremmel találkozom. A húgommal, nővéremmel készülök találkozni.
2: What are you doing this evening, Sapanta?
3: I'm meeting my sister. We're going to see a film.
0: Tehát, mit csinálsz ma este? A húgommal, nővéremmel találkozom. De lépjünk tovább. David és Sapanta már a másnapi programot egyezteti.
1: Well, Sapanta is busy this evening. So David asks about the next day. He says, what are you doing tomorrow? And how does Sapanta answer? Listen again.
2: What are you doing this evening, Sapanta?
3: I'm meeting my sister. We're going to see a film.
2: Oh. Well, what are you doing tomorrow?
3: I don't think I'm doing anything.
0: Nem csinálok semmi különöset, mondanánk magyarul. És ugyanez angolul?
1: Sapanta is free the next day, so she says, well, I don't think I'm doing anything.
3: I don't think I'm doing anything.
0: Ami persze nem azt jelenti, hogy ne lenne néhány hétköznapi tennivalónk, de kimondottan programunk nincs. David reménykedhet, amíg megpihenünk.
1: This is Takeaway English from the BBC. Useful phrases for learners of English.
0: Annyi tehát világos, hogy Sapanta nem csinál semmi különösebbet. Nem véletlen, hogy David javaslattal áll elő. Abigail már is mondja, hogy mire figyeljünk.
1: We've looked at ways to ask if someone's free or not. And if they are free, then maybe you want to suggest meeting up. So how do you suggest a meeting? Listen again to David.
2: What are you doing tomorrow?
3: I don't think I'm doing anything.
2: Would you want to meet up? Have something to eat?
3: Yeah, let's meet up. That sounds nice. Where should we eat? Should we go to the...
0: David ajánlata kérdés formáját ölti, ez kevésbé erőteljes, mintha mindjárt azt mondaná, menjünk el valahová vacsorázni. A kérdés először is az, akar-e egyáltalán Szepanta találkozni Daviddel másnap?
1: David asks, do you want to meet up? Do you want to meet up? And Szepanta likes the idea. She says, yes, let's meet up. Let's meet up.
2: Would you want to meet up? Have something to eat?
3: Yeah, let's meet up. That sounds nice. Where should we eat? Should we go to the...
0: Vagyis, to meet up, hasznos kifejezés arra, ha rendezvút vagy összejövetelt javaslunk. A kifejezés többnyire ártatlan, baráti találkozót takar, szemben a date szóval, amely a társas programok kontextusában rendezvút jelöl. A date szó ma már jelöli a nyelvben azt a szemét is, akivel rendezvúzunk. És most még néhány nyelvhelyességi apróság. Időhatározóként az, hogy ma este vagy ma reggel, az úgy hangzik, hogy this evening és this morning, és nem szerepel előtte elöljáró szó, tehát az on this morning vagy on this evening helytelen. Érdekes módon ugyanakkor a nyelv nem veti ki magából azt, hogy on this day, tehát ezen a napon. Az elöljáró szó tilalma viszont fennáll azokban az esetekben is, hogy ezen a héten, ebben a hónapban vagy ebben az évben. Itt mindig ugyanaz a séma. This week, this month, this year. Magyar nyelvtanulók részéről az egyik leggyakoribb hiba, hogy ezek elé a szerkezetek elé kiteszik az in vagy on elöljárót. Erre tehát figyelni kell, a tükörfordítás ugyanis rossz megoldást eredményez. De ezzel búcsúzunk is. Kedves hallgatóink, viszont hallásra! Thank you.

0: 1922. Korszakváltás a rádióamatőr technikában. 21. rész. Az előző részben elköszöntünk 1921-től, s immáron 1922. januárjában járunk. Elérkezett az idő, hogy értékeljük az előző év eredményeit, a rádiótechnika, a rádiószabályozás és a rádióamatőr hobbi fejlődését számba véve. Erre a feladatra Jones McCour, mint avatott szakíró vállalkozik, mi csak követjük gondolatmenetét. 1921-re visszatekintve megállapítható, hogy a rádiótechnikát illetően az év nem eredményezett kiemelkedő találmányt, igazi, farrengető technikai áttörést. A találmányokat vizsgálva megállapítható, hogy valójában szabadalmaztattak néhány újdonságot, azonban a szabadalmi igények többsége a meglévő technikai megoldások javítására tett javaslatot. Ez nem azt jelenti, hogy 1921-ben ne történtek volna fontos dolgok. Ez az év azzal írta be magát a technika történelembe, hogy megszületett a rádiótelefon, ami úgy értendő, hogy a rádió és a rádiótelefónia hétköznapi eszközzé vált. A rádiózás elterjedése miatt új nemzeti szabályozást kellett bevezetni, és el kellett indítani az új globális rádiószabályzat előkészítő munkálatait. A rádió amatőr szempontból óriási előrelépést jelentett a szabványosított, csereszabatos elektroncsövek megjelenése és általános kereskedelmi hozzáférhetősége, valamint az amatőr rádióforgalom kiebrudalása a használhatatlannak vélt 200 méteres hullámhossznál kisebb hullámhosszakra. Ez a lépés pillanatnyilag nagy fájdalmat okozott a rádióamatőröknek, viszont nem sokkal később hatalmas áttöréshez vezetett, a rövid hullámok felfedezéséhez. A polgári lakosság szempontjából pedig egyre vonzóbbá vált a növekvő számú műsorszórási kísérlet hallgatása, amely kizökkentette az embereket a házi gramofonokhoz és az otthon birtokolt, többnyire már megunt hanglemezekhez való kötődésből. A műsorszórási kísérletek rengeteg izgalmas újdonságot hoztak, a hallgató aktuális hírekhez, információkhoz jutott, irodalmi felolvasásokat, új zenéket élvezhetett, s íme kiderült, hogy az ilyenfajta rádiózásra felfokozott tömegigény van. Jones McCour fantáziáját megragadta a jelenség, amelyre új szót alkotott, a rádiótrola. Ez a szó összetétel a rádió és az akkoriban elterjedt mechanikus gramofon, Victrola márkanévből adódott ki. A rádiótrola a rádió műsorszórást és annak hallgatóit jelentette, beleértve a technikai és a műsorkészítői elemeket is. Jones McCour az innovatív gondolkodása miatt nem mehetett el a rádiótelefon és rádióadóvevő rendszer fejlődése, terjedése mellett sem. Azon elmélkedett, hogy vajon a rádiótelefon kiváltja-e a hagyományos vezetékes telefont, s ha igen, mikor. Figyelembe véve azt, hogy egy technikai újdonság elterjedése legalább 10-15 évet vesz igénybe, a rádiótelefon, mint közcélú telefon talán a következő két évtizedben fog elterjedni, noha az interferencia jelentette korlátok miatt mégsem fogja teljesen kiszorítani a vonalas telefont. Jones Beck megjegyzi azonban, hogy Alexander Graham Bell 1876-ban, amikor feltalálta a telefont, maga sem gondolta volna, hogy 45 évvel később, azaz 1921-ben csak New Yorkban 500 000 telefon előfizető lesz. Jones McCour e megjegyzése azt sejteti, hogy ha homályosan is, de ráérzett arra, hogy hosszabb távon valami mégiscsak történni fog a rádiótelefonnal. És igen, ma már tudjuk, hogy körülbelül 70 évvel később mobiltelefon néven elkezdett terjedni a polgári használatra szánt közcélú rádiótelefon, s mára, azaz majd újabb 3 évtizeddel később oda jutottunk, hogy a csecsemőket és a kisgyerekeket kivéve szinte mindenki zsebében ott lapul egy rádiótelefon, amit ma leginkább úgy hívunk, hogy okostelefon, vagy egyszerűbben a mobil. Ráadásul az okostelefon által kínált sok szolgáltatás közül már csak az egyik funkció szolgálja a kimondottan klasszikus telefonálást. Jönsbeck úr megállapítja azt is, hogy a forradalmi technikai újdonságok nem szorítják ki elődeiket. Például a telefon feltalálása nem szorította ki a vezetékes távirózást, mint ahogy a rádiótelefon sem szorítja ki a hagyományos vezetékes telefonrendszereket, mindegyiknek megvan a maga helye a hírközlési palettán. Slám, Jönsbeck úrnak ismét igaza van. Eleddig nem történt ilyesmi, csak átalakultak a dolgok. A klasszikus vezetékes kézi távirózás előbb gépesítve lett, majd jóval később számítógépesítve üzemelt, s ma egy klasszikus vezetékes táviratot úgy hívunk, hogy e-mail, vagyis elektronikus levél, vagy csetüzenet. A vezetékes hálózat is csak átalakult, globalizálták és internetnek nevezik, de a vezeték megmaradt. Vajon ki ez az ember, aki ennyire képes volt előrelátni a jövő trendjeit? Nos, erre a kérdésre a következő részben adunk választ, most csak annyit, hogy Jönsbeck úr, a rádióamatőr tevékenység egyik pionírja, más területen végzett munkássága alapján pedig a sci-fi és a fantázia irodalom halhatatlanjainak csarnokába elsőként beválasztott írócsoport egyik tagja. Jegyezte Hotel Alpha 2-es Mexikó november.
1: Műsorajánló. Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
2: Hagyományaink, értékeink Európában.
3: Ahol az érték a mérték.
4: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
5: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
6: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
5: World Live. Világjáró.
7: A Hobby Rádióban.
5: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
8: A Hobby Rádióban.
9: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
10: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai. Minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
11: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
7: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Minisztárszki és Hát Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
8: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
12: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 17 óra.
13: A határidő jön a szép kártyáknál, havi levonásokra lehet számítani. Az év második felére is maradhat az ársapka az üzemanyagárakon. Elvonulnak a felhők és melegszik az idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Új határidő jön a szép kártyáknál, havi levonásokra lehet számítani. Változik a Széchenyi pihenőkártyák fel nem használt egyenlegeire vonatkozó szabályozás. A veszélyhelyzeti rendeletek kivezetésével visszatér a korábbi május végi határidő, és a büntető kamatok rendszere is átalakul. A jövőben újra a május 31-i határidőre kell majd figyelni a régebbi egyenlegeknél. Aki nem figyel, annak havonta 3%-kal is csökkenhet a bent ragadt pénze. Az év második felére is maradhat az ársapka az üzemanyagárakon, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. Az RTL híradóból kiderül, a Magyar Ásványolaj Szövetség szerint a kapitány által csütörtökön a biztonsági tartalékból felszabadított üzemanyagkészlet június végéig elég a védett árak biztosításához. Közgazdászok az áruhiány elkerülése véget azt kérték a kormánytól, hogy vessenek véget az árstopnak. A miniszter szerint azonban az intézkedést a lakosság védelmében egyelőre fenn kell tartani, ugyanis a jelenlegi geopolitikai helyzet miatt nagyon magas az olajára. Vizsgálják, hogy műszaki vagy emberi hiba okozta-e a vonatbalesetet Gyomán. Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója Facebook oldalán közölte. A vizsgálat után lehet minden kétséget kizáróan megállapítani, hogy műszaki vagy emberi hiba miatt érkezett a kitérőhöz a megengedettnél jóval nagyobb sebességgel a csütörtökön kisiklott vonat. A balesetben megsérült utas állapota javult, a MÁV munkatársai meglátogatták a kórházban. A Tisza kormány felbontja a Krausz Ferenc alapítványával kötött 261 milliárdos szerződést. Magyar Péter miniszterelnök Facebook oldalán közölte, a Nobel-díjas professzort a már kifizetett 22 milliárd forint visszautalására kérik. A Hankó Balázs vezette Kulturális és Innovációs Minisztérium február 20-án, alig két hónappal a választás előtt finanszírozási szerződést kötött az Élvonal alapítvánnyal, amit a Nobel-díjas Krausz Ferenc irányít kuratóriumi elnökként. Az Élvonal alapítvány tavaly novemberben jött létre közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványként. Orbán Viktor nem kapja meg a 38 millió forint végkielégítését, közölte Magyar Péter miniszterelnök Facebook oldalán. A bejegyzésben azt írta, a vagyonnyilatkozata alapján Orbán Viktornak az általa hozott jogszabály szerint 38 millió forint végkielégítés járna, de ezt nem kapja meg. Közben Orbán Viktor jelezte, nem is veszi fel a pénzt, azt a kárpátaljai gyermekotthon javára ajánlja fel. Szabó Bence a belügyminisztériumban fog dolgozni. A Nemzeti Nyomozóiroda korábbi századosának feladata Pósfai Gábor belügyminiszter kabinetén belül az állomány a rendvédelmi dolgozók véleményének megjelenítése lesz. A belügyminisztériumban az átadás-átvétel részletes igazgatási szakasza már elkezdődött. Kedden a több órás napsütést gomoly felhők zavarják, és délután néhol pár zápor is kialakulhat. 20-22 fok köré erősödik a nappali felmelegedés, estétől megélénkül az északnyugati szél. Szerdán napos, gomoly felhős idő várható, csapadék nélkül, az északnyugati szél erős lesz, 20 és 25 fok között valószínű a csúcsérték. Csütörtökön is marad a napos, gomoly felhős idő, kelet felé haladva növekszik majd a zápor zivatar esélye, napközben már 20-26 fok is lehet.
12: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
14: Reklám.
15: 18. Tatai Patara, törökkori történelmi fesztivál június 5-től 7-ig. Egy hétvége, ahol a történelem életre kel. Csatajelenetek, lovas bemutatók, kézművesek és vásári forgatag vár. Részletek tataipatara.hu.
16: Vállalkozók, vezetők, értékesítők, figyelj!

Budapest. Június 3! A biztonság szakértő szemmel. Komplex vagyonvédelem. www.inspect-véd.hu

0: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
1: Reklámot hallottak.
2: Hobby Rádió.
3: Társadalmi célú közlemény következik.
4: Közeledik az adóbevallás ideje. A Hobby Rádiót üzemeltető Netmédia Alapítvány számít a te segítségedre is. 1% adó felajánlásához a következő adószámot kell beírni bevallásod megfelelő rubrikájába. 18-12-99-82-1-41. Nos, adó vagy nem adó, adó. A biztonság kedvéért megismétlem. Adószámunk 18-12-99-82-1-41. Hobby Rádió. A jövedelemadó. Kedő.
3: Társadalmi célú közleményt hallottak.
2: Hobby Rádió. Értünk szól.
5: És most... óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live! Hungary Live!
6: Hölgyeim, csók, uraim, pacsi, én Blaskovics Dávid vagyok, ez pedig a Hungary Live, és egy újabb fantasztikus magyar bandát hoztam el erre az egy órára, az ő koncertjükön fogunk részt venni. Tele van a város szerelemmel. Na, kire gondoltam, hát bizony arra a zenekarra, akik 1981-ben alakultak. Ők nem más, mint a Prognózis. Egyébként volt egy óriási koncertjük, mégpedig 2001. október 6-án a Petőfi Csarnokban. A 20. évüket ünnepelték. És ennek a jubileumi koncertnek az volt a mottója, az a mottója, hogy 20 év után újra tele van a város szerelemmel. Amúgy ezen a 2001. október 6-i koncerten ott volt Vörös István, Jankai Béla, és a zenekar soha nem látott látvánnyal készült megünnepelni ezt a 20. jubileumi születésnapot. Amúgy a Prognózist és Vörös Istvánt zenei körökben csak úgy jellemzik, hogy egy legenda. Az biztos, hogy óriási botrány lenne, hogyha véletlen kifelejteném azt a számot, hogy tele van a város szerelemmel, úgyhogy ezt raktam be a listába elsőként, megjelöltem, és majd középtájt helyezkedik el, ezt elárulom. Kezdésül érkezik majd a Szűk nekünk ez a város, a legbensőbb énem, a varázsos éjen át, de itt lesz egy olyan perc, amit már elloptak, ez lesz az ellopott percek. Tele van a város szerelemmel, ezt követi majd, de meghallgatjuk a Ne zavarjon senki, ha neked valaki kell. A dal még most is a régi, valamint itt lesz az aglegény dal, a magányos utazó, és végül a láthatatlan Mjótündér. Most elsőnek érkezik a Félúton című muzsika. Lehet felidézni, hölgyeim és uraim, azokat a jó kis retro emlékeket. Ez már a Félúton, a Prognózistól.

Hobbi Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.

Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

Magányos utazó. Ezt énekelte a Prognózis, mert az ő koncertjükön járunk itt a Hungary Live-ban, és nem sokára érkezik majd a láthatatlan jó tündér is. Amúgy azok kedvéért, akik nem tudnák, elárulom, hogy mit is jelent a Prognózis, egyébként én sem tudtam. Görög eredetű szóról van szó, és valamely adatok alapján elvégzett előzetes számítást. És csak egy pár hozzászólás azon fórumok közül, amely a Prognózissal foglalkozik, ez igen, szuper. Aztán valaki írja, hogy igazi érzelmek, szuper, és egy laza, fiatalos, 11 éves úriember pedig azt pötyögte be a számítógépbe, hogy nekem tetszik, ahogy a Prognózis játszik. Szerintem jól csinálják. Szerintem is. Önök szerint? Ha nem sikerült volna önöket meggyőzni az előző muzsikákkal, hogy a Prognózis egy igazán kiváló együttes, akkor kérem szépen, hogy hangosítsák fel azt a bizonyos rádiókészüléket, és hallgassák még meg tőlük a Láthatatlan Jó Tündér című számot. Ez érkezik most a Prognózistól. Az ő koncertjükön jártunk. Én további nagyon kellemes rádiózást kívánok. Blaskovics Dávidot hallották, hölgyeim csók, uraim pacsik.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 18 óra.
1: Orbán Anita lesz a miniszterelnök helyettes, nem alapítványi rendszerben képzeli el a tudomány támogatását a technológiai miniszter, visszatér a melegebb tavaszi idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Magyar Péter kijelölte a miniszterelnök helyettest. A miniszterelnök hivatalos rendeletben dr. Orbán Anita külügyminisztert jelölte ki miniszterelnök helyettesnek. A döntés hatályba is lépett, a rendelet egyúttal hatályon kívül helyezi az előző miniszterelnök helyettes kijelöléséről szóló rendeletet, és felmentettek 13 államtitkárt is. Súlyog Tamás köztársasági elnök Magyar Péter javaslatára azonnali hatállyal felmentette a határozatlan idejű szerződéssel rendelkező az Orbán kormány 13 minisztériumának közigazgatási államtitkárát. Támogatni kell a tudományt, de nem alapítványi rendszerben, korlátozott demokratikus kontroll mellett. Erről írt közösségi oldalán a technológiai miniszter. Tanács Zoltán a Krausz Ferenc nevéhez kötődő Élvonal Alapítvány több 100 milliárd forintos finanszírozási szerződésének felmondására reagált így. Közölte, a kormány célja, hogy növelje a kutatásfejlesztésre fordított forrásokat, és átláthatóbb versenyalapú rendszert alakítson ki. Már tárgyalt Pósfai Mihállyal, az MTA leendő elnökével, a következő hetekben pedig a kutatóhálózat vezetőivel és az Élvonal Alapítvány képviselőivel is találkozik, tette hozzá a technológiai miniszter. Hétvégén megnyílt a nagyközönség előtt a Karmelita Kolostor és a miniszterelnöki kabinetiroda. Az előzetesen regisztrált látogatókat 25 fős csoportokban engedték be az épületekbe. A résztvevők megnézhették egyebek mellett a kormányülések és a kormányinfók helyszínét, valamint a kilátást az épületek teraszairól. Az újságírókat szombaton Magyar Péter miniszterelnök vezette végig a bejáráson. Arról még nem döntött a kormány, hogy mi lesz a Karmelita Kolostor funkciója, de addig is hétvégente nyitva marad a látogatók előtt. Az épületet központi költségvetési forrásból újították fel, a költség meghaladta 10 milliárd forintot. A Tiszazugi Földrajzi Múzeum lett idén az év múzeuma. A díjat a hagyományoknak megfelelően a fővárosban a múzeumok majálisán adták át a hétvégén. A Nemzeti Múzeumban vasárnap délutánig zajlottak a programok, a többi között vezetett séták, kézműveskedés, kvízjátékok és koncertek várták az érdeklődőket. Rendszeres gyakorlatozással készülnek a horvát tűzoltók a nyári erdőtüzekre. A megelőzés részeként karbantartják az erdőket, a tűzvédelmi sávokat és az erdei utakat. A felesleges faanyagot eltávolítják. A hatóságok súlyos tűzvédelmi szezonra számítanak. Áprilisig több mint 5000 hektárnyi terület égett már le. Júniustól általános tűzgyújtási tilalom lép életbe Horvátországban. Kedden a napos gomoly felhős időben főként északon, északkeleten és a Dunántúl délnyugati felén alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Az északi-északnyugati szél már csak helyenként lehet élénk, de zivatarok környezetében erős, viharos széllökések is előfordulhatnak. Hajnalra helyenként pára köd képződhet, kora reggelre 5 és 11 fok közé csökken a hőmérséklet, délután pedig 18-23 fokot mérhetünk.
0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
0: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
3: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
0: Csak itt, a Hobby Rádióban.
4: Társadalmi célú közlemény következik.
0: Közeledik az adóbevallás ideje.
5: A Hobby Rádiót üzemeltető Netmédia Alapítvány számít a te segítségedre is.
6: 1% adófelajánlásához a következő adószámot kell beírni bevallásod megfelelő rubrikájába.
7: 18-12-99-82 kötőjel 1 kötőjel 41.
8: Nos, adód, vagy nem adód adód?
6: A biztonság kedvéért megismétlem adószámunkat. 18-12-99-82 kötőjel 1 kötőjel 41.
0: Hobby Rádió!
5: A jövedelemadó vevő.
4: Társadalmi célú közleményt hallottak.
0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu. Műsorajánló.
4: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
5: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
2: Life is life. Életmód magazin. Life is life. Kedden délután 4-től.
9: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
10: Nagy generáció! Illés!
11: Ne gondold, hogy tiéd a világ!
10: Omega!
12: Oh,
10: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
13: I want to break free.
10: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
2: Nagy generáció. Szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
14: Műsorajánlót hallottak.
2: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvár Viktóriával május 18-án. Üdvözlöm Önöket! Tekintsünk vissza, mi is történt a történelem során ezen a napon. 1161. május 18-a Szent Erik Svédország patronusának ünnepe. Szent Erik svéd király vezette be a kereszténységet országában, a svédek szemében Szent Erik a győzelem jelképe is. A 17. századdal folytatjuk. 1652. május 18-án Rhode Island elsőként az amerikai gyarmatok közül törvényt hozott a rabszolgaság ellen. A 19. század elején járunk. 1803. május 18-án Nagy-Britannia hadat üzent Franciaországnak, ennek következtében robbant ki a napóleoni háború. És még mindig a 19. század, 1868. május 18-án megszületett II. Miklós, az utolsó orosz cár, III. Sándor cár fia. II. Miklós cárt az 1910-es évek elején Szerbia bújtogatásával Németországgal együtt az első világháború fő okozójának tartották. Az 1917-es évi februári polgári demokratikus forradalom lemondatta trónjáról, majd nem sokkal ezután letartóztatták. 1918. júliusában állítólag Lenin utasítására családjával és személyzetével együtt lemészárolták. A 20. századdal folytatjuk. 1920. május 18-án megszületett II. János Pál pápa, civil nevén Karol Wojtyla, a vatikáni állam 264. pápája. II. János Pált 1978-ban avatták a római katolikus egyház fejévé, 455 éve ő volt az első nem olasz nemzetiségű pápa. Még mindig a 20. században járunk. 1920.

0: figyelmüket.
1: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Fogdi Rádió. Ahol a jó zene tovább él.

0: Üzenet a példabeszédek könyve 3. fejezetéből.
1: Nem kell félned a hirtelen fölrettentéstől, sem attól, hogy viharként rátörnek a bűnösök, mert az Úrban bizakodhatsz, és ő megőrzi lábad a csapdától.

0: Hobby Rádió!
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, hogy van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fántelem esküszöm.
3: Hobby Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: 2026. május 18-a, hétfő. A világban üldözést szenvedtek, de bízzatok, én legyőztem a világot. Evangélium Szent János könyvéből 16. fejezet 29-től a 33. versig. Amikor az utolsó vacsorán Jézus elmondta búcsú beszédét, tanítványai megjegyezték. Most nyíltan beszélsz, nem hasonlatokban. Most elismerjük, hogy mindent tudsz, és nincs szükség rá, hogy valaki is kérdezzen. Ezért hisszük, hogy

0: Istentől jöttél. Jézus így felelt. Most hisztek? Eljön az óra, már el is jött, amikor szétszélettek, kiki a maga útján, és engem magamra hagytok. De én nem vagyok egyedül, mert az Atya velem van. Mindezt azért mondtam nektek, hogy békességet találjatok bennem. A világban üldözést szenvedtek, de bízzatok, én legyőztem a világot. Emélkedés. A tanítványok megkönnyebbülnek, mert úgy érzik, végre értik mesterük szavait. Világosan beszél, egyértelmű kijelentéseket tesz, többé nincs rejtély, nincs titok. De Jézus kérdése visszahelyezi őket a valóságba. Most hisztek. Eljön az óra, már el is jött, amikor szétszélettek. Jézus úgy érzi, hogy tanítványai még nem állnak készen arra a hűségre, amely a kereszt mellett is kitart. Hitük őszinte, de gyenge. Lelkesedésük valódi, de még nem mélyen gyökerező. Az Úr mennybe menetelének ünnepe után már a Szentlélek eljövetelére készülünk. A lélek az, aki megerősíti hitünket, elmélyíti az Istennel való kapcsolatunkat, és képessé tesz arra, hogy ne szaladjunk szét a nehéz időkben, és a Krisztusba vetett hit ne vesszen el a próbatételek idején. Jézus előre látja tanítványai gyengeségét, ezért felkészíti őket a Szentlélek jövetelére, aki majd bátorrá, hűséges tanúkká formálja őket. A lélek eljövetelének egyik első gyümölcse a béke. Ez nem konfliktusmentesség, hanem az Isten közelségéből fakadó belső biztonság. Ezzel a békével a szívünkben várjuk a pünkösdöt. Ne türelmetlenül, ne a saját erőnkre hagyatkozva, hanem annak tudatában, hogy a lélek eljön, és Jézus ígérete szerint megerősít minket a hitben és a tanúságtételben. Uram Jézus Krisztus, köszönöm, hogy ismersz engem gyengeségeimmel és hűtlenségeimmel együtt. Te békét ígérsz, amely nem a körülmények nyugalmából fakad, hanem a te jelenlétedből. Készítsd elő szívemet a Szentlélek befogadására, hogy hitem erős maradjon a próbatételek közepette is. Erősíts meg, hogy ne széledjek szét, ne hátráljak meg, hanem kitartsak melletted, akiből az Atya szeretete és irgalma árad felém. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhofer Györgytől hallották.
1: Hobbi rádió.
2: Fogalkozni mélyedek ki a busztába!

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy a vizsgálatok szerint azok, akik már hosszú ideje legalább napi egy pohár teát elfogyasztanak, sokkal erősebb csontozattal rendelkeznek, függetlenül az elfogyasztott tea fajtájától és mennyiségétől. Azonban 6 deciliter üdítő elfogyasztásával 20 teáskanálnyi cukor jut a szervezetbe.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
2: Műsorajánló.
3: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
4: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
5: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
6: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the US. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
5: Vasárnap 4-től.
2: Műsorajánlót hallottak.

0: Reklám.
1: Na mi van, Anikó? Rádiózunk, rádiózunk. És a munka?
2: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
1: Nem lehet, hogy vírusos?
2: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
1: Hát akkor hívd fel az Alkosoftot és rendelj tőlük egyet.
2: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
1: Majd ők megoldják.
2: Mi cégünk vidéken van, kijönnek ide? Akkor sose lesz kész.
1: Ők távolról is megoldják.
2: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnök, hát szeretnék magának megfelelni.
1: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu.
0: Hirdessen a Hobby Rádióval!
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
0: vagy telefonon 30 913 80 80. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 19 óra.
4: Kelemen Ágnes környezetgazdász lesz a vízügyi és klímapolitikáért felelős államtitkár. Sok atrocitás éri a MÁV dolgozóit. Elvonulnak a felhők és melegszik az idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Kelemen Ágnes környezetgazdász lesz a vízügyi és klímapolitikáért felelős államtitkár. A kinevezést az élő környezetért felelős miniszter jelentette be, és kiemelte, az új államtitkár több mint 25 éves éghajlatpolitikai tapasztalattal rendelkezik. Gajdos László szerint a következő időszak egyik legfontosabb feladata az lesz, hogy a klímaváltozási szempontokat határozottan és azonnal érvényesítsék a vízgazdálkodásban. A tárca vezető bejelentette azt is, hogy Orbán Zoltánt, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyeslet szóvivőjét kérte fel a minisztériumi szóvivői posztra. Sok atrocitás éri a MÁV dolgozóit. 4 hónap alatt 69 eset történt, ami több mint másfélszerese a tavaly évelei adatoknak, hívta fel a figyelmet a MÁV csoport vezérigazgatója. Többségében szidalmazták a jegyvizsgálókat, járművezetőket, 9 alkalommal azonban meg is sérültek a vasutasok, buszsofőrök. Az incidensek több mint fele Pest megyében történt. Hegyi Zsolt emlékeztetett arra, hogy a cégcsoport munkatársai közfeladatot ellátó személyek, a velük szembeni erőszakért akár börtönbüntetés is járhat. Az esős idő ellenére továbbra is súlyos az aszályhelyzet. Az új kormány hivatalba lépése után létrejött az Országos Vízügyi Koordinációs Központ, amely országosan hangolja össze a védekezést. A szakemberek szerint a legfontosabb feladat most a víz helyben tartása és a vízpótlás biztosítása. 19 soproni önkormányzati útnál mutattak ki eltérő mennyiségű azbeszttartalmú kőzetet a laborvizsgálatok során. A város polgármestere közölte, a szakemberek összesen 34 útszakaszt ellenőriztek. Az önkormányzat az érintett utcákban sebességkorlátozást és részleges behajtási tilalmat vezetett be, valamint pormentesítő kezelést alkalmaz. Hepatitis A járvány alakult ki Hajdúhatházon, csak nem 20 fertőzött és több száz kontakt személy érintett. A vírus szennyezett vízzel, étellel vagy széklettel terjed. A járványügy fogja kideríteni, hogy ebben az esetben milyen higiénés körülmény állt fent. A járási hivatal megtette a szükséges intézkedéseket a járvány megfékezésére, az érintettek és közvetlen családtagjaik oltást is kapnak. Új gyűjteménnyel bővült a szegedi füvészkert állománya. A Noé bárkája nevű egységben egy helyen mutatják be azokat az őshonos, ritka és védettséget élvező növényfajokat, amelyeket évtizedek óta gondoznak a botanikus kertben. Itthon csak nem 800 növényfaj áll kiemelt természetvédelmi oltalom alatt. Ezek közül 142 ismerhető meg Szegeden. Már látogatható a Tudós Nők ösvénye is, amely az egyetemhez kötődő kimagasló tudományos eredményt elérő nőknek állít emléket. Kedden a több órás napsütést gomoly felhők zavarják, és délután néhol pár zápor is kialakulhat. 20-22 fok köré erősödik a nappali felmelegedés, estétől megélénkül az északnyugati szél. Szerdán napos, gomoly felhős idő várható csapadék nélkül, az északnyugati szél erős lesz, 20 és 25 fok között valószínű a csúcsérték. Csütörtökön is marad a napos, gomoly felhős idő, kelet felé haladva növekszik majd a zápor zivatar esélye. Napközben már 20-26 fok is lehet.
3: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
0: Reklám.
5: 18. Tatai Patara. Törökkori Történelmi Fesztivál június 5-től 7-ig. Egy hétvége, ahol a történelem életre kel. Csatajelenetek, lovas bemutatók, kézművesek és vásári forgatag vár. Részletek tataipatara.hu.
6: Vállalkozók, vezetők, értékesítők, figyelem!

0: Budapest. Június 3! A biztonság szakértő szemmel. Komplex vagyonvédelem. www.inspekt-véd.hu.
1: Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
1: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
2: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
3: Társadalmi célú közlemény következik. Közeledik az adóbevallás ideje. A Hobby Rádiót üzemeltető Netmédia Alapítvány számít a te segítségedre is. 1% adófelajánlásához a következő adószámot kell beírni bevallásod megfelelő rubrikájába. 18, 12, 99, 82, kötőjel 1, kötőjel 41. Nos, adód vagy nem adód adód? A biztonság kedvéért megismétlem adószámunkat. 18, 12, 99, 82, kötőjel 1, kötőjel 41. Hobby Rádió, a jövedelemadó vevő.
4: Társadalmi célú közleményt hallottam.
1: Hobby Rádió.

útra kelünk, megyünk az őszbe. Víjogva, sírva, kergetőzve, két lankat szárnyú héja madár. Új rablói vannak a nyárnak, csattognak az új héja szárnyak, dúlnak a csókos ütközetek. Szállunk a nyárból, űzve szállunk. Valahol az őszben megállunk, fölborzolt tollal, szerelmesen. Ez az utolsó nászunk nékünk. Egymás húsába beletépünk, s lehullunk az őszi avaron.

Hadd mondjak el egy történetet, melyet még kicsi koromban hallottam, és azóta is valahányszor eszembe jutott, mindig szebbnek találtam. Bizonyára voltál már vidéken, s láttálam olyan szalmatetős öreg parasztházat. Mohas burján nő rajta, csak úgy magától, s a tetőgerincen gólyafészek, mert a gólya innen nem hiányozhatik. A falak ferdék, az ablakok alacsonyak, a sütőkemence kövér pocak módján dudorodik elő, az orgonabokor a sövényre hajlik, s mellette görcsös fűzfa alatt egy réce úszkál fiaival a pocsolyában. Aztán persze van ott egy láncos kutya is, mindent és mindenkit megugat. No hát, pontosan ilyen parasztház volt kint a határban, s egy öreg emberpár lakott benne. Egy paraszt s felesége. Bármennyire szűkölködtek is, valamiüket mégis nélkülözhették. Mégpedig a lovukat, mely az országút árkában legelészett. Igaz, hogy az öreg paraszt ezen kocogott be néha a városba, s a szomszédok is kölcsönkéregették, s cserébe más szívességet tettek, de mégis jobbnak látták a lovat eladni vagy elcserélni valami másra, hasznosabb dologra. De hát mi legyen az? Magad tudod a legjobban, apó, mondta az asszony. Ma vásár van a városban, lovagolj be, add el a lovat jó pénzért, vagy csinálj valami jó cserét. Amit tész, az mindig jó. Azzal felkötötte neki nyakravalóját, aztán a kalapját a puszta kezével leporolgatta, megcsókolta, s az ember a lóval elporoszkált. Forrón tűzött a nap, s az úton sehol sem akadt árnyék. Arra ment egy ember, tehenet hajtott maga előtt, de olyan csinosat, amilyen egy tehén csak lehet. Ez bizonyára jó tejet ad, gondolta a paraszt. Ez egészen jó csere volna. Tudod, mit tehenes komám? Szólította meg. Úgy vélem, a ló drágább, mint a tehén, de ezzel én nem törődöm, nekem a tehén a hasznosabb. Nem cserélünk? Örömest, mondta a tehenes. Azzal cseréltek. Megvolt a vásár, s a paraszt fordulhatott volna is vissza, de ha már fejébe vette, hogy elmegy a vásárba, hát ott akart lenni, csak épp, hogy egy kicsit körülnézzen. Így hát tovább ballagott a tehenével. Hamarosan utolértek egy embert, aki egy juhot hajtott. Jófajta juh volt, jó húsban levő, finom, gyapjas. De nagyon kéne ez nekem, gondolta a paraszt. Nálunk az árok szélen bőviben volna a fűnek, télen pedig magunkhoz vehetnők a szobába. Alkalmasabb volna nekünk juhot, mint tehenet tartani. Ne cseréljünk! Hát már hogy ne cserélt volna szívesen a juhos ember. A vásárt így megkötötték, és a paraszt ment tovább az országúton a birkával. A kapaszkodónál megpillantott egy embert hatalmas lúddal a hóna alatt. De szép kövér jószágot cipelsz, bizony jól festene mi nálunk, legalább volna miért összegyűjtse anyjuk a hulladékot. Hányszor mondta, csak volna egy libánk. Most aztán megkaphatná, nem cserélnél. Odaadom a juhot a libádért. Több se kellett a másiknak. Így hát cseréltek, az öreg megkapta a ludat. Már közel járt a városhoz, a tolongás az országúton egyre nőtt, az út s az árok mentén vonultak, egyenest neki a vámos burgonyásnak, ahová azt tyúkját kikötötte, hogy el ne kóboroljon ilyettében. A paraszt, mikor meglátta, ezt gondolta. Ez a legszebb tyúk, melyet valaha is láttam, nagyon kéne ez nekem. Egy tyúk mindig talál szemet, jóformán gondoskodik magáról. Úgy vélem, jó csere volna, ha aludért megkapnám. Nem cserélnénk? Kérdezte. Az bizony nem volna rossz, szólalt meg a másik. És ezzel cseréltek. Míg a paraszt a városba ért, igazán sok mindent végzett. Nagy hőség is volt, el is fáradt. Rászolgált egy falat kenyérre. A kocsma előtt volt, s be akart lépni, de a csapos legény színülti tele zsákkal éppen kifelé jött az ajtón. Mit cipelsz? Kérdezte a paraszt. Hullott almát, felelte a legény. Tele zsák hullott almát a disznóknak. Töménytelen sok alma. Nekünk tavaly csak egy szem almán termett azon a vén fán a tőzek színnél. Azt is el kellett tenni, s addig állt a pohárszéken, míg el nem rothadt egészen. Mit adna érte? Kérdezte a legény. Hogy mit adnék? Ezt a tyúkot cserébe. És azzal odaadta a tyúkot, az almát megkapta, és bement a csapszékbe. Almás zsákját a cserépkájához támasztotta, de nem gondolta meg, hogy be van fűtve. A szobában

Na, lesz csihipuhi az asszonytól, ha hazamész, mondták az angolok. Szép kis botrány lesz belőle. Csók lesz, nem csihipuhi, mondta a paraszt. Anyjukom azt mondja majd, amit apjukom tesz, az mindig jó. Fogadjunk, mondták. Egy hordó aranyba, 100 fontot egy ellen. Én egy vékával is beérem, mondta a paraszt. De én csak egy véka almát tehetek fel, s rá jó magamat is, meg anyjukomat. Az több, mintha színig adnám, mert tetézve adom. Kezet rá, mondták, és állt a fogadás. A csapláros szekere előállt, az angolok felszálltak, fel a paraszt is, felrakták a zsák almát, és meg sem álltak a paraszt házáig. Jó estét, anyjuk! Jó estét, apjuk! Megvan a csere! Te érted a dolgod, mondta az asszony, és a zsákra, az idegenekre ügyet sem vetve a nyakába borult. A lovat elcseréltem egy tehénért. Istennek hála legyen a jó tejért, mondta az asszony. Most aztán tejleves vaj, sajt kerül az asztalunkra. Nagyszerű csere volt. Igen, de a tehenet elcseréltem egy jura. Ez bizony még jobb, mondta az asszony. Te mindenre gondolsz, egy jónak éppen elég a legelőnk. Jó tejünk, jó sajtunk, gyapjú harisnyánk is lesz mostan. Sőt, gyapjú állóköntösünk. A tehén ilyet nem állt, hisz elhullatja a szőrét. Igen megfontolt ember vagy. De a juhot elcseréltem egy libára. Ejha! Hát libát sütünk az idén Márton napjára. Mindig van rá gondod, hogy nekem örömet szerez. A libát kiköthetjük, hadd legyen még kövérebb Márton napjára. De a libát egy tyúkra cseréltem. Jó csere volt, mondta az asszony. A tyúk tojástói, kikölti, lesz majd csirkénk, erre vágytam éppen a legjobban. Igen, de a tyúkot elcseréltem egy zsák hullott almára. No, ezért egy csókot kapsz most, mondta az asszony. Amikor elmentél, azon kezdtem törni a fejem, hogyan készíthetnék valami kiadós vacsorát. Hagymás tojáslepényt. Tojásom volt, de hiányzott a hagyma. Átmentem hát a tanítóékhoz. Nekik tudom, van hagymájuk, de az asszony fösvény a vénszipirtyó. Kértem, adjon kölcsön egy kevés hagymát. Kölcsön? Kérdezte. Kertünkben nem terem semmi, még egy rohadt alma sem. Még azt sem adhatnék. Most aztán adhatok én neki 10-et is, akár egy zsákkal is. Ez lesz csak a jó tréfa, apjuk. És azzal egy csókot nyomott a szájára. Ez már igen, mondták az angolok. Minden elfogy, de a jó kedv az megmarad. Ez igazán megéri a pénzt. Azzal leszámoltak egy véka aranypénzt a parasztnak, akit nem csihipuhival, de csókkal várt a felesége. Ez aztán a történet. Még gyerekkoromban hallottam, és most te is hallottad, és tudod, amit apjuk tesz, az mindig jó.

0: Hans Christian Andersen meséjét Földi Teri mondta el. A hangfelvétel 1969-ben készült.
1: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
2: Sziasztok!

0: Egy lakótelepen vagyunk húsvét hétfőn. Egy magányos 30 év körüli férfi áll az egyik 10 emeletes épület bejárata előtt, és bizonytalanul nézegeti a kapucsengőn szereplő több tucat nevet.
1: Na, lássuk csak. Olga néni vénszipirtyú, mi? 23-as gomb. Csukolom, Olga néni, a Péter vagyok. Nem a fia Argentinából. Nem is a Tenna Lady-t hoztam. Én a Peti vagyok, a 9-esből. Tetszik rám emlékezni. Nem a Málnai Peti. Tetszik, hogy ő most nem is tudna itt lenni, mert a BKV-nál dolgozik rendszergazdaként, és tovább képzésen van, hogy így mondjam. Ismerkedik a BTK-val. Olgéni, én a Kalács Peti vagyok. Igen, aki még egy hideg februári napon berakta az Olga néni macskáját a mikróba, hogy felmelegedjen. De csak grilleztem. Remélem, nem tetszik már haragudni rám. Hoztam helyette másikat, jó? Nem egy ugyanolyan fajtiszta perzsa volt, de az legalább nem csavargott el vadászni. Mondjuk egy lábbal vakon én se járnék. Kafferbi vagy lőni Tanzániában, vagy mi? Ne, Olga, ne! Ne tessék lerakni, Olga. Locsolni jöttem. Nekem Olga nénit meg kell ott. Rohadt életbe. Ki van? Ja, Mercedes. Halló, locsolni jöttem. Peti vagyok, aki régen itt lakott a harmadik karcsika. Szia! Itthon van a nővéred? Nincsen? Hol? Milánóban dolgozik? Kifutom? Ja, hogy Rudon. Hát... Az is egy szakmakarcsikám. Na, mi van veled, öcskös? Ne legyél már ilyen savanyú velem, emlékszel? Még 4 évesen mennyit pelenkáztunk a Mercivel, hogy micsoda hisztiket csapnál, amikor nejlonnal befelé tettük rád a pelust. Elnézszer egyszer szórtam bele kis kristálycukrot. Úgy riszáltad a feneket, hogy megnyerted a telep junior lamboda bajnokságát. Jaj, Istenem, rég volt, szép volt, tánigaz se volt. Azt te is bölcsebb lettél közben, öcskös-pöcskös, mi? Ma már biztos nem vennél tőlem 10 deka porcukrot 5000-ért, mint 15 évesen. Mondjuk azért is, mert de jó poén volt, mikor szippantással felszívtad a felit, úgy összeragadtak az orjukaid meg a garatot, bovdencsővel kellett gégemetszést végrehajtanom. Figyelj, korra, mutára sincs itthon? Mi az, hogyha lenne sem akarna beszélni velem? Miért? Ha még mindig haragszik rám? Én csak segítettem albérlőt találni a szegény nagy muter lakásába, Isten nyugasztalja a szegényt. Hogy miért? Elsőre neki is nagyon szimpatikus volt ez az aranyos vietnámi nénike. Nem lehetett tudni, hogy a vietnámi nénike havi 4 millió forintos villanyszámlát fog csinálni, anyádékat bilincsbe verve viszik el csukjával a fejükön speciális egységek, több tonnányi marihuana termesztés ágyával. Jó van, Tibike, jó van, vigyázz magadra, szia! Rohadt életbe, most akkor mi legyen? Ja, nem most, hát itt vannak tahonyáik. Ha milyen? 32-es. Jó napot! Kalács Peti vagyok. Halló! Te vagy az tömlő? Szüleid? Mondjuk, amit keresettél itt a lakásokban? Ja? És most kivéd? A Magyar György? Jó, hát hallottam, hogy tavaly eladtál a BKV informatikának 400 darab Commodore 64-est 2 milliárdért, meg hogy sikerült a Gripenekhez eldurrantanod 200 garnitúra hóláncot, hogy télen is le tudjanak szállni. De én igazából édesanyádat jöttem volna meglocs. Nem szivatlak! Tényleg? Meg akarom locsolni? Ne küld rám az Adolf kutyust, kérlek. Istenem, micsoda kutya volt annó. Melyik választási évben szedte a legtöbb áldozatát? 20 macska, 5 kutya, 4 kopogtató, cidla gyűjtő, meg 3 exit pollos. Mi? Na, szevasz, tömlő, bocs. Rohadt életben. Ki van még itt? Ja, a Nelly. 46-os gomb. Vedd fel, Nelly, vedd fel. Halló, hallom, hogy felvetted, de drága Nelly, én vagyok a Peti, aki itt lakott a harmadikon. Szólj bele, kérlek. Nem, jó, mindegy. Nem szólsz bele, akkor is elmondom. Nelly, kém. Hát locsolni jöttelek. Ugye milyen szűnyi, műnyi zsiráv, bébi, koraszülöcseim, és tüskésű embrió vagyok, mellikén. Tudom, hogy nem túl szépen váltunk el 10 évvel ezelőtt, de hallod? Itt vagyok megint. Nem válaszolsz? Nem baj. Hidd el, hogy szerettelek. Nem emlékszel? 2000-ben elvittelek a Tiszára kirándulni? Mekkora halakkal tudtál együtt úszni, mint egy igazi sellő lány. És mindegyiket meg is tudtad simogatni, mint te kis Ariel. És kivittelek a Hungaroringre is, megnézheted az istállókot, ahol a nagy sztárok is járkálnak. Jó február volt, na és? Na, azt pedig nem én akartam, hanem az anyád. Tudod, milyen erőszakos. Ő találta ki, hogy addig küldjelek el kőbányára kristálycukorért. Amit el voltál, ő rám mászott, és ott könyörgött, hogy segítsek rajta, mert az apád nem elég, mert hogy akkora a farka, mint egy alultáplált kolibri. Ez nekem is nagyon nehéz volt, hidd el, Nellikém. Egyébként tudja már az öreg, hogy a húgodnak, a Lejlácskának nem ő az apja, hanem valaki az akkori osztálytársaink közül. Nellikém, most miért nem szólt? Ne fújtas hörögjé itt nekem ilyen furcsa, mint egy rozmár. Nelli, Tibibá? Na. Tiszteletem, Tibi bácsi, csókolom a Helga nénit, igazából őt jöttem volna locsolni. Tibor bácsi, én azt hiszem, hogy most megyek. A Helga nénit meg locsolgassa a Tibibá, ha még emlékszik rá, hogy kell.

0: társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

Egy ember hozott ide, pokrócba csomagolva. A tegnapi fájdalomtól vajódott a holnap. Áruló volt, lopott áruját próbálta továbbadni. Nem tudhatta, mi értéke van a kincsnek. Csak akart még egyet inni. Akart még egyet kortyolni, de üres volt már a pohár. A kocsmában talált néhány részeget, kiknek mondhatta, bosszút áll. Te itt maradtál, veszekedve, örökké megalázva, fiatalon, gyötrődve egy lehetetlen lázba. Mezítelenül gurultál ki a pokrócból, és én aranyat találtam, a szépséget és a szörnyeteget, akit mindig kívántam. Egy cédula volt a karodra tűzve, jön majd a következő. Itt maradtál mégis. Veled érkezett az erő. Jöttek havas éjszakák, s jöttek nyári forró délutánok. Jöttek pillanatok, amiket soha nem bánok. Füllett júniusban vártuk az esőt. Esős szürke októberben csak olvastunk, vagy főztünk, és jött a havas tél, lábunk alatt ropogott a hó, a rügyező fák behajlottak ablakunkba. Szép lett minden évszak, miénk lett az idő. Tudtuk, nagyon nehéz lesz, de nem lesz következő. Az iszonyatok hajnalán boszorkányok sikoltoztak kunyhónk előtt. Te mindig csak egy mosolyt kértél a nagy csaták előtt. Öklendeztem reggelente a bennem letapadt múltat. Farkasok üvöltötték kórusban, ki lesz a következő? És akkor elbújtunk nagy dunyhák alá, mit nagymamáink vartak. Befogtuk egymás fülét, nem lett értelme a kinti ricsajnak. Dörömböltek az ajtón félelmetes szörnyek, de mi csak aludtunk, és álmodtunk. Álmodtunk tengereket, lovakat, csendes, kicsiny völgyet, és talán, bár tagadtuk, kicsordult egy könycsepp. Valamit elvettem tőled, valamit adtam mégis. Féltem felébredni, húztam az időt, de mégis jött egy fényes reggel, kinyitottam szemem, ott voltál melegeddel, kezeddel, szíveddel.

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu. Itt a Hobby Rádió, a hobbiradio.hu weboldalon. A pontos idő 20 óra. A
1: kormány 575 millió liter üzemanyagot szabadított fel a biztonsági készletből. Megkezdődtek az egyeztetések a kutatóhálózat jövőjéről. Lassan visszatér a naposabb tavaszi idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A kormány 575 millió liter üzemanyagot szabadít fel a biztonsági készletből. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter erről szóló rendelete már megjelent a magyar közlönyben. Az indoklás szerint csak a biztonsági készlettel biztosítható védett áron a zavartalan hazai üzemanyag. Ellátás. A Független Benzinkutak Szövetségének elnöke szerint az intézkedésnek köszönhetően életben tudnak maradni a kis benzinkutak. Megkezdődtek az egyeztetések a tudományos élet szereplőivel a kutatóhálózat jövőjéről, tájékoztatott a Tudományos és Technológiai Miniszter közösségi oldalán. Tanács Zoltán közölte, elsőként Pósfai Mihállyal, a Magyar Tudományos Akadémia június elején hivatalba lépő új elnökével egyeztetett az akadémia székházában. Hangsúlyozta, egyetértettek abban, hogy fontos döntéseket a tudományos közösséggel együtt kell meghozni. Változik a H5-ös év közlekedése. Hétfőtől csütörtökig esténként csak a Battyányi tér és Békásmegyer között járnak a szerelvények. Békásmegyer és Szentendre között pótlóbuszokkal lehet utazni. A szakaszon gyors járatok is indulnak, amelyek nem érintik Szent István telepet és Pomászt, míg a betétjáratok Békásmegyer és Pomász között járnak majd. Május végéig jelentkezhetnek a települések a Virágos Magyarország versenyre. A kezdeményezés célja, hogy minél több városban, faluban kapjon lendületet a közös zöldítés és a fenntartható élhető környezet kialakítása. A szervezők idén is 5 kategóriában hirdették meg a versenyt, amelyhez a korábbi évekhez hasonlóan határon túli magyar települések is csatlakozhatnak. A nevezés díjmentes, jelentkezni a virágosmagyarország.hu weboldalon lehet. Továbbra is népszerű a horvát tengerpart a magyarok körében. Az egyik hazai szállás közvetítő cég adatai szerint a turisták legkedveltebb célpontja a Kvarneröből, a Dalmácia, Zadar és az Isztria régió. Az idei legtöbb foglalás 5 és 7 éjszaka közötti időszakra, döntő többsége apartmanra szól. A főszezonban a horvátországi magyar előjegyzések több mint egyharmada a 370 ezer forint feletti kategóriába esik. Korlátozhatják az éjszakai alkoholárusítást a horvát üzletekben. Az ezt lehetővé tévő törvénymódosítást nemrég fogadta el a zágrávi parlament. Korábban több településen is panaszkodtak az éjszaka részegen randalírozó turistákra. Lapinformációk szerint Zadar, Makarska és Split vezetői már jelezték, hogy este 8-tól reggel 6-ig egyes városrészekben betiltanák az alkoholárusítást. Az intézkedés a vendéglátóhelyekre nem vonatkozna. Kedden a napos gomoly felhős időben főként északon, északkeleten és a Dunántúl délnyugati felén alakul. Kizáporok, zivatarok. Az északi-északnyugati szél már csak helyenként lehet élénk, de zivatarok környezetében erős, viharos széllökések is előfordulhatnak. Hajnalra helyenként pára köd képződhet, kora reggelre 5 és 11 fok közé csökken a hőmérséklet, délután pedig 18-23 fokot mérhetünk.
0: Hobby Rádió. Reklám.
2: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
0: Hirdessen a Hobby Rádióval!
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbiradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él. Társadalmi célú közlemény következik.
4: Közeledik az adóbevallás ideje. A Hobby Rádiót üzemeltető Netmédia Alapítvány számít a te segítségedre is. 1% adó felajánlásához a következő adószámot kell beírni bevallásod megfelelő rubrikájába. 18-12-99-82-1-41. Nos, adó vagy nem? A biztonság kedvéért megismétlem. Adószámunk 18-12-99-82-1-41. Hobby Rádió. A jövedelemadó. Vedő.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Jobbi Rádió, ahol a jó zene tovább él.
1: Műsorajánló:
2: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból, érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
3: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
2: A legnagyobb hazai előadó koncertjei hétfőn 5-től.
3: Hungary Live.
4: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
2: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
4: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
2: Népzenei kavalkád, a Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
4: Műsorajánlót hallottam.

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Társadalmi célú közlemény következik.
2: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
1: Társadalmi célú közleményt hallottam.
3: Sziasztok! Mi vagyunk a Vénusz. Hallgassátok ti is a Hobby Rádiót.

0: Szabadrádió. Rádió.
1: Társadalmi célú közlemény következik.
2: Szabadrádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
1: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
1: Csak itt, a Hobby Rádióban!
2: Rendelte a vízhiány elleni központi védekezést az Országos Vízügyi Főigazgatóság. A kormány elé kerül az aszbeszt szennyezés ügye. Lassan újra kitavaszodik. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság elrendelte a vízhiány elleni központi védekezést és megkezdte a működését az Országos Vízügyi Koordinációs Központ. Mint írják, a gazdálkodókkal egyetértésben bevezethetik az öntözési vízhasználat menetrendjét, ezzel az idén is elkerülhető lehet a mezőgazdasági vízfelhasználás korlátozása. Ebben jelentős szerepe lesz a Tisza-Körösvölgyi Együttműködő Vízgazdálkodási Rendszernek is, amelynek kulcseleme a Tiszalöki és Kiskörei vízlépcső, valamint a keleti, a nyugati és a nagy kussági főcsatorna. A vízügyi szakemberek folyamatosan a területen vannak és készen állnak az aszálykárok hatásainak enyhítésére. Kajdos László a kormány elé viszi az aszbeszt szennyezés ügyét, felelősségre vonást ígér. Egyelőre nem ismert, hogy a szennyező kövek mekkora mennyiségben kerültek különböző helyszínekre. Jelenállás szerint Háromvár megyében több mint 300 helyszínen azonosították a veszélyes anyagot. Hosszú távú megoldásként két lehetőséget vázolt fel az élő környezetért felelős miniszter. Az egyik a szennyezett kőzúzalék kitermelése és elszállítása, a másik ennek lezárása vagy leaszfaltozása. Május 20-a az egyéni vállalkozók, a mezőgazdasági őstermelők és az ÁFA fizetésre kötelezett magánszemélyek SZIA bevallásának is a határideje, akik az adóhivatal által kiajánlott tervezet felhasználásával kívánják teljesíteni a bevallási kötelezettségüket. Azoknak mindenképpen be kell küldeniük azt, mert a tervezet nem válik automatikusan érvényes bevallássá, figyelmeztet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Az idei évtől a NAV az egyéni vállalkozóknak is extra segítséget nyújt azzal, hogy az SZIA tervezetükben feltünteti az online számlarendszerből és az online vagy e-pénztárgépekből származó bevételi adatokat. Továbbra is nyitott a jelentkezés a 33. Virágos Magyarország versenyre. Az új határidő május 31-e, közölte a Visit Hungary. A szervezők célja, hogy minél több városban, községben, faluban kapjon lendületet a közös zöldítés, és minél több közösség mutassa meg saját megoldásait a fenntartható, élhető környezet kialakítására. Kiemelték, hogy a nevezés díjmentes, jelentkezni a program hivatalos weboldalán, a virágosmagyarország.hu honlapon lehet. A fesztiválozók dönthetik el, kik lépjenek fel a 2027-es szigeten. Megérkezett a jövő évi sziget kívánsággépe, amelybe először magunktól írhatunk be legfeljebb 10 előadót, akiket szívesen látnánk még a jövő nyáron Budapesten, ezután pedig egy előre megadott listából választhatunk még 10-et. A listában olyan nevek szerepelnek, mint Benson Boone, Pitbull, Edison Ray, Dua Lipa, David Guetta, Olivia Rodrigo, Ed Sheeran, Young Bolt, vagy éppen Martin Garrix. Kedden a több órás napsütést gomoly felhők zavarják, és délután néhol pár zápor is kialakulhat. 20-22 fok köré erősödik a nappali felmelegedés, estétől megélénkül az északnyugati szél. Szerdán napos, gomoly felhős idő várható, csapadék nélkül, az északnyugati szél erős lesz, 20 és 25 fok között valószínű a csúcsérték. Csütörtökön is marad a napos, gomoly felhős idő, kelet felé haladva növekszik majd a zápor zivatar esélye, napközben már 20-26 fok is lehet.
3: Hobbyradio.hu
4: A rádiót! Reklám!
5: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra! A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu Botodra szabva.
4: Reklámot hallottak.
3: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk attanhass.
6: Társadalmi célú közlemény következik.
7: Közeledik az adóbevallás ideje.
8: A Hobby Rádiót üzemeltető NET Media Alapítvány számít a te segítségedre is.
9: 1% adófelajánlásához a következő adószámot kell beírni bevallásod megfelelő rubrikájába.
10: 18-12-99-82 kötőjel 1 kötőjel 41.
11: Nos, adód vagy nem adód adód?
12: A biztonság kedvéért megismétlem adószámunkat. 18-12-99-82 kötőjel 1 kötőjel 41.
13: Hobby Rádió!
8: A jövedelemadó
14: nevű
15: társadalmi célú közleményt hallottak.
16: Hobby Rádió!
17: Hallottál már erről a rádióról?
18: Hallottam, van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy miért fántelem esküszöm.
8: Hobby Rádió. A hangadó.
19: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
20: Várok mindenkit a következő sztárportréval. Témánk a kérés. Itt lesz Nagyváradi Erzsébet,
13: Én nagyon sokszor szoktam fentről kérni.
20: Szokol Péter.
16: Jól esik, ha nem kérem, és akkor is kapok. Jól esik.
20: Sövegjártó Áron.
21: Nehezen megy a kérés.
20: Háda János.
22: Soha nem kérek, hogy adjanak, hanem megteremtem.
20: Várok mindenkit a következő sztárportréval is.
23: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
24: A most következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
25: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
20: Köszöntök mindenkit, a mai témánk a kérés. Itt lesz a műsorban Nagyváradi Erzsébet, Jászai Mari díjas színművész.
13: Én nagyon sokszor szoktam fentről kérni.
20: Szokol Péter, színművész.
16: Jól esik, ha nem kérem, és akkor is kapok. Jól esik.
20: Sövegjártó Áron, színművész.
21: Nehezen megy a kérés.
20: Háda János, Jászai Mari díjas színművész, rendező.
22: Soha nem kérek, hogy adjanak, hanem megteremtem.
13: Azok az igazán nagy kérések, ahol én azt érzem, hogy nekem meg kell alászkodnom ahhoz, hogy én kérjek.
26: Mondjuk, amikor munkát kell kérni.
13: Például.
26: Munkát, és az...
13: Tehát, hogy ez egy kellemetlen helyzet, hogy itt vagyok munkanélkül, és mármint nem most, mert most örülök, hogy van egy hónap szabadidő.
26: Mi lehet még ilyen helyzet, ahol meg kell alászkodni?
13: Például van egy ilyen, ami nemrég volt, hogy eljött a jelmezes próba, és nekem nem tetszett a jelmezem, mert szerintem ez nem ez a figura. És én imádom a jelvesztervezőmet, és félrehívtam, és mondtam neki, hogy bocsánat, én ebben nem érzem jól magam. Én szeretnék kérni egy másikat, hogyha erre van lehetőség, mert én mást gondolok erről a figuráról. És közben tudom, hogy ezzel a kérésemmel, ezzel most kapásból őt is megsértettem, mert ő meg jót akart adni nekem, és ő azt hitte, hogy én jót kapok. Vagy ő meg van győződve erről, hogy ez jó. De én meg tudom, hogy ez nem jó.
26: Egy ilyen kérésnél el is várod, hogy teljesüljön az, amit kérsz?
13: Hát reménykedem benne. Meg lehet győzni engem. Erről az jutott most hirtelen eszembe, hogy más meg, ami hiányzik belőlem, például ez a hiszti. Tehát, hogy kikérem magamnak, én ezt nem.
26: Jaj,
13: és akkor abban a pillanatban nincs vita, nem kell kérni. Kikérem magamnak, én ezt nem. Ott mindenki összerezzel, sírva fakad, én hazamegyek boldogan, és másnapra van egy új jelmezem, tudod? És akkor ez megvan oldva, ez a kérdés. És akkor nekem nem kell rágódnom napokat, heteket, hogy oldjam meg, és hogy kérjem szépen, hogy ebből ne legyen sértődés.
25: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on, és most a rádióban. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.
3: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk attanhass.
27: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: A sztárportré most folytatódik.
1: Szokol Péter, színművész.
2: Nálam kedvesen, szép szóval mindent el lehet érni.
3: Még a motorodat is kölcsön adod?
2: Hát, ha mondjuk a bátyám kérni, igen.
3: Na, ő kéri. És ha én?
2: Nem tudom, hogy mennyire tudsz motorozni.
3: Hát, te vagy, hogy 20 éve motoroztam utoljára.
2: Na.
3: És mondjuk nagyon kérnélek, hogy de csak tényleg, most csak egy picit, hadd próbáljam ki, csak itt az utcában végigmegyek. Megyek egy nagy kört, ott a téren körbe, és úgy vissza.
2: 10 perc, 4:30 óra.
3: Hát ez vagy elesett, vagy... Kérlek, vagy... És így ritkán találkozunk, de nagyon-nagyon kérlek, és így minden, így könyörgöm neked, és minden
2: jó, akkor kölcsön adom.
3: Tényleg?
2: Igen.
3: De nem szívesen, ugye?
2: Nem szívesen, hát, de kölcsön adom.
3: Te könnyen kérnél egy ugyanilyet tőlem, ha mondjuk látnád, hogy van egy jó motorom mondjuk, és kipróbálnád, de szívesen kipróbálnád, kölcsön kérnél?
2: Hát figyelj, kölcsön kérhetném, biztos odaadnád.
3: Igaz.
2: De te most azon mire megyek, hogy megyek egy kört a motorjával?
3: Na jó, semmire. Oké, akkor mondjuk valahol ott vagytok egy munkában, nincs motorod, éppen a szervizben van, haza kell jutnod, 20 kilométeres kitérő mondjuk tőlem kérsz ilyet, hogy 30 kilométeres kitérő mondjuk, évek óta nem is találkoztunk, ott egy munkánál pont találkozunk, 30 kilométeres kitérő, megkérsz nyugodtan,
2: hát
3: hogy vigyelek haza?
2: Nem nyugodtan, de akkor kérnélek meg, hogyha nem lenne más megoldás. Tehát, ha nem jár
3: mindig
2: busz,
3: van,
2: ilyesmi.
3: Mindig van. De akkor éjfélre érsz haza, így meg mondjuk egy 40 perc múlva otthon vagy.
2: Hát megpendíteném, hogy figyelj, Szabikám, nagy gond lenne egy kitérőt tenni, hát nézzek már hány óra van, este 10, és én éjjel 1-2-ig bumliznék, mire hazaérek, így veled meg egy 20 perc alatt otthon vagyunk.
3: Na, én kérsz egy ilyet, és én mondjuk azt mondom, hogy nem. Fáradt is vagyok, amúltkor is én vittem haza mindenkit, én nem vagyok hajlandó, nem vagyok én sofőr, hogy mindenkit itt haza hurcolászok, most ne haragudjatok, de egyszerűen fáradt vagyok, haza akarok menni, nem viszek senkit sehova. És...
2: Jó, bocs, hogy szóltam, jó? Bocs, hogy megkérdeztem, mennyi haza?
3: Jó van, na, gyere már, mert látom, hogy nem tudsz hazamenni, mégis elviszlek. Beülsz így is?
2: Miután muszáj kiszolgáltatott helyzetbe kerültem, azért beülök így is, csak aztán így gondolom magam, hogy rohagy meg, tehát ekkora vizét, patárját csapni azért a 20 percért.
0: Ez a sztárportré. Hamarosan folytatjuk.
4: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Szöveggyártó Áron, színművész.
2: Nehezen megy a kérés.
3: Felfelé.
2: Így is, felfelé is. És bárkitől
3: így
2: kérni
3: is?
2: Valamit. Igen.
3: Például éhes vagy, nincs nálad tárca, és mi már így mondjuk valamelyest ismerjük egymást, akkor Szabolcs, egyszerűen ne haragudj, de meg tudnál vendégelni egy ebéddel?
2: Ez nem...
3: Ki
2: nem,
3: tudnál mondani azt?
2: Nem következhet.
3: Inkább veszel az éjségtől?
2: Igen, sajnos.
3: Tényleg ájulás, igaz?
2: Tényleg, jaj. Tehát végletesen.
1: Nagyváradi Erzsébet, Jászai Mari díjas színművész.
4: Amikor kérni kell, az már egy rossz helyzet, mert ott az embernek valamilyen szinten, és most nagy dolgokról beszélek, tehát nem, hogy van-e 3 kanál étolajad, mert éppen elfogyott, és kéne csinálnom egy rántást, tehát hogy nem ezekről a kérésekről beszélek, hanem vannak olyan kérések, amik, hogyha én eljutok addig, hogy kérjek, annak már nyilván van egy előélete, mert az idegrendszerem és a gyomorgörcsöm eljutott addig a helyzetig, hogy valami nem komfortos. És ahhoz, hogy komfortos legyen, ahhoz nekem meg kell kérnem az illetőt, hogy ezt valahogy csináljuk másképp, mert nem jó ez a helyzet. És ahhoz, hogy én megkérjem azt az illetőt, aki engem rossz helyzetbe hozott, azáltal, hogy ő valami rosszat adott nekem, és én egy jót akarok kérni, el kell jutnom addig, hogy nekem meg kell alázkodnom, és a megalázottságból kell kérnem valamit, hogy nekem a helyzetem jobb legyen, és én jobban érezzem magam.
0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.
5: Hobbi Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Háda János, Jászai Mari díjas színművész, rendező.
2: Voltam olyan helyzetben, amikor egy halálos ember, egy fogadott gyermekem érdekében kérnem kellett szívességet olyan embertől, akitől nem szerettem volna kérni, de az eset súlyossága miatt meg kellett tennem, hogy kérjek, mert csak így jutottunk hozzá a reményhez.
1: És milyen érzés volt azt megtenni, így utólag, ha visszagondolsz?
2: Akkor nem volt jó érzés, most örülök neki, hogy megtettem.
1: Nagyváradi Erzsébet, Jászai Mari díjas színművész.
3: Én nagyon sokszor szoktam fentről kérni.
1: És konkrétumokat kérsz?
3: Igen.
1: Szokol Péter, színművész.
4: Minden nap, hogy imádkozom, utána, mint egy ilyen kívánságlistát azért felsorolok neki, hogy ezt csináld meg, azt csináld meg, ez legyen, az legyen, ha lehet.
1: De igaziból?
4: Igaziból.
1: És egészen apró pici kéréseket is, tehát ha mondjuk tényleg a motorodra kellene egy olyan különleges gumi, amit már régóta keresel, hogy segíts jó Istenem megtalálni azt a rába.
4: Igen.
1: Ennyire
4: igen.
1: Konkrétumokat aha. Is.
2: Viccesen is elő tud fordulni, amikor az ember azt mondja, hogy add Uram, hogy ne szóljon hozzám ez az ember, add Uram, hogy ne szóljon hozzám, mert nem tudom, most forrok. De van a komolyabb dolog, amikor már nincsenek eszközeid. Amikor ott ülsz a haldokló anyád ágyánál, és már nincsenek eszközeid, mert már nincs gyógymód, és nincs lehetőség, és pontosan tudod, hogy mi fog következni, akkor ha vallásos vagy, ha nem vagy vallásos, fentről kérsz segítséget, hogy Istenem, add meg, hogy legalább még egy napot, Istenem, add meg, hogy valami csoda történjen, és ne menjen el, mert már kétségbe vagy esve, és ekkor, mint ahogy az operetben és a musicalben, akkor kezdenek el énekelni a színészek, amikor már prózában nem tudják az érzelmeiket kifejezni, akkor dalra fakadnak. Ilyenkor az ember, amikor már tehetetlen, akkor fordul, akár hívő ember, akár nem, akkor fordul kéréssel fentre.
0: Ez a Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.
5: Milyen jó pápa?
6: Hobbi rádió.
5: Hova akkor, hogy menjetek ki a busztába?

0: A sztárportré most folytatódik.
1: Szöveggyártó Áron, színművész.
2: Lehet, hogy ki kéne próbálni kérni.
3: Kérni.
2: Mi történik, hogyha mondjuk kérek? Még hogyha egy szégyenérzet is fog el, akkor utána lehet, hogy mégsem lesz annyira rossz.
3: Hát egyrészt felfelé is kérhetünk.
2: Igen.
3: Mindenféle konkrétumot is.
2: Csak tudod, mi a bajom? Na, az mi? A bajom, hogy aki kér,
3: az kap.
2: Az gyenge. Igen, de igazad van. Hogy aki kér, az gyenge. Igen, van bennem egy kicsit ilyen, hogy az gyengeség kérni. Pedig tudom, hogy a legerősebb tud a legjobban kérni.
3: Egyébként lehet, hogy ez ilyen általános férfi kép, hogy
2: az is lehet.
3: Én, nekem igen. Ne segítsen senki.
2: Igen, egy ilyen maszkulin dolog, hogy akkor
3: én minden leterítem a vadat egyedül.
2: Így van.
3: A családomat megetetem egyedül, én aztán engem nem fog senki leteríteni.
2: Így. Na, ez mondjuk van benne, egy ilyen.
3: És igen. Akkor megyek munkát, én nem fogok könyörögni, meg kopogtatni sehol. Engem ismerjenek meg, hát már tudják, hogy én ezt meg tudom csinálni. Ha kell, akkor majd szólnak. Tehát, hogy neki
2: pont egy butaság. Ma pont ezen gondolkodtam, amit így elmondtál.
3: Egyforma tehetségű és adottságú emberek közül, aki kopogtat és aki nem kopogtat, szerinted ki ér inkább célba nálad?
4: Nem tudom.
1: Háda János, Jászai Mari díjas színművész, rendező.
4: Erre nem tudom a választ, hogy éppen akkor miért ő ért célba. Valószínűleg aki közelebb áll hozzám, valamilyen szinten jobban ismerem, jobban érzem, hogy hogyan tudnék vele jól dolgozni, az gyorsabban célba ér, még ha kevesebbet kopogtatott akkor is, mint az, aki többet kopogtatott.
2: Ha én most mondjuk téged felhívlak egy héttel ezelőtt, ugye ezt az interjút sem én kértem, de most én mondjuk felhívlak, hogy Szabolcs, ne arra, hogy nem lehetne velem egy interjú?
3: Akkor lehet, hogy lenne.
2: Biztos, csak nekem nem egy biztos, rossz érzés lenne.
3: Nem biztos.
2: Jó, nem biztos, de hogy nekem rossz érzés. Rossz, jobb nem. Így, hogy meghívtatok.
0: Ez a Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: A Sztárportré most folytatódik. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: Kérni mikor kérsz, és kitől kérsz, és hol kérsz, és hogyan kérsz, és mit kérsz?
2: Kérni a feleségemtől.
1: És mit kérsz tőle, mondjuk egy ebédet?
2: Egy kávét, vagy valami.
3: Háda János, Jászai Mari díjas színművész, rendező.
2: Vagy segítséget, hogyha olyan helyzetben vagyok, akkor vele beszélem meg, és tőle kérek, de én pont az az ember vagyok, aki nagyon nehezen veszem fel a telefont, ha kérni kell bármit, de akár egy fúrógépet a szomszédtól el kéne kérni, akkor is nehezen veszem fel a telefont, hogy kérjek.
1: De felveszed?
2: Hát a végső esetben természetesen felveszem.
3: Nagyváradi Erzsébet, Jászai Mari díjas színművész.
4: Hogyha bennem van valami vágy, és azt elmondom annak az illetőnek, aki ezt meg tudná valósítani.
1: Igen, meg tudná.
4: Akkor valamilyen felelősséget rátestálok. De az, hogy az én vágyam, az én kérésem, az beteljesül-e, azt ilyenkor már szerintem el kell engedni és rábízni az ő felelősségére, hogy ad-e nekem.
1: Vágy nem.
4: Vagy nem.
3: Szokol Péter, színművész.
5: Nálam kedvesen, szép szóval mindent el lehet érni. Mindent el lehet érni.
2: Mivel én egy rettenetesen szenzitív ember vagyok, rám érzelmekkel lehet hatni. Azzal nagyon.
5: Feleségem szerint erőszakos vagyok is.
1: Nagyon akarod a dolgokat.
5: Igen.
1: És célba is érsz vele?
5: Igen, legtöbbször.
1: Hát akkor, és ez még inkább megtanít téged arra, hogy...
5: Arra, hogy ne adjuk föl az első negatívumnál a dolgot.
1: A másodiknál sem, hanem tulajdonképpen...
5: Ami ezt üssük a vasat, ameddig meleg, azt vigyél csak szépen haza.
3: Sövegjártó Áron.
6: Lehet, hogy ki kéne próbálni kérni.
1: Kérni.
6: Mi történik, hogyha mondjuk kérek? Még hogyha egy szégyenérzet is fog el, akkor utána lehet, hogy mégsem lesz annyira rossz.
0: Sztárportré. TV-ben, rádióban, YouTube-on. Ez volt a Sztárportré. Köszönjük a figyelmet!
7: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
8: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
0: Műsorajánló.
9: Szemfüles. A Vakok és Gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazin műsora.
10: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban. Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobbi rádió.
1: Műsorajánló.
2: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
3: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Mini Starsky és Hard Jazz Club, a Hobbi rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
4: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
5: Ha nem bírod már elviselni.

0: Feldolgozások műsor. Minden szombaton. 15 órától. Csák Attilával. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától éjfélig.
1: A tudomány mai állása.
2: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
1: Egy műsor
2: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
1: A tudomány mai állása.
3: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
1: Jó szórakozást!
2: Jó szórakozást! Műsorajánlót hallottak.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 22 óra.
1: Új határidő jön a szép kártyáknál, havi levonásokra lehet számítani. Az év második felére is maradhat az ársapka az üzemanyagárakon. Elvonulnak a felhők és melegszik az idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Új határidő jön a szép kártyáknál, havi levonásokra lehet számítani. Változik a Széchenyi pihenőkártyák fel nem használt egyenlegeire vonatkozó szabályozás. A veszélyhelyzeti rendeletek kivezetésével visszatér a korábbi május végi határidő, és a büntető kamatok rendszere is átalakul. A jövőben újra a május 31-i határidőre kell majd figyelni a régebbi egyenlegeknél. Aki nem figyel, annak havonta 3%-kal is csökkenhet a bent ragadt pénze. Az év második felére is maradhat az ársapka az üzemanyagárakon, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. Az RTL híradóból kiderül, a Magyar Ásványolaj Szövetség szerint a kapitány által csütörtökön a biztonsági tartalékból felszabadított üzemanyagkészlet június végéig elég a védett árak biztosításához. Közgazdászok az áruhiány elkerülése véget azt kérték a kormánytól, hogy vessenek véget az árstopnak. A miniszter szerint azonban az intézkedést a lakosság védelmében egyelőre fenn kell tartani, ugyanis a jelenlegi geopolitikai helyzet miatt nagyon magas az olajára. Vizsgálják, hogy műszaki vagy emberi hiba okozta-e a vonatbalesetet Gyomán. Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója Facebook oldalán közölte. A vizsgálat után lehet minden kétséget kizáróan megállapítani, hogy műszaki vagy emberi hiba miatt érkezett a kitérőhöz a megengedettnél jóval nagyobb sebességgel a csütörtökön kisiklott vonat. A balesetben megsérült utas állapota javult, a MÁV munkatársai meglátogatták a kórházban. A Tisza kormány felbontja a Krausz Ferenc alapítványával kötött 261 milliárdos szerződést. Magyar Péter miniszterelnök Facebook oldalán közölte, a Nobel-díjas professzort a már kifizetett 22 milliárd forint visszautalására kérik. A Hankó Balázs vezette Kulturális és Innovációs Minisztérium február 20-án, alig két hónappal a választás előtt finanszírozási szerződést kötött az Élvonal alapítvánnyal, amit a Nobel-díjas Krausz Ferenc irányít kuratóriumi elnökként. Az Élvonal alapítvány tavaly novemberben jött létre közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványként. Orbán Viktor nem kapja meg a 38 millió forint végkielégítését, közölte Magyar Péter miniszterelnök Facebook oldalán. A bejegyzésben azt írta, a vagyonnyilatkozata alapján Orbán Viktornak az általa hozott jogszabály szerint 38 millió forint végkielégítés járna, de ezt nem kapja meg. Közben Orbán Viktor jelezte, nem is veszi fel a pénzt, azt a kárpátaljai gyermekotthon javára ajánlja fel. Szabó Bence a belügyminisztériumban fog dolgozni. A Nemzeti Nyomozóiroda korábbi századosának feladata a Pósfai Gábor belügyminiszter kabinetén belül az állomány a rendvédelmi dolgozók véleményének megjelenítése lesz. A belügyminisztériumban az átadás-átvétel részletes igazgatási szakasza már elkezdődött. Kedden a napos gomoly felhős időben főként északon, északkeleten és a Dunántúl délnyugati felén alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Az északi-északnyugati szél már csak helyenként lehet élénk, de zivatarok környezetében erős, viharos széllökések is előfordulhatnak. Hajnalra helyenként pára köd képződhet, kora reggelre 5 és 11 fok közé csökken a hőmérséklet, délután pedig 18-23 fokot mérhetünk.
2: Hobby Rádió. Értünk szól.
0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az infokukac@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
2: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
0: Társadalmi célú közlemény következik. Közeledik az adóbevallás ideje. A Hobby Rádiót üzemeltető Netmédia Alapítvány számít a te segítségedre is. 1% adófelajánlásához a következő adószámot kell beírni bevallásod megfelelő rubrikájába. 18 12 99 82 kötőjel 1 kötőjel 41. Nos, adód vagy nem adód adód? A biztonság kedvéért megismétlem adószámunkat. 18 12 99 82 kötőjel 1 kötőjel 41. Hobby Rádió, a jövedelemadó vevő. Társadalmi célú közleményt hallottak. Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.
3: Egészségedre. Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.

0: Szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit és mai kedves vendégemet, Sobják Mónika, mentálhigiénis szakember, holisztikus életvitelű tanácsadót. Köszönöm, hogy itt a 6. kávéházba hosszas keresgélés után sor kerülhet erre a beszélgetésre. A változás nem könnyű, de nem kell egyedül küzdened vele. Ezt olvastam tegnap rólad, illetve a munkádról. Mónika, mi az a mentálhigiénis munka?
1: Szia Éva, nagyon köszönöm ezt a beszélgetést. Mentálhigiénis szakemberként nagyjából úgy dolgozom, mint egy pszichológus, csak nem ugyanaz a fókusz. Beszélgetek emberekkel. És a különbséget úgy kell elképzelni, hogy egy pszichológus főleg a történelemmel foglalkozik, ezt így szoktuk mondani, szóval arra keresi a választ először, hogy miért alakultak ki azok a problémáink, amikkel küzdünk. Mentálhigiéni és szakemberként én nem a történelemmel foglalkozom, hanem a jövővel. És ha valaki...
0: az csak fantaszmagóra. Mondják a tudósok, a múlt történelem csak a jelenünkkel rendelkezünk. Igaz ez?
1: Hát igaz, és szakmai szempontból is igaz, mert hogy én a kliensekkel a jelenből indulok, és azt nézzük meg, hogy hogyan tudnak a jövőbe eljutni, hogyan tudják megvalósítani a céljaikat. És abban segítek nekik, hogy lépésről lépésre egy megoldásfókuszú szemlélettel eljussanak oda, abba a jövőbe, ahová szeretnének. És persze időnként találkozunk olyan problémákkal, amikre azt mondom, hogy figyelj, ez terápiás téma, és itt ezen nem tudsz túllépni anélkül, hogy kikutatnád, hogy mi volt ennek a történeti eredete. De az a tapasztalatom, hogy nagyon sok problémának a megoldásához 80%-ban elég a mentálhigiénié és az életviteli tanácsadás. És van az a 20%, amikor tényleg a történelmet kell megvizsgálni.
0: A változás, ez a fő témád. Mindenki ismeri, és minden ember állandóan részt vesz benne. Egész élete folyamán. Ne a változástól, az állandóságtól félj, mondta Lao Tse. Ugyancsak tőle való az a mondás, mikor elengedem, aki vagyok, azzá válok, ami lehetnék. Mi a te véleményed a változásról?
1: Hát azért is foglalkozom ezzel, mert úgy gondolom, hogy ez az egyik olyan dolog, amit jó lett volna, hogyha megtanulunk hatékonyan változni és változtatni, de nem tanultuk meg az iskolában. Ugyanúgy, mint ahogy tanulni se tanultunk meg, pedig hogyha tudok tanulni, akkor bármit meg tudok tanulni.
0: Könnyen.
1: És hogyha tudok jól változni, akkor bármilyen helyzethez sokkal jobban tudok alkalmazkodni az életben. És ebbe beletartozik az is, amit említettél, hogy elengedni a régi énképet, a régi dolgokhoz való ragaszkodást, mert ettől tudok nyitottá válni az új lehetőségekre.
0: Ha egy ajtó becsukódik, több ajtó kinyílik előtte.
1: Ez így van, de nem olyan könnyű ezt megcsinálni, mint ahogy ezt így emlegetjük. Szóval azért mindannyian ragaszkodunk ehhez ahhoz, és mindannyiunknak vannak olyan területek, amikben nehezebben lépünk tovább, pedig tényleg csak ennyi lenne a feladat, úgymond, hogy elengedem, aminek lejárt az ideje, és lépek tovább afelé, aminek eljött az ideje.
0: Csak nem akarjuk elhinni, ugye, hogy ez már lejárt, hanem próbáljuk újra meg újra felmelegíteni.
1: Vagy nem akarjuk elhinni, vagy annyira félelmetes az, hogy bizonytalan, hogy nem tudom, hogy mi lesz.
0: Kilépni
1: a jövőben.
0: A rutinból.
1: Igen, a rutinból, a komfortzónából, és ezt is meg lehet tanulni, hogy ez jobban menjen. És ezért is kezdtem el a változással foglalkozni, mert több mint 20 éve foglalkozom emberekkel, és mindig azt látom, hogy a változással van a baj. Vagy az a baj, hogy akarnék változtatni, de nem sikerül, vagy nem változik semmi. Vagy az a baj, hogy túl gyorsan változik, meg túl sok minden változik, és akkor azzal, hogy tudok együtt haladni. És hát a válaszok hasonlóak egyébként, de nem tanultuk meg, hogy kell csinálni.
0: Az élet változásait egy valami teszi könnyebbé, az, ha megtanulunk együtt menni velük. Ez a te mondásod. Hogy fejtenéd ki?
1: Valójában, igen, ez az én mondásom, és ez is egy ilyen könnyű mondásnak hangzik, ez az együtthaladás. És ahogy említettem már, ennek az egyik része az elengedés, amit nevezhetek úgy is, hogy képes vagyok lezárni az elmúlt szakaszt, nevezhetek úgy is, hogy jól tudok gyászolni, és jól tudok elengedni, és akkor tudok együtt haladni azzal, ami most van. Mert valójában minden változás most van, és ami fájdalmassá teszi, az az, hogy próbálok ragaszkodni ahhoz, ami nem most van, hanem ahogyan régen volt.
0: Ami már elmúlt,
1: vagy próbálok abba kapaszkodni, ahogyan még most nincsen, vagy ahogyan kéne lennie, de az se az, ami most van. És csak abból lehet indulni, és csak abból lehet építkezni, ami most van.
0: Tehát ragaszkodunk ahhoz, ami már nem reális.
1: Vagy még nem reális. Mert még nincs itt az ideje.
0: Mitől leszünk boldogabbak? Hisz mindenki boldog szeretne lenni. Mónika. Ez az élet célja. Már John Lennon is ezt mondta, mikor megkérdezték, mi akarsz lenni az iskolába, a tanárok, azt mondta boldog. És a tanárok azt mondták, te nem érted a kérdést. John Lennon. És John Lennon tudta, hogy a tanárok nem értik az életet, mert anyukája mindig azt mondta, az élet célja boldognak lenni. Semmi más.
1: És hát valóban ez az élet célja mindenkinek, hogy boldog legyen. De mindenki másképp boldog. Van, aki attól boldog, hogy...
0: Öt háza van,
1: van, aki attól boldog, hogy egy picike háza van az erdő szélén, és annyit sétál az erdőben, amennyit akar. Igen, szóval, hogy mástól vagyunk boldogok. Van, aki attól boldog, hogy nagy társasági életet él, van, aki attól boldog, hogy nem kell találkozni emberekkel, hanem csak a hozzá legközelebbi kört látja rendszeresen. És hát el van adva egy kép arról, hogy mitől lehet boldognak lenni a reklámokban.
0: Én azt gondolom, szerintem.
1: Hát, ami nem mindenkinek jó, vagy nem mindenkinek az a boldogság. Van, akinek tényleg az a boldogság, de azt látom. Tehát akikkel én találkozom, nekik többnyire nem az a boldogság. És ez is egy idő arra rájönni, hogy hát amit én hittem, hogy ez a boldogság, az nem az, tehát valamin változtatnom kéne, mert ahogyan csináltam a recept szerint, meg amit mondtak, attól én nem vagyok boldog. És itt jön a képbe a változás, hogy ekkor jön el az a pont, amikor egyszerűen ki kell kalapálni az embernek saját magának, hogy mi mindenen kell változtatni ahhoz, hogy ő boldogabb legyen.
0: Van egy olyan mondás, változzál te magad, és a környezeted is meg fog változni. Mi ebbe az igazság?
1: Hát ebben én úgy látom, hogy ez az igazság, hogyha én változtatni szeretnék valamin, mert rájövök, hogy az kényelmetlen, ahol most tartok az életemben.
0: Tehát nem mástól kell várni.
1: Először rá kell jönni, hogy ez most jó vagy nem jó. És hogyha rájöttem, akkor apró lépésenként tudok változtatni, mert más döntéseket fogok hozni, mint addig. Mert másféle emberekkel szeretnék találkozni, mert másféle dolgokat szeretnék olvasni, vagy nézni, mert más környezetbe szeretnék menni, és szép lassan el lehet kezdeni ebbe az irányba cselekedni. És azt látom, hogy a legnagyobb része azoknak az embereknek, akik megtalálnak engem, ők ilyen 40 éves koruk körül, 35-40 éves koruk körül, 40-45, és hát különféle problémák hozzák őket hozzám, amin változtatni szeretnének, de valahogy az egész probléma csomag azt be lehet tenni az életközepi válságnak a kosarába. Amit én szeretek életközepi válság helyett életközepi váltásnak hívni, mert hogy ez egy lehetőség egy minőségi váltásra. Amikor már jobban értem, hogy mit szeretnék, rájöttem arra, hogy az eddig látott minták nem működnek, és tudatosan el tudom kezdeni kialakítani, hogy mi az, ami nekem tényleg jó. És ilyenkor az embernek már elég esze is van, vagy elég tapasztalata is van, meg általában több pénze is van, mint tizenévesen, amikor először kezdjük el a felnőtt életünket kialakítani. Szóval ez egy hatalmas lehetőség szerintem.
0: Milyen volt az ifjúságod? Már ott láttál példákat, vagy megoldásokat a változásról?
1: Igen. Nagyon hamar rájöttem arra, hogy én másképpen szeretném csinálni, mint ahogy a környezetem intézi az életét, főleg az emberi kapcsolatok terén. Nagyon sokat olvastam mindig, és 16 éves voltam, amikor először a kezembe került Erik Bernének az Emberi játszmák című könyve, és emlékszem a mai napig a döbbenetre. Emlékszem, hogy a könyvtárnak az olvasó termében kezdtem el olvasni ezt a könyvet, és emlékszem arra a döbbent érzésre, hogy olvasom a könyvet, és így az fogalmazódik meg bennem, hogy de hát mi ezt csináljuk egymással, és hogy én ezt nem akarom. És ez volt az egyik ilyen nagyon erős élmény, ami a változás képességének kutatása felé vitt. És a másik erős élmény, meg a középiskolai osztályfőnökömnek a működése volt, vagy ahogyan ő volt nekünk osztályfőnökünk. A Vörös Sándor Teljesség felé című könyvéből olvasott föl osztályfőnöki órán, és erről beszélgettünk. Tehát gondolkodó emberré próbált nevelni minket. És ez két nagyon fontos mozzanata annak, ahogy elindultam a felé, hogy keressem a saját válaszaimat, és
0: saját
1: utamat, meg hogy hogyan és min érdemes változtatni.
0: Nyelvtanítás, természetgyógyászat, tanácsadás, pszichológia, gondolkodásunk megváltoztatása, hogy folytatnád tovább a munkádat magadról?
1: Hát amit most látok így következő fejezetként a szakmai életemben, az a közösségek létrehozása, vagy valamiféle közösség működtetése. És ez egyébként ilyen-olyan formában zajlott eddig is, hiszen szervezetfejlesztő is vagyok, meg vezetői tréningeket is tartok évek óta, és több kis közösségi kezdeményezésben is vettem részt az életem során. És most érkeztem el oda, hogy úgy érzem, hogy fel tudom vállalni a felelősséget a saját közösségemért, vagy hogy elindítsak egy saját közösséget, és hát itt most nem valami nagy dologra kell gondolni, hanem arra, ami így a szakmámból adódik, meg a tapasztalataimból adódik. Tervezem egy változást támogató csoport elindítását, pont ez az életközepi váltás szakasz támogatására, mert azzal találkozom, hogy nagyon sok mindenki olvasgat dolgokat, meg tudja, hogy mit kéne csinálni, tehát az információ már ott van, de nagyon nehéz egyedül végigvinni ezeket a dolgokat, és a csapat az egy hatalmas nagy erőt tud adni ahhoz, hogy kitartsak a nehéz napokon is, meg amikor nincs kedvem, meg amikor nem teljesen úgy sikerült, mint gondoltam. És egy ilyen típusú támogató csoportnak a elindításán gondolkodom.
0: A boldogságról már beszéltünk, minden ember boldog akar lenni. A boldogság ellentéte a szenvedés. Mi a teendő a szenvedéssel, Mónika?
1: Hát semmiképpen nem az, hogy megpróbálunk elmenekülni előle, bár az ösztön az ezt diktálná, hogy elkezdünk az ellenkező irányba szaladni, hogyha valami
0: rossz ér
1: minket, vagy szenvedünk. De a valódi megoldások azok nem ebből születnek, hanem abból, hogyha alaposan megvizsgáljuk azt a szenvedést. A külső és a belső tényezőket egyaránt, és megpróbálunk tanulni belőle, hogy mi az, ami pontosan nem jó ebben, akár azt is, hogy hogyan kerültem ide, és változtatni rajta, hogy legközelebb ne álljon elő az a helyzet.
0: Te holisztikus elméletben is dolgozol. Mi az a holisztika? Lehet, hogy sokan nem ismerik ezt a szót. Mit jelent? Mi a magyar megfelelője?

0: Kapcsolatban elemezzük a folyamatot is, a külső körülményeket is, a belső körülményeket is, tehát egy ilyen nagyon átfogó képet igyekszünk alkotni arról, hogy mi is történik valójában. És hát innen lehet elindulni, miután meghatározta valaki pontosan, hogy most hol tartok a térképen.
1: Milyen programokat kínálsz a hozzád fordulónak?
0: Egyéni konzultációra lehet jönni hozzám, és ez évek óta így van, és így is fog maradni. És a csoportos programok azok meg folyamatosan változnak, hiszen igyekszem ahhoz igazítani a kínálatot, amit látom, hogy mintázatként leginkább felmerül. Úgyhogy jelenleg most változókorban lévő nőknek lesz egy támogató program májusban, aztán júniusban egy elvonulás is lesz, ami egy művészetterápiás alkotótábor. Ezt mindkettőt két kollégával együtt tartom.
1: Hol?
0: Kismaroson, a Dunakanyarban, egy nagyon varázslatos helyszínen. És szeptembertől indul az életközepi váltást támogató program, ami egy online támogató program és közösség lesz, de hát, hogyha felmerül az igény, és azt hiszem, hogy ez ilyen titkos kívánságom is, hogy az emberek, ha szeretnének találkozni, akik csatlakoznak hozzá, akkor én nagy örömmel fogok klubnapot is tartani, vagy csoporttalálkozót.
1: Tehát a változás lehet egyéni, például a párkapcsolatokban, munkahelyen, szokásunk, élőhelyünkön, költözés esetén. Hogy segít ez például párkapcsolatok változásánál? Behívod mind a kettő embert, vagy elég egy, hogy segítsél?
0: Mivel nem vagyok pár- és családterapeuta még, ezért nincsen jogosítványom arra, hogy mindkét embert behívjam. Én mindig a hozzám forduló kliens támogatom a folyamatban. És hát az már említett holisztikus módon segítek neki feltérképezni, hogy valójában mi történik abban a kapcsolatban, amit ő eddig esetleg nem vett észre, hogy történik, mert nem tudta, mit kell nézni, nem tudta, mit kell figyelni. És abban segítek neki, hogy egy számára komfortosabb módon tudjon részt venni a kapcsolatban, és azt az együttműködést úgy tudja alakítani, hogy jól érezze magát benne, és hát lehetőleg mindketten jól érezzék magukat benne. Egyébként a párkapcsolati vagy kapcsolati átalakulások vagy ilyen problémák az egyik sláger téma, és az egyik olyan téma is, amiről legkevésbé tudjuk, hogy hogyan kéne egészségesen csinálni. Szerencsére azért egyre több ismeretterjesztő irodalom elérhető, de elolvasni nem elég. Az csak egy lépés, ha az agyammal megértettem, de aztán utána képes kell legyek a helyzetben is másképp viselkedni, amikor egy nehéz párkapcsolati helyzet van, és ez már sokkal nehezebb, mert az érzelmeim is
1: befolyásolnak.
0: Úgyhogy ez egy olyan tanulási folyamat, mint amikor egy kisgyerek megtanul járni, nem egyik napról a másikra megy, hanem gyakorolni kell. Másképp kommunikálni, másképp hozzáállni. És ebben segítem a hozzám fordulókat, hogy kigyakorolják azt, hogy hogyan tudnak örömteli módon, vagy egészségesebben, bárhogy is nevezzük, részt venni a kapcsolataikban, ha ez a kapcsolati átalakulások most a téma, amit mondtál, de...
1: A változás a fő témád. Itt említetted a változás korát. Most ez a változókor, vagy mit jelent ez a változás kora?
0: Azt említettem az előbb, hogy a leggyakrabban az életközepi válság időszakában lévő emberek.
1: 40-50 körül.
0: Igen, akkor

0: fordulnak hozzám, és a változó kor, amiben a nők hormonálisan belépnek.
1: Férfiak is, ne felejtsd el.
0: Hát engem főleg nők találnak meg. A férfiak másképp kezelik ezt a dolgot.
1: De szóval, ott is van változókor.
0: Van, persze. Ez ennek a csomagnak csak az egyik szelete. De vannak olyan, és hogy ez az energiaszint megváltozik, meg az állóképesség, meg az alvás, vagy kapok egy diagnózist, vagy
1: meg
0: most
1: nem
0: már
1: érzi
0: lehet
1: magát tökéletes nőnek.
0: Igen, meg most már azért nagyon sokat lehet olvasni a perimenopauzának is a tüneteiről, szóval egyre korábban kezdik el érteni a nők, hogy mi történik velük, és ez a fizikai változások.
1: Nem mindenkivel történik, van, aki észre se veszi.
0: Hozzám azok jutnak el, akik észreveszik értelemszerűen, mert segítő szakmában dolgozom. És ez egy ilyen bejárati ajtó ebbe a változás témába, amikor a változókorban lévő nők kérnek segítséget. De egy másik bejárati ajtó, az például a kiégés. És ez inkább a férfiakra jellemző, ők jönnek ezzel a témával. Igen, igen, a munkahelyi kiégés, karrierváltás, teljesen ki vagyok merülve. Ez ugye magával húzza azt, hogy a stresszkezeléssel és az érzelemszabályozással is másképp kell bánni, másképp kell foglalkozni, mint eddig, mert most már nem tudjuk izomból megoldani azt, amit eddig megtudtunk. Tehát most már muszáj okosabban csinálni, és hatékonyabb technikákat tanulni. És ez a kiégés, stresszkezelés, karrierváltás mellett a harmadik nagy kupac, ez a kapcsolati átalakulások, válás, meg a gyerekek kirepülése, tehát mind ilyen nagy kapcsolati átalakulások, és ez miatt.
1: Nagy változások. Móni, mi az a sikeres változás tervező füzet? Ez olyan, mint a gyerekkorunk naplója? Mi van benne?
0: Ez egy munkafüzet.
1: Amit te adsz.
0: Igen, igen.
1: A klienseidnek.
0: Igen. És a változásnak vannak szakaszai. Ezt kikutatták a pszichológusok, hogy milyen szakaszokban zajlik le egy változás. És például ez egy olyan alap dolog, amit nem tudunk. És azt hisszük, hogy ha eldöntöttem, akkor utána már rögtön fog menni, meg... Szóval van egy csomó tévhit arról, hogy egy változásnak hogyan kéne zajlania, de nem úgy zajlik, és erről kutatás van.
1: És te csináltál egy füzetet.
0: Igen, és azért csináltam ezt a munkafüzetet, mert amikor valaki eljön hozzám ezekkel a nagyon kézzelfogható életviteli problémákkal, hogy változtassunk rajta, akkor mindig megszoktam nekik tanítani, hogy így zajlik a változás folyamata, és nézzük végig, hogy te hol tartasz, és abban a szakaszban, ahol most tartasz, ott mivel kéne foglalkozni.
1: És leírják otthon?
0: Vagy leírják, vagy nem, vagy csak átgondolják. És azért csináltam a munkafüzetet, mert az első 3 alkalom minden ilyen konzultációs sorozatból mindig azzal telt, hogy ezt a változási folyamatot kellett átbeszélni, megtanítani, elmagyarázni, melyik szakaszban mi a feladat, mit gondolját, ha valahol tartasz, akkor nézd meg, hogy az előtted lévő szakaszokban mit lehet majd csinálni.
1: Tehát olyan házi feladatszerű.
0: Igen, és házi feladatszerű en is lehet használni, mert azért született a munkafüzet, hogy ezt az első 3 alkalmat ne kelljen ezzel eltölteni, hiszen meg tudja csinálni otthon a nagy részét egyedül, ha megcsinálja a munkafüzetet. Tehát ezzel 3 alkalmat spórol, felkészül, mire hozzám elérkezik.
1: Vagy visszadobja az egészet, nem?
0: Hát, vagy visszadobja az egészet, vagy nincs kedve egyedül, és akkor inkább beszélgessük végig, de sokan vannak, akik szívesen megcsinálják, szívesen kitöltik, és felkészülten jönnek már az első konzultációra is, hogy nézd, én ezt végig gondoltam, és ezt, és ezt, és ezt szeretném végigbeszélni. És akkor innen tudunk indulni.
1: Subják Mónika, hova fordul segítségért, ha saját ügyébe egyszer kifut a gyeplő a kezéből? A partneredhez, kollégához?
0: Többféle segítői köröm is van. A páromat igyekszem nem terhelni ezzel, mert nem az a dolga, hogy a segítőm legyen, hanem az a dolga, hogy a párom legyen. De van sok barátom is, mentálhigiéniás szakemberek, kócsok, pszichológusok, tehát velük szoktam beszélgetni, mint ahogy az ember megbeszéli a hétköznapi problémáit a barátaival. Nekem nagyon nagy szerencsém van, hogy nekem segítő szakmában képzett barátaim vannak többnyire, szóval, hogy ezek nagyon minőségi beszélgetések, és hogyha egy olyan kihívással találom szembe magam, ahová nem elég a saját tudásom, és nem elég még ez a jól képzett baráti beszélgetés sem, akkor én magam is elmegyek mentálhigiéniás szakemberhez, vagy pszichológushoz, vagy valami olyan testorientált technikát használó szakemberhez, ami úgy érzem, hogy segít rajtam. Amikor én elváltam, és addigra már, amikor ez a váltás az életemben bekövetkezett, addigra már pontosan tudtam, hogy ez egy nagyon nagy kihívás, és én ezt nem akarom egyedül végigcsinálni. És akkor három helyre jártam egyszerre. Hétfőn volt a beszélgetős terápia, kedden volt a mozgásos, táncos terápia, és csütörtökön pedig a művészetterápiás festőszakkör, mert nekem ez egy eszközöm, én egyébként festek, és ez hatékony volt. És akkor mindig a heti témát háromféle módon dolgoztam meg.
1: Nagyon és jó. Alig volt szabad időt magadra.
0: Hát
1: egyedül maradni, úgy értem.
0: Kénytelen voltam ezzel tölteni, különben nem tudtam jól működni.
1: A legtöbb ember problémája, amit a nevelés otthon, vagy az iskolában csak elmélyített, az, hogy nem vagyok elég jó. Mit tanácsolsz ilyenkor? Megsimogatod a fejét, kap egy puszit a homlokára.
0: Hát
1: Szimbolikusan
0: szoktam ajánlani irodalmat, tehát hogy mit lehet elolvasni ebben a témában, hogy ez hogy alakul ki, és nagyon meg szoktam erősíteni a klienseimet abban, hogy ez valami olyasmi, amit elhitt a környezetének, de hogy ez nem így van. És aztán, amikor kiderül az, hogy pontosan mi a természete ennek a nem vagyok elég jó problémának, ez általában nagyon konkrét helyzetekben látszik, hogy félek attól, hogy a főnököm meg fogja kritizálni a munkát, amit összetettem, vagy félek kiállni magamért a munkatársaim előtt, vagy félek megmondani a páromnak, hogy én nem akarok a hétvégén...
1: Vagy rakott krumplit enni.
0: Tehát, hogy ilyen nagyon apró helyzetekben jelentkezik ez a nem vagyok elég jóság, és akkor ezeken a konkrét hétköznapi helyzeteken kezdünk el dolgozni, holisztikus szempontból, tehát a gondolat, hogy milyen gondolatokkal viszonyulok ehhez, mit lehetne helyette, milyen érzésekkel viszonyulok ehhez, hogyan tudnám helyette, és apró pici lépésekkel elkezdjük azt gyakorolni, hogy de, elég jó vagyok. Ha egy picit változtatok a viselkedésemen, meg a hozzáállásomon, és onnan másképp viselkedem, akkor lesz arról tapasztalatom, hogy ez oké, hogy meg lehet csinálni, és ahogy így gyűlik a tapasztalat lépésről lépésre, így épül az önbizalom is.
1: Most egy kis zene következik, mégpedig Sobják Mónika által ajánlott zene, aztán folytatjuk a beszélgetést.

0: Kedves Móni, a műsor címe egészségedre. Mit teszel te egészséged értekében, napi vagy heti szinten?
1: Hát holisztikusan közelítem meg a dolgot.
0: Nagyon helyes.
1: Napi szinten figyelek a táplálkozásomra, mozgok. Azt nem biztos, hogy napi, de két napi szinten mindenképpen. Figyelek a lelki világomra is. Tehát hetente át szoktam gondolni minimum, hogy hogy alakult a hét, de hogyha hétközben valami kibillent a belső békémből, akkor azt a helyzetet azonnal megvizsgálom, hogy mit tud tanítani nekem, és hogy hogyan lehetne azt átalakítani, vagy mi zajlik bennem, ami miatt ez nem működőképes.
0: Hogy ezt magadhoz vonzottad, ezt a szituációt?
1: Hát, vagy milyen lépéseket tettem, tudtamon kívül azért, hogy most ide kerültem. Igen. És figyelek arra, hogy karban tartsam a minőségi kapcsolataimat, és kapcsolatot tartsak azokkal, akik hozzám közel állók.
0: A mai rohanó életbe mindenütt azt hallom, stressz, stressz, stressz. Hogyan csökkentsük a stresszt, hisz a stressz a barátod is lehetne? Mi a véleményed?
1: Hát ez így van, hogy stressz nélkül nem tudunk jól működni, tehát az egyfajta üzemanyag.
0: Igaz az, hogy van jó stressz és rossz stressz?
1: Persze, ez így van. A jó stressz az a mértékű stressz, ami segít nekem hatékonyan megküzdeni a helyzettel, és aztán a rossz stressz az meg a túl sok, amikor
0: reggeltől estig.
1: Amikor reggeltől estig nincs közben pihenés, és a végén teljesen kimerülök, vagy lefagyok tőle. Szóval a mérték helyes beállítása a lényeg ezzel a stressz kérdéskörrel is, és erre vannak rövidtávú, középtávú, meg hosszú távú technikák vagy megoldások.
0: Minden stimmel, címmel tanfolyamokat tartasz. Hol érdeklődhetnek utánad az emberek? Hát minden stimmel, nagyon jó szó.
1: Hát a mindenstimmel.hu honlapon minden éppen aktuális lehetőséget megtalálnak a kedves érdeklődők.
0: A döntés mindig az egyéni, de mikor érdemes változtatni, Mónika, szerinted? Amikor már tele van a hócipőnk, vagy már előtte?
1: Hát természetesen előtte, amikor már látjuk azt, hogy tele lesz a hócipőnk, hogyha nem változtatunk semmin. Engem általában azok keresnek meg az esetek 80%-ában, akiknek már tele van a hócipője, és sokkal kevesebben keresnek meg azok, akik még csak látják, hogyha nem változtatnak semmin, akkor nagyon hamar tele lesz az a hócipő, de nem szeretnék megvárni, hogy annyira rossz legyen a helyzet, hanem még az utolsó előtti pillanatban irányt váltanak. De ők vannak kevesebben, és hát ez egy nagyon emberi dolog, hogy akkor szoktunk változtatni valamin, vagy segítséget kérni, amikor már nagyon fáj.
0: Ez 24 óra utolsó percével.
1: Hát, ha nem is az utolsó, de...
0: Utolsó előtti.
1: Igen.
0: Mónika, a te életedben ki a főszereplő?
1: Hát most már én vagyok benne a főszereplő, de ez nem volt mindig így.
0: Tehát ez is egy fejlődés.
1: Persze, hát személyiségfejlődés. Igen. Amire mindannyian képesek vagyunk, ha észrevesszük, hogy nem jó az, ahogy a dolgok éppen vannak.
0: Tehát nem vagyunk elég tudatosak. Mire jó a tudatosság? Ez egy örök téma a mai világban is, mert azt mondják, hogy az emberek többsége nem tudatos. Miért? Szerinted?
1: Hát hogy miért... Arra sokféle válasz létezik. Alapvetően nem erre vagyunk ránevelve, meg rávezetve. tudatosság arra jó, hogy tudjam, hogy mit miért csinálok. Így fogalmaznám meg a legrövidebben. És ha tudom, hogy mit miért csinálok, akkor újra is tudok tervezni. Mert hogyha nem azt az eredményt értem el azzal, amit csinálok, amit szerettem volna, akkor tudom, hogy valami mást kell csinálni helyette, hogy más eredményt érjek el.
0: Más vágányra kerülni. Móni, mi a terved 2026-ban? Van valami nagyszabású kiállítás, új program, azon kívül, amit már mondtál, vásáron részt venni, könyvet írni, ilyesmi. Van valami terved?
1: Hát a szeptemberben induló változástámogató csoport, az egy nagy terv, és annyi lehetőség van az életben, amit nem élvezek eléggé. Úgyhogy ez a tervem, hogy a lehető legjobban élvezzem az életet.
0: A munkád mellett?
1: A munkám mellett, de én a munkámat is rettentően élvezem, szóval, hogy mindig mélyítek valamit a tudásomon. Májusban...
0: A hobbi a munkád?
1: Nem a munkám a hobbim, de nagyon szeretem a munkám. Májusban például megyek egy továbbképzésre, és gyásztanácsadó képesítést is szerzek. És hát ez a munka szorosan összefügg a változással, hiszen a hogyan tudunk elengedni és szakaszt lezárni, az nagyon, nagyon ide kívánkozik. Szóval szakmai téren ezt a továbbképzést tudom mondani, meg a szeptemberben induló új programot, de addig is a meglévő programokat is rettenetesen élvezem csinálni. A kliensek mindig hoznak valami új témát, amit aztán utána kiolvasok a nemzetközi szakirodalomból, hogy most mi a helyzet azzal kapcsolatban. Nekem ez is egy rettenetesen szórakoztató és izgalmas tanulás. És ami a hobbit illeti, nagyon szeretek kirándulni, meg festeni. Úgyhogy sokat szeretnék kirándulni és festeni, és hál' Istennek most már jön a jó idő, úgyhogy erre lesz
0: lehetőség. Árszpoétikát, hitvallásod. Egy szép mondatot várok tőled. Nekem élni és élni hagyni.
1: Az van, ami van.
0: Ezzel a gondolattal zárjuk a mai beszélgetést. Köszönöm a hallgatóknak, hogy velünk voltak. Köszönöm Sobják Mónikának, hogy kitárulkozott így négy szem közt velem. És ha önök is szeretnék, akkor találkozunk a jövő héten, ugyanitt és ugyanebben az időben, a Rádió Hullámhosszán. Búcsúzzunk szeretettel!
1: Köszönjük szépen a figyelmet, és könnyű és sikeres változásokat kívánok!
0: Tehát Sobják Mónika és Turcsányi Éva.
2: Egészségedre! Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.

0: Hobby Rádió.
1: Műsorajánló.
2: Redikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában, nem csak szösziknek.
3: Redikül. Szerdán 16 órától.
2: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
4: Teremtés koronái. Pénteken 4-től. A Hobby Rádióban.
1: Egészségedre.
5: Egészségedre.
1: Egészségedre.
5: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
1: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban. Műsorajánlót hallottak.
6: Sziasztok, én Lukács László vagyok a tankcsapdából. Amit hallgattok, az a Hobby Rádió.
7: Ülj le mellém, valamit mondok. Szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyel.

Tudom és érzem. Petikém, azt hiszem, te is érzed és tudod, hogy lelkünkből szól ez a dal.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 23 óra.
1: Orbán Anita lesz a miniszterelnök helyettes, nem alapítványi rendszerben képzeli el a tudomány támogatását a technológiai miniszter, visszatér a melegebb tavaszi idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Magyar Péter kijelölte a miniszterelnök helyettest. A miniszterelnök hivatalos rendeletben dr. Orbán Anita külügyminisztert jelölte ki miniszterelnök helyettesnek. A döntés hatályba is lépett, a rendelet egyúttal hatályon kívül helyezi az előző miniszterelnök helyettes kijelöléséről szóló rendeletet, és felmentettek 13 államtitkárt is. Súlyog Tamás köztársasági elnök Magyar Péter javaslatára azonnali hatállyal felmentette a határozatlan idejű szerződéssel rendelkező az Orbán kormány 13 minisztériumának közigazgatási államtitkárát. Támogatni kell a tudományt, de nem alapítványi rendszerben, korlátozott demokratikus kontroll mellett. Erről írt közösségi oldalán a technológiai miniszter. Tanács Zoltán a Krausz Ferenc nevéhez kötődő Élvonal Alapítvány több 100 milliárd forintos finanszírozási szerződésének felmondására reagált így. Közölte, a kormány célja, hogy növelje a kutatásfejlesztésre fordított forrásokat, és átláthatóbb versenyalapú rendszert alakítson ki. Már tárgyalt Pósfai Mihállyal, az MTA leendő elnökével, a következő hetekben pedig a kutatóhálózat vezetőivel és az Élvonal Alapítvány képviselőivel is találkozik, tette hozzá a technológiai miniszter. Hétvégén megnyílt a nagyközönség előtt a Karmelita kolostor és a miniszterelnöki kabinetiroda. Az előzetesen regisztrált látogatókat 25 fős csoportokban engedték be az épületekbe. A résztvevők megnézhették egyebek mellett a kormányülések és a kormányinfók helyszínét, valamint a kilátást az épületek teraszairól. Az újságírókat szombaton Magyar Péter miniszterelnök vezette végig a bejáráson. Arról még nem döntött a kormány, hogy mi lesz a Karmelita kolostor funkciója, de addig is hétvégente nyitva marad a látogatók előtt. Az épületet központi költségvetési forrásból újították fel, a költség meghaladta a 10 milliárd forintot. A Tiszazugi Földrajzi Múzeum lett idén az év múzeuma. A díjat a hagyományoknak megfelelően a fővárosban a múzeumok majálisán adták át a hétvégén. A Nemzeti Múzeumban vasárnap délutánig zajlottak a programok, a többi között vezetett séták, kézműveskedés, kvízjátékok és koncertek várták az érdeklődőket. Rendszeres gyakorlatozással készülnek a horvát tűzoltók a nyári erdőtüzekre. A megelőzés részeként karbantartják az erdőket, a tűzvédelmi sávokat és az erdei utakat. A felesleges faanyagot eltávolítják. A hatóságok súlyos tűzvédelmi szezonra számítanak. Áprilisig több mint 5000 hektárnyi terület égett már le. Júniustól általános tűzgyújtási tilalom lép életbe Horvátországban. Kedden a több órás napsütést komoly felhők zavarják, és délután néhol már zápor is kialakulhat. 20-22 fok köré erősödik a nappali felmelegedés, estétől megélénkül az északnyugati szél. Szerdán napos, gomoly felhős idő várható, csapadék nélkül, az északnyugati szél erős lesz, 20 és 25 fok között valószínű a csúcsérték. Csütörtökön is marad a napos, gomoly felhős idő, kelet felé haladva növekszik majd a zápor zivatar esélye, napközben már 20-26 fok is lehet.
0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
2: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
2: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
3: Hobbyradio.hu.
2: A rádiót.
4: Társadalmi célú közlemény következik.
5: Közeledik az adóbevallás ideje. A Hobby Rádiót üzemeltető Netmédia Alapítvány számít a te segítségedre is. 1% adó felajánlásához a következő adószámot kell beírni bevallásod megfelelő rubrikájába. 18-12-99-82-1-41. Nos, adó vagy nem adó? Adó. A biztonság kedvéért megismétlem. Adószámunk 18-12-99-82-1-41. Hobby Rádió. A jövedelem adó. Edő.
4: Társadalmi célú közleményt hallotta.
2: Hobby Rádió.
6: Facsipesz. Hogy soha ne tudjanak becsapni, lehúzni, átverni. Ha tudod, mikor, mit kell tenned, egyszerű ez, mint a facsipesz. Fogyasztóvédelmi műsor Törtei Takács Krisztával és a szakértőkkel.
7: Mi van akkor, ha az ATM egyszerűen megeszi a kártyánkat, vagy ha az automatába befizetett készpénzünk köddé válik, nem jelenik meg a számlánkon, vagy ha nem vonnak le annyit, amennyit valójában felvettünk, de folytathatnám még a különböző variációkat végtelenül. Ilyen helyzetekben le kell nyelni a békát, vagy tudunk valamit tenni? Mindjárt kiderítjük. Jó napot kívánok, Törtei Takács Kriszta vagyok. Ismét beindultak a fogyasztóvédők. Idén a hatóság a tavainál is több ellenőrzést tervez nyáron. Ott lesznek többek között a fesztiválokon és a nyaralóhelyeken is. De ne csak ők figyeljenek, nekünk sem árt résen lenni. Nem baj, ha mindenki tudja, hogy mire érdemes figyelni, ezért is beszélünk erről ma. Hitelfedezeti biztosítás. Ezt a szót nyilván mindenki ismeri, van, akinek a szőr feláll a hátán, ennek hallatán, de valójában mi ez, és mit kell tudni róla? Miért és milyen típusú ilyen biztosítást érdemes kötni, mert hogy ebből sem egy van természetesen, hogy még nehezebb legyen a dolgunk. És miért keményített be az ilyen biztosításokkal kapcsolatban a Magyar Nemzeti Bank? És persze nekünk fogyasztóknak ez mit jelent konkrétan? Sok a gagyi, a távol-keletről érkező, tetszetős, de valójában igazából semmire se jó, pedig ebben a divatozáson túl nagyon fontos védőeszköz. Igen, a napszemüvegről beszélek. Minden évben górcső alá veszik a szakemberek a kínálatot, és minden évben megállapítják, hogy nem csökken a rossz minőségűek száma. Számunkra, fogyasztóknak a kérdés persze az, hogy mi egyszerű vásárlók hogyan tudjuk kiszűrni ezeket. Mi az, amit fontos és kell néznünk. Aztán, akár egészségre is veszélyes szemfényvesztés. Nem ritka sajnos, amikor a kereskedők vagy éppen a gyártók olyan állításokkal vesznek rá termékek megvásárlására embereket, amelyek finoman szólva sem fedik a valóságot. Miért? Hát persze azért, hogy minél többet eladjanak belőle. Nem véletlenül vizsgál most a GVH étrendkiegészítőket, forgalmazó és értékesítési cégeket. Mindjárt bele is megyünk a részletekbe. Üdülési jog. Van, aki a két szó hallatán már hangosi ajákolásba kezd. Szerintem nem véletlenül, ők már biztosan tudnak valamit, nagyon-nagyon tudnak. Leginkább azt, hogy jól belemásztak valamibe, amiből egyszerűen manapság nem vezet kijárat. Rengeteg a témánk, úgyhogy már is belekezdünk a műsorba. A stúdióban köszöntöm vendégeimet, Binder Istvánt, a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti szóvivőjét, és Ejtman Norbertet, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnökét, de később még fognak csatlakozni a műsorhoz más szakértők is, de ti itt vagytok, sziasztok!
8: Jó napot kívánunk, üdvözlük a hallgatókat!
9: Sziasztok, én is üdvözlöm a kedves hallgatókat!
7: Kezdjük azzal, amivel én is kezdtem a műsort, hogy mi van akkor, ha... Amikor az ATM megeszi a kártyánkat, amikor befizetünk pénzt, és nem annyi jelenik meg a számlánkon, és amikor szerintem a hallgatók is rengeteg olyan történetet tudnának elmesélni, amikor dürralmot kaptak, mert ez történt.
8: Az a probléma, ami egyúttal jó hír is, hogy okos ATM-ekkel találkozunk most már, tehát nem...
7: Nem biztos, hogy a jó, hogy ilyen okosak.
8: Igen, erről van szó pontosan, tehát bonyolódik a szolgáltatás, és ennek köszönhetően több a hiba lehetőség is, de azt gondolom, hogy ezt nem egyedül, ha úgy mondjam, ennek a terheit nem egyedül az ügyfeleknek kellene én állni, hanem ügyfél tájékoztatásban, figyelmeztetésben bizony a pénzügyi szereplőknek is van dolga. Nem csak nem csak készpénzt tudunk fölvenni, hanem befizetni is tudunk, igen, egyenleget tudunk lekérdezni, PIN-kódot tudunk aktiválni, még ha befizetünk, adott esetben a saját bankunknál más ügyfélnek is ezt megtehetjük, tehát egy csomó mindent tudunk most már megtenni az ATM-mel.
7: Sőt, már van olyan ATM, ahova be se kell dugni a kártyámat, hanem ilyen chip leolvasó van, és szerintem ez is nagyon jó, de újabb problémákat vethet föl, és vet is föl.
8: Abszolút így van. A megszaporodtak olyan esetek, ahol az jelentett problémát, hogy amikor odaértünk az ATM-hez, még az előző ügyfél nem lépett ki, mert hogy van ilyen is
7: mert
8: már.
7: Mert aki chipkártyával lép be, annak ki is kell lépni, ugye? Tehát aki applikációt használ.
8: Igen, magyar. Tehát hogy gyakorlatilag ez azt jelenti, ez a digitalizáció az okosabbá vál. Átél meg, hogy nagyon sokszor egy mégse, vagy kilépés gombbal adott esetben ki is kell lépni, tehát hiába adtuk meg a PIN-kódot, hiába érintettük oda a kártyát, a történet végén ezt meg kell tenni. Ha valaki nagyon gyorsan elmegy, elképzelhető, és ezt nem teszi meg, akkor elképzelhető, hogy még aktív marad az ATM.
7: Vagyis a következő, aki fel akar venni pénzt, gondolom én, az szépen az én zsebemből veszi el.
8: Pontosan erről van szó. Tehát ez azt jelenti, hogyha nem gondoskodunk arról, hogy lezárjuk a tranzakciót, akkor egy nagyon rövid időszakon belül, ez egy percen belül idő, odalép valaki más, az adott esetben gyanútlanul, vagy hát rossz esetben rossz hiszeműen gyakorlatilag a mi pénzünket tudja fölvenni, és így használni.
7: Vagyis vannak olyan ATM-ek, ahol már ki kell lépni, de vannak olyanok, ahol nem. Tehát, hogy ez is csak bonyolítja a dolgokat, mert ha minden egyforma lenne, akkor nyilván beépülne az agyunk, hogy nyomjuk a kilépés gombot.
8: Igen, és ezzel kapcsolatban volt is jogvita a pénzügyi békéltető testületnél. Nem ezen a módon, tehát nem fizikai kártyával, nem bedugva azonosította magát az ügyfél, és ebből lett a bonyodalom. Az ügyfél pedig azt mondta, hogy de hogyha a fizikai kártyát a kihúzásra egy fény és hangjelzés figyelmeztet engem, és a kihúzással lezárul a tranzakció,
7: akkor
8: itt miért nincs külön, és azt vitatta, hogy nem kapott semmilyen ráutaló jelzést, hogy be kellene fejezni a tranzakciót, ki kellene lépnie, és ezt eredményesen tudta a banknál érvényesíteni, hiszen valóban nem volt ilyen jelzés. Ez egy nagyon fontos jelzés a bankoknak is, hogy ezt gyakorlatilag még akkor is, hogyha ilyen Google Pay-jel, Apple Pay-jel végeztük a tranzakciót, ezt a kilépésre figyelmeztessen.
7: Aha, valami hangjelzés legyen, de ez ma vagy még fény. Nincs, úgyhogy innen mondjuk a hallgatóknak, hogy nagyon vigyázzanak, hogy milyen ATM-ből vesznek föl. Én nem véletlenül ilyen régiekből szeretek, úgy látszik, én már öreg vagyok, de menjünk tovább. Mi van, ha az ATM megeszi a kártyánkat, vagy egyszerűen levonja a pénzt, de nem adja ki, ilyen is lehet.
8: Vagy a kettő kombinálva.
7: Az a legszebb történet. Én azt néztem, mert mielőtt idejöttem, megálltam direkt egy ATM-nél, hogy van ott egy telefonszám, nem tudom, mindegyiknél van-e, de én most láttam egyet, egy telefonszámot, amit föl kell hívnom, hogyha bajba kerülök. Ez hova kötődik be ez a telefonszám, és éjjel-nappal kötelezően reagálniuk kell, mert aztán bottal üthetem a nyomát a problémámnak, hogyha majd csak reggel lehet.
8: Igen, nagyon fontos, hogy ezt éjjel-nappal megtehetjük, és ez a kártya ATM-et üzemeltető banknak, vagy nem csak bankok üzemeltethetek, egyéb szolgáltatók is a telefonszáma. Ugye bonyolíthatja a dolgot, hogy lehet, hogy nem a saját bankom, ahonnan van a kártyám, egy másik banknál próbálom meg, egy másik szolgáltatónál.
7: Annak is kötelező.
8: Tehát itt több szereplő van, és ráadásul van egy harmadik szereplő is, a kártyatársaság, tehát a Visa vagy a Mastercard. A legfontosabb tanács az, hogyha ilyen történt, nem adta ki a pénzt, elnyelte a kártyát, a kettő kombinációja, levonják esetleg az összeget még, hogy még turbozzuk. Ott kell maradnunk, ne hagyjuk el a helyszínt, lehető, még akkor is, hogyha a sorban állnak mögöttünk, mondjuk azt, hogy bocsánat, egy pillanatot kérünk, itt több százezer forintról is lehet szó, és haladéktalanul jelezzük ezt a problémát. Sajnos bonyolíthatja a helyzetet, hogy nagyon sok minden lehet a kártyánkkal. Elképzelhető, hogy ez egy valamilyen ok miatt, amit nem is tudunk, letiltott, vagy érvénytelen kártya, vagy nagyon sokszor megpróbáltuk megadni a PIN-kódot, azonban rosszul, és ezért vonja be, vagy valamiért sérült kártya, és ezért vonja be a bank. Ugye van egy alapszabály, miszerint 15 napon belül választ kell adni a pénzforgalmi panaszunkra a hitelintézetünknek, azonban itt az a probléma, hogy több szereplő van, hogy az előbb mondtuk, lehet, hogy a kártyaelfogadó bank egy másik bank, nem a saját bankunk, van a kártyatársaság is, tehát erre vonatkozóan azt kell, hogy mondjam, hogy nincs törvényi jogszabály, hogy ezt mennyi idő alatt kell
7: lehet, hogy
8: kivizsgálni.
7: Több hónap, ha több lépcső van.
8: Bizony, ez jó pár hét is lehet. Tisztázni kell, hogy pontosan mi történt, adott esetben a mi hibánk, vagy valamelyik szereplő hibája. A jó hír az, hogyha a saját bankról van szó, és saját bankot nyelte el, akkor ezt nagyon sokszor érvénytelenítés nélkül visszaadják. A rossz hír az, hogy elképzelhető, hogy ha kiderül, hogy esetleg itt valami a mi hibánkból történt, akkor ezt a kártyát érvénytelenítik, és új kártyát kell csinálnunk.
7: Sok pénzért.
8: Hát ez több ezer forint. Tehát figyeljünk a lejáratokra, figyeljünk arra, hogy azért próbáljuk meg pontosan megadni a PIN-kódot. Azért itt is van egy segítség, egy mencsvár, és ezt érdemes is megtenni. Tehát családban, akihez közel állunk, legyen társkártya, ezt tudjuk használni, és attól még ugye, hogy a kártyánkat bevonták, azért természetesen a banki műveleteket, internetbankon, mobilbankon, utalásokat továbbra is tudjuk végezni. Tehát ez kerülő megoldást jelenthet erre a rövid időszakra.
7: Van egy nem egészen ehhez, de mégis ehhez kapcsolódó kérdésem. Egyik ismerősöm úgy járt, hogy azt hitte, hogy elvesztette a táskáját, benne a bankkártyáját is, és nagyon gyorsan fölhívta a bankját, letiltatta a kártyát, miközben ő egy idős néni, és ő hosszasan elmagyarázta, hogy nem találja a táskáját. Persze meg lehet, ezt csak úgy zárójelben mondom. És a bank nem mondta azt neki, ott az ügyfélszolgálta, nem tudom kicsoda, hogy lehet szüneteltetni is, ugye ennek van egy hivatalos neve, majd te elmondod.
8: Felfüggeszteni,
7: és ez bizonyos időre szól, Amazonnal letiltották, majd 5000 forintig kiállítottak neki, vagy nyomtattattak neki egy újabb kártyát. A kérdésem erre irányul, hogy van-e a Nemzeti Banknak arra ajánlása, hogy ilyen helyzetekben felvilágosítsák egy tized mondattal azt a szerencsétlen megrémült embert, aki amúgy is meg van rémülve, mert elvesztette a kártyáját, hogy van egy ilyen lehetőség is, és hogy ezt javasolja. Mert hogy én most valahogy nekem olyan rossz ájízem van, hogy most rámennek az 5000 forintokra a bankok.
8: Két megoldás is van a felfüggesztés, vagy bocsánat, a letiltás elkerülésre. Az egyik a felfüggesztés, a másik pedig, hogyha internetbankon, mobilbankon nullázzuk a kártyalimitet, meg a tranzakciós limitet, és a költési limitet is. Ezzel gyakorlatilag szintén kifogjuk a szelet a bűnözők vitorlájából, mert ők nem tudják a számladatainkat, tehát oda nem tudnak belépni ezt megváltoztatni. Általánosságban természetesen a Nemzeti Bank mindenkor azt mondja, és a felügyeleti szabályozásokban is ez jelenik meg, hogy a lehető legtöbb információt kell az ügyfélnek elmondani.
7: De ez ajánlás, ez nem egy kötelezés, ugye?
8: Azért fogyasztóvédelmi jogszabályok, pénzügyi fogyasztóvédelmi jogszabályok nyilván ezt előírják. Az ügyfélszolgálatos azt gondolom ebben a helyzetben a ügyfél legjobb érdekét vette figyelembe,
7: hát
8: tehát ő abból indult ki, hogy mindenképpen biztonságba helyezze a pénzét. Ezen lehet vitatkozni, vagy ott esetben lehet azt mondani, hogy lehetett volna más megoldás. Ezt a beszélgetés minden körülmények a tisztázása alapján annak ismertében lehetne.
7: Én elmondani. Azért annyit elmondok, hogy én a nénit jól fölhergeltem, és most panasszal élt a banknál, vissza lehet hallgatni a telefonbeszélgetést, egy kumakuk nem hangzott arról el, hogy valójában van egy ilyen lehetőség is. Azt hiszem fél óra múlva megtartva, egy óra múlva nem tudom.

0: Nem akarok itt messze menő következtetéseket levonni, csak hogy azt gondolom, hogy nagyon fontos lenne a tájékoztatás.
1: Így van. Azért ezt tegyük hozzá, hogy itt egy vészhelyzet van, ahol a másodpercek is számítanak.
0: Na de abban a vészhelyzetben egy másodperc alatt is fel lehet függeszteni, és ugyanannyi felfüggeszteni, mint letiltani.
1: Kétségtelenül így van. Mondjuk, ha már én a internetbankomon én emelem le a limiteket, vagy csökkentem a limiteket, ez egy pár perc.
0: De nem mindenkinek van internetbankja. Tehát én azt gondolom, hogy ez a világ elmegy arra fele, hogy az idősebb korosztály az teljesen kitett lett.
1: Tehát én azt gondolom, hogy azért, tehát még egyszer a beszélgetést kéne meghallgatni, meg megnézni.
0: Jó, okay.
1: És az is hozzátartozik a történethez, hogy ez a lehetőség viszonylag új megoldás, tehát nem minden banknál van lehetőség a felfüggesztésre.
0: Hoppá.
1: Ez csak a piaci szereplők egy része alkalmazza. És én azt mondom, hogy nosza, tegye meg minden hitelintézet, tehát a fogyasztók jobb kiszolgálása érdekében, nem csak ahogy mondtad a tájékoztatásnál, de a szolgáltatásban is legyenek ott például ezekre a vészhelyzetek a megoldások.
0: Akkor ez egy új információ, én mondtam neki egyébként, és én azt hittem, hogy ma már minden banki szereplő, aki Magyarországon van, az annyit ad magára, hogy ad egy ilyen kiáratot. Tanulságos volt, és akkor most ugrunk is egy nagyon nagyot, mégpedig arról fogunk beszélgetni, hogy tavaly, ha jól olvastam, több mint 700 ellenőrzés volt, nyári ellenőrzés, Ejtman Norberthez fordulok, és hogy idén még több lesz, és a tavalyi tapasztalatok alapján én azt feltételezem, hogy kiokosodtatok annyira, hogy az irányok mik legyenek. Tehát változott-e? Volt-e olyan, amiben nagyon sok problémát láttatok, és most arra jól rámentek, mert nekem, mint fogyasztónak az az érdekem, hogy ne csapjanak be.
2: Hát abszolút, és egyébként úgy is kerül mindig kialakításra az éves ellenőrzés és vizsgálati program fókusza, hogy milyen tapasztalatok voltak az előző évben vagy aha. években. És az adott vizsgálaton belül is ugyanígy a célok és a kiemelt fókuszok is ezzel szerepelnek. Egyébként ez a 700, ez kifejezetten a kereskedelmi egységek fogyasztóvédelmi szempontú ellenőrzésére vonatkoztak, és több száz volt, ami kifejezetten élelmiszerbiztonsági, higiéniai ellenőrzés. Ez kicsit jogászkodás egyébként, hogy most mit néznek, de az a lényeg, hogy mindent nézünk. Tehát a fogyasztóvédelmi aha. jogszabályokat, árfeltüntetés, akciós árak, készpénz és elektronikus fizetési lehetőség biztosítása, stb. Stb.
0: Például a fesztiválokon nincs is más.
2: Így van, de erről is a megfelelő tájékoztatási kötelezettségek, ott is az árfeltüntetést, a hiteles mérlegek alkalmazása, a jó számítás próbavásása, tehát ezeket is vizsgáljuk.
0: A fesztiválokról mi a konklúziótok?
2: Fesztiválokon viszonylag jók egyébként
0: igen?
2: a fogyasztóvédelmi szabályok betartásának gyakorlati tapasztalatai, tehát az árfeltüntetések rendben vannak, többnyire jól mérik az italokat, jól adnak vissza, ugye próbavásárlásokat is szoktunk végezni, tehát ezek rendben vannak. Amiben fesztiválokban problémák szokott lenni, az inkább az élelmiszerbiztonság és a higiénia.
0: Ajaj.
2: Tehát nyilván ott is lehet melegételt enni, hidegételt, stb., de nem mindig kezelik megfelelően ezeket az üzemeltetők. És a tavaly nyáron is több fesztiválon kellett bezárnunk vendéglátó egységet, mert mondjuk olyan higiéniai körülmények voltak, hogy a földön tárolták a húst csomagolás nélkül adott esetben. Volt, ahol nem volt meleg víz, vagy például, ahol a vízet mondjuk biztosították, a meleg vizet, hideg vizet, a csatorna elvezetés, a szennyvíz elvezetés aha, nem volt biztosított, és azért ez mind olyan szennyezettséget, hogy szennyeződést okozhat, aminek már vannak következménye az egészségre nézve
0: persze,
2: is.
0: Persze. Idén azért továbbra is vizsgáljátok a fesztiválokat, mert én mindig élek a gyanúval, hogyha már kimondja a sajtó, hogy valahol már nagyjából rend van, akkor aztán kezdődik megint minden előről.
2: Mindenképpen vizsgáljuk a fesztiválokat, de ugyanúgy a strandokat, a fagyizókat, tehát minden olyan területet, ami nagyon népszerűek.
0: Mi az irány most?
2: Az irány
0: más, mint a tavalyi?
2: Olyan szempontból nem más, hogy mindent vizsgálunk, mindenhol ott vagyunk. Olyan szempontból viszont más, hogy nagyon-nagyon fókuszáltan azokra az élelmiszerbiztonsági, higiéniai szabályokra rámegyünk, amelyek tavaly nem voltak megfelelőek, és egyébként nagyon sok, több száz kilogramm élelmiszert ki is kellett vonni a forgalomból, aha. mert keresztszennyeződés veszélye fennállt, a nyomon követhetőség nem volt biztosított, nem tudta igazolni azt az üzemeltető, hogy ő honnan szerezte azt a húst, vagy akármilyen bármilyen terméket, zöldséget, gyümölcsöt. illetőleg a szolgáltatásoknál meg kifejezetten a repoharak visszaváltási körülményeit is vizsgáljuk, például, hogy megfelelően tájékoztatják-e a fogyasztót, hogy hogyan juthat vissza, hogyan kaphatja vissza azt az összeget, amit kifejezetten csak a repohárért fizetett, tájékoztatják-e arról, hogy megkapja

0: a kis számlát, a blokkot, azt őrizze meg mindenképpen, mert ha nem őrzi meg, akkor nem fogja visszakapni azt az összeget, amit csak a pohára van. Persze nyilván meg is tartatja ezt a repoharat a fogyasztó, meg elteheti emlékbe. Nekünk otthon ilyen halommal van a lányommal meccsekről, amik származnak rengeteg-rengeteg repohár. De nyilván nem mindenki szereti ezeket gyűjteni, és visszaváltható, csak akkor biztosítani kell a vásárló számára, hogy tudja, hogy hogyan lehet ezt visszaadni, és hogy milyen körülmények között.
1: Nekem ez újdonság volt, nálam is volt repohár, iszonyat sokat fizettünk érte a fiammal, és én nem tudtam, hogy ezt nem világosítottak föl, és szerintem nem egyedül ilyen balek vagyok.
0: Így van, ez baj egyébként, és rendkívül népszerűek, nem csak sportrendezvényeken, nem csak fesztiválokon, bármilyen kulturális rendezvényen vagy kitelepülésen most már tömegével vannak. Ezek többnyire jól mutatnak, emléket adnak az adott rendezvényről, és sokan ezt megőrzik, de nyilván nem mindenki akarja, és ha nem kap mondjuk felvilágosítást arról, hogy ő visszaviheti a rendezvény végén a nem tudom én hol, és kell hozzá kis papírka, akkor ez sokan rajtuk marad, és nem tudják megtenni.
1: Nem tudnak, kidobják a kukába sokan,
0: hát ez
1: kidobják
0: is előfordul,
1: a kukába. Több ellenőrzés lesz idén, mint tavaly volt?
0: Mindenképpen több.
1: Május 1-én elindult ez gyakorlatilag?
0: Így van, május 1-én elindult, tehát most már folyamatban vannak így május első hetében is az ellenőrzések, nyár végéig folyamatosak, de nem fognak megállni augusztus 30-án, tehát amíg mindenképpen jó idő van, és vannak fesztiválok, kitelepülések, rendezvények, addig ott leszünk. Nyilván egész évben vizsgáljuk a különböző fogyasztóvédelmi élelmiszerbiztonság szabályokat, de amit speciálisan a nyárra kapcsolatosak, az azért nyár végéig, őszeleig folyamatosak.
1: Hát azt mondják, hogy idén még borzasztóbb, melegebb nyár lesz, mint tavaly, és ez azt gondolom, hogy élelmiszerbiztonsági szempontból különösen nagy kockázat ilyen nagyon nagy nyári melegbe.
0: Hát abszolút, és ugye a hűtési lánc biztosítására is nagyon szigorú uniós és magyar jogszabályok vonatkoznak. Azt egyrészt meg kell tartani az üzemeltetőnek, az eladónak, másrészt igazolnia is kell, hogy ő azt megtartotta, úgyhogy ezeket is figyelik a kollégák.
1: Hát vissza fogunk rá térni, meg arra kérlek, hogyha úgyis remélem jössz rendszeresen, ha valami kirívó van, azt azért közthíré fogjuk tenni.
2: Facsipesz.
1: És már körünkben van Horváth Bálint, a GVH kommunikációs vezetője is befutott. Szia!
3: Jó reggelt, vagy jó napot kívánok, sziasztok, köszöntöm
1: mindegy,
3: a kedves hallgatókat.
1: Mindegy, mondhatsz jó estét is, teljesen mindegy. Kaptunk egy sajtóközlemény, nagyon blikfangosan azt, úgy kezdődik, hogy zöldségeket beszélnek. Én azt mondtam, hogy úgy vezettem föl, hogy egészségünkre is veszélyes szemfényvesztés lehet. Miről van szó?
3: Igen, ugye nagyon gyakran találkozunk úgynevezett zöld állításokkal. A kereskedők azok előszeretettel használják a marketing tevékenységük során azt, hogy az általuk gyártott vagy forgalmazott termék, illetve a szolgáltatásuk az valamilyen módon fenntartható, környezetvédő.
1: Nekem mondjuk számít, én ezek... szívesen veszek ilyet, nem tudom, Norbi, te is?
0: Igen, főleg a nejem szokta ezeket figyelni, mert és abszolút népszerű.
1: Abszolút, ez nekem egy hívószó, még Binder Istvánt is megkérdezzük.
4: Legjobb termelni, az a legzöldebb.
1: Hát az biztos. Igen.
3: Igen, tehát mi is végeztünk felmérést, és azt láttuk, hogy egyrészt ugye a maguk a kereskedők, gyártók vagy szolgáltatók, azok előszeretettel használják ezeket az úgynevezett zöld üzeneteket, mégpedig azért, mert hát a fogyasztók számára ez fontos, és
1: itt
3: a vásárlói döntésünket,
1: itt
3: a gyors reprezentatív közvéleménykutatásunkat végeztünk, és igen, valóban ez fontos a fogyasztók számára, amikor döntünk arról, hogy igen, egy szolgáltatás vagy terméket igénybe veszünk. Viszont hát itt belőtközünk egy problémába, hogy mennyire megalapozottak vagy valósak ezek az állítások, és a gazdasági versenyhivatal látókörébe gyakran kerülnek ilyen cégek, illetve ilyen kommunikációs kampányok, és bizony nagyon sok esetben azt látjuk, hogy ezek az állítások, ezek nem megalapozottak, és nincs mögöttük valós hát tudományos vizsgálat, vagy mondjuk olyan eljárási mód, ami biztosítja ezt a fajta fenntarthatóságot, vagy a környezet iránti tudatosságot.
1: Viszont drágában adják.
3: Hát igen, és ez megjelenik az árban, és ezt hívjuk úgynevezett greenwashingnak, ugye idegen szóval angol nyelven, vagy zöldremosásnak, vagy zöldrefestésnek szokták talán magyarul, amikor gyakorlatilag hát nem minden zöld, ami annak látszik, és bizony ezek a cégek, ezek úgy állítják be ezeket a termékeket, szolgáltatásokat, hogy ezek fenntarthatóak, és ezért a gazdasági versenyhivatal időről időre kiad útmutatókat, és most a fogyasztók figyelmét hívtuk fel arra egy útmutatóval, egy tájékoztatóval arra, hogy mire figyeljenek, amikor ilyen
1: akkor
3: amit látnak.
1: Ez nagyon fontos.
3: Én igen, tehát figyelni kell nyilván a szavakra, mindenképpen figyelni kell, hogy a túl általános egy megfogalmazás, akkor ott rögtön már gyanút kelthet bennünk, hogyha önmagában csak valami echo mondjuk, ja, mondjuk azt mondják, hogy valami minden echo, akkor érdemes esetleg a mélyírásni, hogy pontosan ez mi. Nagyon gyakran használnak a kereskedők, szolgáltatók különböző logókat, ugye ilyen piktogramokat, igen, ami igen, van, igen, zöld igen, levél, meg fa, meg különböző igen, állatok, meg
1: de zubogó, van, ami mögött van.
3: Zubogó patakok, stb. Hát mi megnéztük ebben a felmérésben a Magyarországon használt különböző jelölő rendszereknek a megalapozottságát, és azt láttuk, hogy egy nagy, jó nagy zűrzavar van ezen a területen.
1: Igen.
3: Mert a kereskedők, szolgáltatók azok nagyon sok ilyen piktogramot használnak, és a legtöbb mögött semmilyen tudományos vagy módszertan nincs.
1: De én, mint egyszerű fogyasztó, meglátom, én elhiszem, hogy tudom kiszűrni, hogy az kamu. Minek kell még ott
3: hát lenni? Igen, ez nagyon nehéz helyzetben vagyunk, hiszen itt ugye nagyon látványos, vonzó, vizuális megjelenítéseket alkalmaznak ilyenkor a kereskedők, szolgáltatók. Ezért mi a GVH javasoltuk is, hogy egy egységes, államilag elfogadott, egységes módszertan alapozott jelölőrendszer kidolgozására mindenképpen szükség van, illetve szükség lehet pontosan a fogyasztók objektív tájékoztatása érdekében, mert valóban ezek a termékeken nagyon sok ilyen piktogram szerepel, pláne hogyha esetleg ezek a termékek sokszor importból származnak, külföldről érkeznek, külföldi multinacionális kereskedőknél vásárolhatjuk meg ezeket, azokon is látjuk, hogy nagyon gyakran szerepelnek különböző piktogramok, miközben lehet, hogy ezek Magyarországon semmilyen módon nincsenek elfogadva, vagy egységesítve. Tehát ez zűrzavart okoz valóban. Tehát mindenképpen ezeket érdemes figyelembe venni, és az a fontos szerintem itt is, hogy ne érzelmi alapon döntsünk. Tehát amikor látjuk azt, hogy egy csomagoláson ilyen zubogó patakok vannak, meg fák vannak, meg egyebek, madarak vannak, akkor hát tudjuk azt, hogy alapvetően itt az érzelmeinkre próbálnak hatni.
1: Ha persze.
3: Ezáltal.
1: Olyannyira, hogy egy ronda csomagolást nem veszek meg, még akkor sem lehet, hogy abban sokkal jobb termék van, mint az, ami olyan, ami nekem tetszik. Tehát hát ennyire befolyásol.
3: Így van. Hát a csomagolás, ugye ez aztán amellett, hogy ennek a csomagolásnak aztán milyen környezeti terhelése van, meg mondjuk stb. Tehát ez érdemes így is ebből a szempontból végig gondolni, hogy érdemes-e megvenni olyan termékeket, amiben a csomagolás hát több, mint maga a termék gyakorlatilag. Főleg mondjuk elektronikai cikkeknél olyan gyakran van az, hogy az ember megvesz egy kis, nem tudom, pendrive-ot, vagy bármilyen kütyüt, és egy ilyen hatalmas nagy műanyag csomagoló dobozban, igen, azon belül még lefóliázva, becsomagolva van. Tehát rengeteg szemét keletkezik gyakorlatilag ezután. Persze nyilván, aki tudatos, ezt megpróbálja szelektíven gyűjteni, de hát azért ez így is, ez a műanyag szemét terheli a környezetet után.
1: Ugyanakkor van egy ellenvonal is, ami nekem nagyon tetszik. Van egy magyar, nem mondom meg ki, étrendkiegészítőt, vitaminokat gyártó zseniális lánc, és ők bejelentették, hogy innentől fogva papírba, tehát ilyen papírcsomagolásba kapod meg a kapszuláidat, hogy ne dobd el a korábbi műanyag dobozaidat, mert ők már nem hajlandók műanyag dobozba beletenni, papírba be van csomagolva, szépen lezárva, és azt öntögeti az ember. Tehát azért már van jó példa is.
3: Igen, valóban, hogyha egy vállalkozás ilyesmit alkalmaz, vagy így megváltoztatja mondjuk a kereskedelmi gyakorlatát, vagy ezt a gyártási folyamatait, a forgalmazási folyamatait, az valóban a környezet iránti felelősséget mutat. Tehát alapvetően az a fontos, hogy ez egy jó példa arra, hogy ne azt nézzük alapvetően, hogy mit mondanak a cégek, vagy mit üzennek a cégek a saját szolgáltatásukról, illetve termékükről, hanem valójában mit látunk és mit tapasztalatunk mi az adott terméknek a felhasználása során, vagy az adott szolgáltatás igénybevétele során.
1: Az se jelenthet számunkra támpontot, hogy mondjuk egy nagy multi drogéria lánc ráírja, tehát rá van nyomva, hogy ez vissza újrahasznosított, hogy rá van írva, hogy ökobió, ha külföldről jön, azt akarom kinyögni, mert azt mondtad, hogy Magyarországon nagy a káosz, de ha mondjuk Németországból vagy Ausztriából érkezik, ott szigorúbbak az elvárások az én tudásom szerint. Ez nem ezt jelenti, Norbi is hozzá akar szólni, látom.
0: Annyira egészítem ki, hogy ugye itt az EU-s jogalkotási folyamatokban együtt dolgoztunk a GVH-val is, korábbi években is, és most is. Az Európai Unióban pont ugyanakkora a káosz a tanúsítási rendszerekben, mint Magyarországon. Rengeteg ilyen logó van, tanúsítvány, stb. És éppen ezt próbálja szabályozni az Unió különböző jogalkotási aktusokon keresztül ez a zöldátás, meg az se véletlen, hogy a 2025-ös és a 2030-as fogyasztói stratégiában is kiemelt pont a zöldátállás.
1: Hogy legyen rend.
0: És amit még kiemelnék, ugye a GVH is és a fogyasztóvédelmi hatóság is kiemelten vizsgálja ezeket az állításokat, mint tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok. Idén szeptembertől már a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról szóló törvénybe külön 12 pont bekerül, ami kifejezetten ilyen zöld állításokkal kapcsolatosak. De eddig is eljárhattak a hatóságok, hogyha megtévesztő kereskedelmi gyakorlat volt, de most már konkrét pontra arra, hogy a fenntarthatósággal kapcsolatos tisztességtelen állítás ez felmerül. Tehát magyarul uniós szinten is ez egy nagyon fontos téma, magyar szinten is, és mindenhol próbálják megoldani.
1: Várjuk a megoldást, nem holnap.
3: Igen, itt az a fontos, hogy a vállalkozások bármit állítanak a termékükről vagy a szolgáltatásukról, azt bizonyítaniuk kell tudniuk. Tehát mi, amikor vizsgálunk egy ilyen kampányt, akkor alapvetően a kollégáim azok azt kérdezik, hogy mire alapozzuk.
1: Büntettek már sokat?
3: Sokat büntettünk, voltak ezzel kapcsolatban bírságaink is, tehát a versenytanács szabott ki bírságot. Most is vannak egyébként folyamatban ilyen ügyeink, amik ezt vizsgálják, úgyhogy folyamatosan vizsgáljuk ezeket. Nem csak ezeket, egyébként nem csak a zöld állításokat, hanem például az egészségre ható állítások, az egy hasonló csoportja ennek.
1: Arról is fogunk majd beszélni,
3: hiszen az is gyakorlatilag kapcsolódik ehhez, amikor nem a környezeti fenntarthatóságra állítanak valamit, hanem az egészségre.
1: Hanem az egészségünkre. Binder István is hozzá akart szólni.
4: Vannak zöld pénzügyi termékek is.
1: ez azt jelenti, ez soha nem jött volna össze az én kis agyam.
4: Nagyon egyszerű, olyan befektetési alapok, vagy olyan befektetési életbiztosítások, amelyek definiálták, hogy csak is zöld tevékenységet, fenntartható tevékenységet folytató intézmények papírjaiba fektetnek. És ezeknek a listája, tehát a zöld pénzügyi termékeknek az elérhetősége a Magyar Nemzeti Bank honlapján egy zöld pénzügyi termékkeresőben elérhető. Már egy picit annyiban Magyarország viszonylag vezetésével, hiszen a Nemzeti Bank a pénzügyi téren a zöld gondolatban élen járó Európában.
1: Egyébként sok mindenben, szóval lehet színni a Nemzeti Bankot, de ez az azonnali átutalás is Magyarországon evidens.
4: Igen.
1: De külföldön annyira nem tipikus.
4: Igen, tehát hogy annyiban van azért segítség, hogy az Európai Uniónak van egy úgynevezett taxonómia rendelet, ez a hierarchia, ami megmutatja, hogy mi a tényleg a európai elvárások szerint is a zöld, sőt ezeknek már különböző árnyalatai is vannak, tehát sötét zöld, az azt mondja, hogy nem csak egyszerűen nem ilyen barna iparba, vagy nem fenntarthatatlan iparba fektetek, hanem kifejezetten...
1: Nem műanyagot gyártok, mondjuk.
4: Kifejezetten a hosszú távú fenntarthatóságot szolgáló céget. Az a sötét zöld. Ezeket is meg lehet találni, tehát hogyha ilyen pénzügyi terméket keresünk, és ez mondtad, ez fontos nagyon sokak számára, akkor nézzük meg, igen, a pénzügyi termékbe is, hogy milyen befektetést veszünk, vagy adott esetben milyen bankhoz megyünk, aki adott esetben vállalja, hogy tőke kedvezményért, amit a Nemzeti Bank ad neki, ilyen zöld hiteleket kínál.
3: Ugye a GVH szempontjában nagyon gyakran van probléma az úgynevezett újrahasznosítással. Tehát cégek állítják azt, hogy az ő mondjuk csomagolásuk, vagy mondjuk a PET palackok esetében vannak folyamatban, és voltak is ilyen ügyeink is, amikor azt állítják a vállalkozások, hogy ez a PET palack az 100%-ban újrahasznosítható.
1: Pedig nem.
3: Miközben nem, hát mert például a kupak nem újrahasznosítható, vagy a címke nem újrahasznosítható. Tehát el is járt a GVH is, szankcionált is ilyen ügyekben.
1: De ez nem szőrszálhatósogatás, hogy a papír.
3: Nem, mert amiről azt állítják, hogy 100%-ban újrahasznosított, akkor annak 100%-ban kell a teljes életciklus, a teljes gyártási folyamat tekintetében megfelelni ennek az állításnak. Ez pont olyan, mint amikor volt, mondjuk, nem tudom, állította valaki, hogy teljes kiérlésű lisztből készül egy péksütemény, miközben az csak 30-40%-ban tartalmazott teljes kiérlésű lisztet. Hát számunkra fogyasztóként, vásárlóként az állítást mi úgy értjük, ahogy az le van írva, a 100% az pedig a magyar nyelv szabályai szerint az teljes.
1: Én egy buta ember vagyok, de én ha meglátok egy 100%-ot rá van írva, akkor én azt gondolom, hogy maga a palack az, én nem gondolom, hogy a tetőnek is, meg a feliratnak is. Tehát én megeszem ezt.
3: Az hozzátartozik, ráadásul az utóbbi időben már ezt hozzá is kötik gyakorlatilag.
1: Ja, és nem győzzük letékedni.
3: Szinte nem is lehet elválasztani a kupakot a palacktól, vagy hát el lehet, de ugye...
1: De mert inni nem lehet egyébként ettől a micsodától, csak a letépkedett, tehát nem is értem ezt. Ez egy Európai Uniós Igen. Szerintem eléggé vitatható döntés volt, hogy mi ennek a lényege.
3: Akik ezt a döntést hozták, biztos nem próbáltak.
1: Nem isznak palackból.
3: Ilyen palackból, az biztos.
1: Biztos kristálypohárból isznak, de ez már az én rossz indulatom.
2: Facsipesz.
1: Ettünk, ittunk, most meg akkor visszatérünk a puszta anyagiakra. Hitelfedezeti biztosításról fogunk beszélgetni. Minden Istvánt szólítom meg ez ügyben. Ugye azt mondtam, hogy rengeteg, többféle van, és igazából sokan azt se tudják, hogy mire jó ez.
4: Amikor arról beszélünk, hogy egy hitelnél milyen fedezetek vannak a bankszámára és biztosítékként, akkor egy nagyon generálisként használjuk ezt a hitelfedezeti biztosítást.
1: Igen.
4: Pedig gyakorlatilag kétféle ilyen fedezet, ilyen biztosíték van a bankszámára és a mi védelmünkre is egyébként. Az egyik a lakásbiztosítás, ami a lakást védi, tehát hogyha ott tűz történik, vagy valamilyen áradás, bármi, elemi kár, akkor a fedezet értékét kipótolja a biztosító, tehát az egyik a tárgyat, a magát a fedezeti anyagi javakat védi. A hitelfedezeti életbiztosítás az meg a mi életünk, esetleg tartós megrokkanásunk, munkaképtelenségünk esetén ad egy fedezetet. Tehát az
1: arra,
4: az ember,
1: ki legyen fizetve, van, akkor is, ha nincs jövedelme.
4: Ha valami legrosszabb történne velünk, vagy tartósan megrokkanunk, akkor a biztosító a bank számára a teljes hátralévő hiteltartozást megfizeti.
1: Akkor is a munkanélküli lesz valami?
4: Ha pedig munkanélküli leszünk, vagy elbocsátnak minket, akkor egy olyan 6-9 hónapig átvállalja az aktuális törlesztő részleteket. És innen kezdődik igazából a történet, amire a Nemzeti Banknak közbe kellett avatkoznia, és egy konzultatív együttműködés révén a bankokkal sikerült ezt a problémát megoldani, ugyanis egy kicsit itt is azt láttuk a piacon, hogy nagyon nagy arányban a díjakat, befizetéseket elvonják a fogyasztóktól, akár a 100 forintnyi díjnak 90 forintnyi része is az ügyfélszerzési költségekre, aha, profitra, működési költségekre ment el, és a legkisebb arányban ment el az ügyfelek kárainak a fedezésére. Ezeket a limiteket lejjebb vettük, 20 vagy még több százalékponttal is, attól függően, hogy milyen hitelhez kötődnek ezek a biztosítások, tehát személyi kölcsönhöz, ott is bizonyos mértéket meghatároztunk, a babaváronál jelzálogkitelnél pedig jóval kértük, hogy csökkentsék a költségeket. A másik probléma, hogy a hitelfedezeti életbiztosításoknál is azt láttuk, hogy azért a feltételek egy része nem biztos, hogy megfelelő. Nagyon sok kizárás van itt is a biztosítói kártérítésekből. Például azt mondja a biztosító, hogy ön nagyon kockázatos, veszélyes, extrém sportot művelt, azért lett beteg, vagy azért sérült meg, és nem fizetjük a munkanélküliségi biztosítását, pedig valójában vannak biztosítók, akik, hogyha egyedül elmegyek vitorlázni, azt is extrém sportként könyvelték be.
1: Ez a saját tapasztalatod, nem, mint tudom, hogy
4: de nem. De ez egy konkrét feltétel volt. Másrészt pedig van olyan biztosító, ugye nagyon sok, aki azt mondja, hogy ha ismeretlen előzmény betegségünk volt, akkor nem fizetnek. Nemzeti Bank azt kezdeményezte, hogyha 2 év eltelt, tehát semmi probléma nem volt az ügyféllel, a biztosító beszedte a díjat, akkor még egy előzmény betegség esetén is legyen kedves a biztosító fizessen. A biztosítókkal, bankokkal ezeket végig tárgyaltuk, és egy nagyon jó egyesség született, tehát az új biztosításoknál ezeket a feltételeket már ez évtől. Az újaknál, a meglévő biztosításnál, igen, pedig a feltételek módosítását 27 január 1-től meg kell valósítani. Még további elvárásaink, kéréseink is voltak, például, hogyha hitelt online ügyfélként meg tudom kötni, akkor a mellé levő biztosítást is köthessem meg. Tehát például ebbe is az ügyfelek számára egy könnyítés szerepeljen.
1: Mennyire vannak a bankok a biztosítók ajánlatával összefonódva? Ez rossz, hogy összefonódva, mert ugye sokszor volt, hogy én bementem a bankomba, és konkrétan egy lakástakarékot promotáltak, tehát nem kellett hozzá 2 IQ, hogy tudjam, hogy ők össze vannak. Azért kérdezem, mert hogyha valaki ilyen biztosítást akar kötni, de lehet, hogy van jobb is a piacon, mint amit a bank rákényszerít, akkor mi van?
4: Igen. Úgy összekapcsolódik a történet, hogy általában egy banknál akik ügynökként járnak ilyenkor el, azt mondják, hogy ehhez a biztosítóhoz páragyakot nagyon gyorsan meg lehet kötni. Azért alakított ki a Magyar Nemzeti Bank egy digitális felületet, hogy a biztosítók és a bankok az információikat át tudják adni egymásnak, mert megtörténhet az, hogy bizony nekem egy másik biztosítónál van biztosításom, én szeretném azt kérni, hogy ezt fogadja el.
1: Tehát ezt megtehetem.
4: Megtehetem. Tehát nincs ilyen kizárólagosság, az más kérdés, hogy automatizmusként ez úgy történik, hogy megkötöm annál a banknál, és a bank egyszerre a hitel összeggel, havi hitel összeggel együtt vonja le a biztosítás, hitelfedezeti életbiztosításnak is az összegét, ami jellemzően a piacon egyébként ma az adott törlesztő részletnek egy olyan 4-8%-a, cserébe viszont azért nagyon nagy könnyebbség lehetne a családnak, hogyha tényleg sor kerül rá, és fizetni kell egy nagyon nagy terhet.
1: Tehát akkor nem kötelező azt elfogadni, amit úgy megpróbálnak ránk oktrojálni, hanem van lehetőségünk arra, hogyha nekünk van egy másik biztosítónk, vagy tudjuk, hogy valamelyik milyen, mert a család már kipróbált, akkor mi mehetünk.
4: Én azt gondolom, hogy egyszerűbb ugyanazt a biztosítót választani, amit a bank ajánl, de ha látunk jobbat, adott esetben én azt is el tudom képzelni, hogy a biztosítótól indulok el, tehát neki van egy nagyon jó biztosítás, egy fedezete, és amellé választok hitelt.
1: Miért van ennyiféle? Ez annyira, már mondtad, hogy nagy haszonnal kecsegtet, mármint azoknak, akik, tehát az ügynököknek, én kimondom, meg a biztosítónak, de miért van ennyiféle? Nem értem.
4: Ugye nagyon sokféle ajánlat van a piacon, és nagyon sok szereplő van, tehát itt azért van egy verseny, ha ezt a javunkra fordítjuk, és ebben a most láthatóan a Nemzeti Bank a jogalkotó is segít, akkor azért szerintem meg tudjuk találni a számításunkat. A részletekre azért mindenképpen figyeljünk, például arra, hogy nem csak ennél a hitelfedezeti életbiztosításnál, de általában másoknál is vannak biztosítók, akik 65-70 évnél meghúzzák a határ, tehát azt mondják, hogy e fölött már nem, vagy csak nagyon szigorú újabb orvosi vizsgálattal, egészségügyi szűréssel vállalják ezeket a további fedezeteket. Ilyenkor megoldást jelenthet,
1: de
4: mondjuk.
1: De bankok se kötnek gyakorlatilag már nagyobb biztosításokat, tehát lakásbiztosítást.
4: Vagy hitel, ajánlatot, igen, nem adnak.
1: Igen.
4: De meg tudjuk ezt úgy oldani, hogyha például a gyermekünket, egy fiatalabb családtagot bevonunk adóstársként, és ebben az esetben akkor adott esetben elképzelhető, hogy a biztosító is, meg a bank is adott esetben picit más feltételekkel, de azért vállalja ennek az ódiumát.
1: Vagy nem. Mindegy, igen. Köszönöm szépen.
2: Facsi Pesz.
1: És befutott már szerencsére Zentai András a hvg.hu főszerkesztője is. Köszönöm, hogy eljöttél. Érdekes témát fogunk feszegetni, sose gondolná szerintem senki, hogy az autós iskolák is nagyon fifikásak. Vagyis örülök, hogy itt ül Ejtman Norbert, mert szerintem érdemes lenne arra fele vizsgálódni kis motor jogosítvány ügyben. Igazából én tudom a történetet, Andis elkezdett keresgélni, és megdöbbentő eredményre jutott. Szóval...
5: Köszöntöm a tisztelt hallgatókat, szervusz Kriszta, sziasztok! Igen, hát ugye sokféle kategória van Magyarországon, tehát először is tisztázok, hogy milyen kategóriáról beszélek én. Nemrégiben megjelent erről egy cikkem is. Tehát az a helyzet, hogy Magyarországon ugye akinek már van autóra jogosítványa, az bizonyos kismotort vezethet, más miatt pedig nem vezethet. Így van, tehát a klasszikus robogó kategóriát lehet vezetni. Én magam is ezt vezetem kb. 3 éve, és van jogosítványom B kategóriára, nem tudom, 25 éve. Viszont nagyon szeretnék egy kicsivel nagyobb robogót, ami ugye a 125 köbcentis kategória a következő. Erre viszont már ugye a B kategóriás jogosítvány nem érvényes.
1: Ezt se tudják sokan egyébként.
5: Azonban rengeteg olyan hír volt olvasható az utóbbi mondjuk egy évben, hogy készül az új Kressz. Sőt, már el is készült igazából, sőt, társadalmi vitára bocsájtották, sőt, már nagyon sok olyan nyilatkozat volt, hogy hamarosan hatályba lép, amiben volt egy olyan ígéret, hogy a B-kategóriás jogosítvánnyal vezethetők lesznek ezek a 125 köbcentig, és maximum azt hiszem 15 lóerőig.
1: Jó, de most mi a jel?
5: De most az a helyzet, hogy egyelőre nem vezethetők, azonban Nagyon sokféle állítás olvasható az interneten, hogy hogy vezethetünk, mégis vannak-e kiskapuk. Én például egy olyanra futottam rá most, hogy az egyik motor forgalmazónak a weboldalán olvastam, hogy bizony egy 6 órás az Osztrák Autóklub által szervezett képzésen való részvétel után vezethetek 125 köbcentis robogót B-jogsival, vizsga nélkül.
1: Ez becsapás, nem?
5: Hát ez nem így van. Valószínűleg az történhetett ebben a helyzetben, hogy az adott motorforgalmazónak a nemzetközi honlapján ez meg volt jelenítve, és ezt egy az egybe átültették magyar nyelvre, holott ugye az az igazság, hogy ez valóban létezik ez a képzés, de úgynevezett nemzeti kategória ez Ausztriában. Mint ahogy nálunk is vannak nemzeti kategóriák, például a lovaskocsira, vagy a kerti traktorra, mert ténylegesen, tehát például a K kategóriás jogosítvány, az kerti traktorra van, és Magyarországon nemzeti kategória.
1: Akkor
5: lehet
1: én nem vezetettek, ugye?
5: Nem.
1: Csak B-s jogosítvány.
5: Attól függ, ugye van, amit vezethetsz B-jogsival, van, amit nem. De ha nincs B-jogsid, és kerti traktort akarsz vezetni, vagy lovaskocsit, akkor arra egy K-kategóriás jogosítványt kell szerezned. Azonban ez csak Magyarországon lesz érvényes, mert nemzeti kategóriának számít. Tehát ha én kimegyek Ausztriába, és ott elvégzem ezt a tanfolyamot, akkor vezethetem a robogót, de csak Ausztriában.
1: Na, és
5: tehát
1: akkor...
5: Magyarországon nem. Magyarországon az a helyzet, hogy el kell menni az autós iskolába, KRESZ tanfolyamot kell elvégezni. Hiába van B-jogsim, egy speciális, könnyített testnevelés, ugye, mert már van valamilyen jogsim, de akkor is le kell vizsgázni KRESZ-ből. Tehát ezt is sok helyen azt írják, hogy nem kell vizsgálni, de le kell vizsgálni KRESZ-ből.
1: Ez a lényeg, hogy ilyeneket írnak ki az autós iskolák, erre majd
5: térjünk. És annyira bonyodalmasan, meg hát keveredik ugye a marketinges szóhasználata a jogszabály szerinti szóhasználattal, többféleképpen hívják ezt a kategóriát, például B125-nek, vagy A1B-nek.
1: Jaj.
5: Ugye ez A1 kategória, aminek van egy könnyítése azok számára, akik B kategóriás jogosítvánnyal rendelkeznek. Tehát KRESZ tanfolyam, KRESZ vizsga, járműkezelési tanfolyam, forgalmi vezetés, és ebből is hatósági vizsga van. Tehát ezzel kapcsolatban is egy csomó olyan állítás van autós iskoláknak a marketing oldalaim, hogy nem kell vizsgázni. De vizsgázni minden esetben
1: ez
5: kell.
1: De ez a fogyasztó félrevezetése, Norbi, nem?
0: Hát abszolút, ugye az autós iskolák is vállalkozások, és itt ez egy vállalkozási szolgáltatás nyújtása van, és azt hirdetik. Tehát, hogy az nem fel meg a valóságnak, megtéveszti a fogyasztókat, az abszolút tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatnak minősül.
1: Aha, és akkor ilyenkor...
5: Néhány helyen még olyannal is találkoztam, most nagyon sok ilyet elolvastam, olyannal is találkoztam, hogy ahol azt állítják, hogy van vizsga, de csak az oktató ellenőrzi. De ugye ez nem lehet.
1: Ez
5: nem
1: a fából vaskodik a című dolog.
5: Hatósági vizsga van, ami jellemzően ugye járműkövetéssel zajlik.
1: Ha persze nem ülnek be mögé.
5: Elől megy az oktató egy motorral, mögötte mennek a jelöltek, nem is feltétlenül egy, hanem akár több, és a vizsga biztos az pedig jellemzően mögöttük egy autóban ül, aha, és akkor ilyen konvojszerűen mennek. Ez jellemzően így működik, hát picit fura is lehetne akár. Na de mindegy, én azt olvastam egyébként utolsó minisztériumi közlésként egy januári cikkben, hogy szeptembertől valószínűleg már lesz új KRESZ, és abban valószínűleg benne lesz ez a könnyítés. Tehát aki most akar A1-B jogosítványt csinálni, annak azt javaslom, hogy néhány hónapot várjon. Bár hát most ugye új országgyűlés lesz, tehát elképzelhető, hogy tolódni fog ez a, nek az
1: jó,
5: elfogadása,
1: a lényeg
5: ezt még
1: az,
5: nem tudjuk.
1: Hogy jelenleg ez a helyzet, és az, hogy félrevezető megnyilvánulások, vagy nem is tudom, mik vannak az autós iskolák házatáján. És én már is Bálinthoz fordulok, a GVH oldaláról hogy néz ez ki?
3: Igen, én csak érdekességet jegyzem meg, hogy a GVH múltjában, praxisában volt egy autós iskola kartel ügy, tehát az autós iskolák is volt, hogy karteleztek.
1: Vagyis ugyanolyan áron dolgoztak.
3: Ez egy több mint 10 éves ügy. Egyeztették az áraikat és a tanfolyamok díjait ezek az autós iskolák, és így felverték az árakat, magasabb árakat okozva a fogyasztóknak, és a GVH lefülelte ezt az autós iskola kartelt. Összesen több mint 20 millió forint bírságot is kiszabott egyébként.
1: De nem most, hanem jóval korábban.
3: Ez 2014-ben zárult, aha, ez az ügy, de hogy volt a GVH praxisában ilyen, tehát van, hogy az autós iskolák azok a versenyjogi szabályokat is megsértik, és
1: lehet, hogy nem ismerik.
3: Kell figyelniük. Hát itt jól ismerték, mert itt bizonyítottuk, hogy egyeztettek egymással. Tehát itt konkrét bizonyítékok voltak arra vonatkozóan, hogy ők egyeztették ezeket a tanfolyami díjakat, és így okoztak magasabb árakat a fogyasztóknak.
1: Ilyenkor egyébként hova érdemes bejelentést tenni, vagy most már a fókuszotokba került, tehát a gazdasági versenyhivatal, vagy a fogyasztóvédelmi hatóság az illetékes?
3: Hát nyilván, hogyha egy ilyen, akár egy kereskedelmi gyakorlat országos kiterjedtségű legalább 3 megyét érint, vagy mondjuk az online térben olyan nagy látogatottságú felületeken valósul meg, akkor ugye a gazdasági versenyhivatal illetékes, amennyiben nem, de ezt majd Norbert biztos elmondja, akkor a kormányhivatalok lehetnek, vagy van illetékesek ebben a helyi ügyekben. Amennyiben valakinek ilyen tiltott piacfelosztás vagy egyeztetésre vonatkozó gyanúja van, a GVH-nak van egy kartel chat alkalmazás, ez a honlapunkon elérhető, ahol lehet bejelentést tenni bármilyen ilyen tiltott együttműködésre kapcsolatban, akár névtelenül is meg lehet ezt tenni, és a kollégáim minden ilyennek utána járnak és végére járnak.
0: Igen, egyébként a megtévesztés kapcsán pedig akár az NKFH-hoz, GVH-hoz, kormányhivatalhoz is bejelentésre lehet érni, aztán majd a hatóságok egymás között ledírelik egyébként, hogy most kinek van hatásköre és ki fog konkrétan eljárni, de a fogyasztók ilyenkor tényleg éljenek bejelentéssel nyugodtan.
1: András, mennyire kiterjedt volt az, ahol te végignézted ezt, tehát csak azért, hogy végül is ki fog erre rá harapni.
5: Egyébként érdekes, amit az előbb hallottam, mert az egyik ilyen autós iskola, ahol teljesen megtévesztő információk voltak, pont egy győri.
1: De lehet, hogy ugyanazok, akiket...
5: Elképzelhetőnek tartom, most nem fogok itt neveket mondani, de elképzelhetőnek tartom. Hát a legnagyobb probléma ezzel az, hogy nagyon sokféle az információ.
1: Hát persze,
5: tehát, hogy ahány, ugye én azt gondolnám, hogy minden autós iskolának az oldalán gyakorlatilag ugyanannak kéne leírva lennie, de nem ugyanazok vannak leírva, hanem sok különféle információ.
1: Árba térhetnének csak
5: aminek egy része igaz, másik része félig igaz, a harmadik része pedig egyáltalán nem igaz. Tehát azt, hogy nem kell vizsgálni, ez abszolút nem igaz.
3: Gyakran alkalmazzak egyébként az autós iskolák az árakra vonatkozó állításokat, mondjuk piacelsőségi állításokat, hogy én vagyok a legolcsóbb, vagy az a legjobb ár, vagy a legalacsonyabb ár. Hát ha ez így van, és valóban ezt felmértés, egy olyan piackutatás van a birtokában, ami bizonyítja azt, hogy az adott piacon biztos ő a legolcsóbb, de ha ez csak egy ilyen marketing szlogen szintjén alkalmazza, hogy a legjobb árat biztosítják, meg a legolcsóbb árat, hát azt tapasztaljuk, hogy általában ezek nem megalapozottak, ezek az állítások, ezek mindezett piacelsőségi állítások. Ez is tiltott, a GVH eljár ilyen ügyekben is, amikor a vállalkozások ezt
1: állítják. De sokszor olvassuk sok minden kapcsán, hogy ő a legolcsóbb, igen.
5: És ugye, ami még tök érdekesebben, hogy van, aki azt állítja, hogy 2 óra alatt meg lehet szerezni a jogosítványt. Mert a jogszabály nem határozza meg, mint ahogy például a B kategóriás jogosítvány tanfolyamánál, hogy hány órát kötelező vezetni. Itt ilyen nincsen. Tehát elméletileg, hogyha én már úgy megyek oda, hogy tudok mindent, akkor akár 1 óra vezetés is elegendő lehet, de a gyakorlatban ezt nem kell elhinni szerintem. Tehát egy 6-8 órát az ember nyugodtan kalkuláljon, ameddig ezt meg tudja szerezni.
1: Hát ez nonsensnek tűnik nekem ez a 2 óra. Hát érdekes volt viszont itt, és most be kell fejeznünk a műsort.
5: Köszönjük szépen.
1: Én ígérgettem üdülési jogot, de a hallgatóknak már most mondom, hogy a jövő héten ezzel fogunk kezdeni, mert nagyon sokaknál kiveri a biztosítékot. Köszönöm szakértői vendégeimnek, hogy itt voltak, név szerint Binder István, a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti szóvivője, Ejtmar Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke, és a Gazdasági Versenyhivatal kommunikációs vezetője, mégpedig Horváth Bálint, és el ne felejtsem a hóvége.hu főszerkesztőjét, Zentai András, de hát ő az utolsó a névsorban, mert Z betűvel kezdődik. Már mindenki mutogat, hogy el ne felejtsem, hogy ő is itt volt. A mai műsor ezzel véget ért, akinek van kérdése, panasza, az forduljon hozzánk, e-mailben teheti meg, facipes2025@gmail.com. Ide várjuk a megjegyzéseiket, panaszaikat, és egy kis türelmet szeretnék kérni, folyamatosan földolgozzuk, lesz olyan műsor, ahol majdnem csak ezeket a kérdéseket fogják megválaszolni a szakértők, még pedig nem is soká. Most már tényleg vége van a műsornak, Bicó Tamás volt, akivel ezt elkészítettük. Nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, legyen további szép napjuk. Törtei Takács Krisztát hallották, viszlát!
6: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
7: Orbán Anita lesz a miniszterelnök helyettes, nem alapítványi rendszerben képzeli el a tudomány támogatását a technológiai miniszter, visszatér a melegebb tavaszi idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Magyar Péter kijelölte a miniszterelnök helyettest, a miniszterelnök hivatalos rendeletben dr. Orbán Anita külügyminisztert jelölte ki miniszterelnök helyettesnek. A döntés hatályba is lépett, a rendelet egyúttal hatályon kívül helyezi az előző miniszterelnök helyettes kijelöléséről szóló rendeletet, és felmentettek 17 13 államtitkárt is. Súlyog Tamás köztársasági elnök Magyar Péter javaslatára azonnali hatállyal felmentette a határozatlan idejű szerződéssel rendelkező az Orbán kormány 13 minisztériumának közigazgatási államtitkárát. Támogatni kell a tudományt, de nem alapítványi rendszerben, korlátozott demokratikus kontroll mellett. Erről írt közösségi oldalán a technológiai miniszter. Tanács Zoltán a Krausz Ferenc nevéhez kötődő Élvonal Alapítvány több 100 milliárd forintos finanszírozási szerződésének felmondására reagált így. Közölte, a kormány célja, hogy növelje a kutatásfejlesztésre fordított forrásokat, és átláthatóbb versenyalapú rendszert alakítson ki. Már tárgyalt Pósfai Mihállyal, az MTA leendő elnökével, a következő hetekben pedig a kutatóhálózat vezetőivel és az Élvonal Alapítvány képviselőivel is találkozik, tette hozzá a technológiai miniszter. Hétvégén megnyílt a nagyközönség előtt a Karmelita Kolostor és a miniszterelnöki kabinetiroda. Az előzetesen regisztrált látogatókat 25 fős csoportokban engedték be az épületekbe. A résztvevők megnézhették egyebek mellett a kormányülések és a kormányinfók helyszínét, valamint a kilátást az épületek teraszairól. Az újságírókat szombaton Magyar Péter miniszterelnök vezette végig a bejáráson. Arról még nem döntött a kormány, hogy mi lesz a Karmelita Kolostor funkciója, de addig is hétvégente nyitva marad a látogatók előtt. Az épületet központi költségvetési forrásból újították fel, a költség meghaladta a 10 milliárd forintot. A Tiszazugi Földrajzi Múzeum lett idén az év múzeuma. A díjat a hagyományoknak megfelelően a fővárosban a múzeumok majálisán adták át a hétvégén. A Nemzeti Múzeumban vasárnap délutánig zajlottak a programok, a többi között vezetett séták, kézműveskedés, kvízjátékok és koncertek várták az érdeklődőket. Rendszeres gyakorlatozással készülnek a horvát tűzoltók a nyári erdőtüzekre. A megelőzés részeként karbantartják az erdőket, a tűzvédelmi sávokat és az erdei utakat. A felesleges faanyagot eltávolítják. A hatóságok súlyos tűzvédelmi szezonra számítanak. Áprilisig több mint 5000 hektárnyi terület égett már le. Júniustól általános tűzgyújtási tilalom lép életbe Horvátországban. Kedden a több órás napsütést gomoly felhők zavarják, és délután néhol pár zápor is kialakulhat. 20-22 fok köré erősödik a nappali felmelegedés, estétől megélénkül az északnyugati szél. Szerdán napos, gomoly felhős idő várható, csapadék nélkül, az északnyugati szél erős lesz, 20 és 25 fok között valószínű a csúcsérték. Csütörtökön is marad a napos, gomoly felhős idő, kelet felé haladva növekszik majd a zápor zivatar esélye, napközben már 20-26 fok is lehet.
8: Hobbi Rádió. A www.hobbiradio.hu weboldalon.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Május 19-én az Ivó és Milán nevű kedves hallgatóinkat köszöntjük névnapjukon. A germán eredetű Ivó férfi név jelentése Tiszafa, lehet az Iván becézett alakja is. Becézése Ivóka, Ivi, Ivike, Ivonka, jeles viselői a névnek, Szent Ivó, a jogászok védőszentje, Ivó Karlovics, horvát teniszező, valamint ön, kedves Ivó. Szintén ezen a napon ünnepelnek Milán nevű kedves hallgatóink is, a szláv eredetű férfi név jelentése kedves. Köszönhetjük még július 18-án és szeptember 11-én is a milánokat. Becézése Milánka, Mili, Milike, Milcsi, Milus, jeles viselői a névnek, Füst Milán író, valamint ön, kedves Milán. Május 19-én ünnepelnek még az Alvián, Alvin, Benarda, Buda, Celestin, Celestina, Dukász, Emiliana, Ivon, Káldor, Tuzson, valamint Vulkán nevű kedves hallgatóink is.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Fogdi Rádió! Ahol a jó zene tovább él!

0: Jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával május 19-én. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak ma, milyen érdekességekkel készültem Önöknek. 1568. május 19-ével kezdünk, ekkor a kálvinizmus bevezetése után a katolikus Stuart Mária skót királynő Angliába menekült, ahol első Erzsébet angol királynő elfogadta és börtönbe vetette, mert Angliában Stuart Mária ismét kinyilvánította trónigényét és összeesküvésekbe keveredett. A 19. századdal folytatjuk, 1871. május 19-én megszületett Ligeti Miklós szobrász. Az ő műve a Városligeti Anonymus szobor. 8 évet lépünk csak előre, 1879. május 19-ére, amikor megszületett Nancy Astor, angol állami tisztségviselőnő. Az első nő volt, aki ülést tartott az angol alsóházban, jól ismerték nagy energiáját és szellemiségét. A 20. századdal folytatjuk, és most már itt is maradunk. 1930. május 19-én megszületett Lorraine Hansberry, amerikai drámaírónő. 1959-es műve volt az első fekete írónő által alkotott darab, amelyet bemutattak a Broadway-n. 1941. május 19-ére ugrunk, megszületett Budapesten Balogh Emese, magyar színésznő. Ismertebb filmjei: A házasságtörés, A Matahari, A gyerekrablás a Palánk utcában, A színes tintákról álmodom, A kőszívű ember fiai és A bogáncs. 17 évet ugrunk, 1958. május 19-ére, amikor megszületett Budapesten Bubik István Jászai Mari díjas színművész. Ismertebb filmjei: Az ember, aki nappal aludt, A nyolc évszak, Az óriás és A vérszerződés. És ahogy ígértem, továbbra is a 20. században maradunk. 1875. május 19-én a japán Junko Tabei megmászta a Mount Everestet, így ő lett az első nő, aki feljutott ide egyetlen hegyi vezető kíséretével. Aztán lépdeljünk szépen a 20. század végére. 1994. május 19-én meghalt Jacqueline Bouvier Kennedy, John F. Kennedy felesége. Önök a kalendáriumot hallhatták velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.

0: Üzenet a Prédikátorok könyve 5. fejezetéből.
1: Ha pedig Isten valakinek gazdagságot és kincseket is adott, és megengedte neki, hogy azt élvezze, kivegye belőle a részét, és örüljön fáradozása eredményének, ez Isten ajándéka. Az ilyen nem sokat gondol élete múlásával, mert Isten megengedi, hogy szívből örvendezzen.
2: Hobby Rádió.

0: Krisztust, akit te küldtél. Én megdicsőítettelek téged a földön. A feladatot, amelyet rám bíztál, teljesítettem. Atyám, most te dicsőíts meg engem azzal a dicsőséggel, amelyben részem volt nálad a világ teremtése előtt. Kinyilatkoztattalak téged az embereknek, akiket a világból nekem adtál. Tieid voltak, és nekem adtad őket. Tanításodat megtartották. Most már tudják, hogy minden, amit nekem adtál, tőled van. Hiszen én a tőled vett igéket mondtam el nekik, ők pedig elfogadták. Megismerték az igazságot, hogy tőled jöttem, és hittel elfogadták, hogy te küldtél engem. Értük könyörgök. Nem a világért könyörgök, hanem értük, akiket nekem adtál. Tieid ők, hiszen a tied mindaz, ami az enyém, és minden az enyém, ami a tiéd, és én megdicsőültem bennük. Én nem maradok tovább itt a világban, ők azonban a világban maradnak. Én most hozzád megyek. Emelkedés. A mai evangéliumban Jézus főpapi imájának kezdetét olvassuk, amelyet szenvedése előestéjén az utolsó vacsorán mondott. Ez az ima a fiú legbensőbb lelkületét tárja fel. Engedelmesség, bizalom, szeretet. Ezek jellemzik minden szavát. Jézus tudja, hogy mi vár rá a következő órákban, mégsem fél, nem menekül el, hanem odaadja, feláldozza önmagát. Dicsőítsd meg fiadat! Fordul az atyához, s ez nem dicsőségvágy, hanem a megváltás művének beteljesedése. A kereszt dicsősége ellentétes a világ logikájával, mert az alázatban, a szolgálatban és az önátadásban ragyog fel. Jézus imájában benne rejlik a kereszt és a feltámadás titka. Tieid voltak, és nekem adtad őket. Folytatódik az ima a tanítványokért. Az ember nem önmagáé, hanem Istené. Jézusnak az a küldetése, hogy megőrizze, tanítsa, vezesse, s végül elvezesse az atyához az embereket. Ez az igazság átjárja mindennapi életünket. Nem vagyunk elhagyatottak, mert Jézus közben jár értünk, és a Szentlélek segítségével kapcsolatban vagyunk az atyával. A Szentlélek működésének jele az emberben a krisztusi tanításhoz hűséges szív. Pünkösd ünnepének közelettével kérdezzük meg magunktól. Meghalljuk-e Isten nekünk szóló üzenetét? Éltete, formál-e minket az isteni tanítás? A Szentlélek nem csak vigasztaló, hanem emlékeztető is. Ő juttatja eszünkbe Jézus szavait, hogy az ige életre keljen bennünk. A Szentlélekre való várakozás már a beteljesülés felé közeledik. Jézus tudja, hogy a lélek hamarosan eljön, és a tanítványok, minden gyengeségük ellenére, meg fogják érteni, és meg fogják őrizni azt az igazságot, amit tőle kaptak. Uram Jézus, te az atyához fordultál értünk, hogy minket megőriz az ő nevében. Köszönöm, hogy ismersz, elfogadsz, és úgy tekintesz rám, mint aki hozzád tartozom. Taníts meg engem is úgy imádkozni, ahogy te imádkoztál, szeretettel, bizalommal és teljes önátadással. Készítsd fel szívemet a Szentlélek befogadására, hogy éljem és megtartsam a te tanításodat. Segíts, hogy életem megdicsőítse az atyát. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhofer Györgytől hallották.
1: Fabi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy egy telefonos megkérdezéssel végzett felmérés szerint bármilyen időpontot is választunk ki, az USA-ban a felnőttek legalább 80%-a szed legalább egy gyógyszert, vitamint vagy gyógynövény alapú étrend kiegészítőt? Magyarországon a betegek több mint 5%-ának évente 30-nál is többféle orvosságot rendelnek az orvosok, 10 000-nek pedig 100-nál is többet.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom.

0: Köszönjük szépen! Úgy érzem, hogy az égiek és a földiek egyaránt jó akarata volt szükséges ahhoz, hogy ez a találkozó itt ma létrejöjjön, hogy ti és mi 24 év után ismét találkozzunk! Akkoriban talán emlékeztek, a 72-es Ki mit tud egyik meghatározó pillanata volt a mi sorsunkban, az, amikor elhangzott az a dal, amit most eljátszunk, de nagyon-nagyon nagy szükség van rátok, hogy velünk legyetek, énekeljetek és tapsoljatok. Kövér a nap!
1: Egy jó receptért nem kell messzire mennie. Ma is incsiklandozó étel készül.
2: Egy pecsenye kacsát fogunk készíteni vörösborban. A kacsákat megtisztítjuk, majd besózzuk a belsejét. Teszünk bele egy darab almát és petrezselymet. Tepsibe rakjuk és közepesen meleg sütőben sütjük meg. A húsát annyi ideig sütjük, ahány kilogrammos a kacsa. Például egy 1 kg-os kacsát 1 óra, 2 kg-os 2 óráig kell körülbelül sütni. Amíg sül a kacsa, elkészítjük a párolt káposztát és a birsalmát. Az almákat meghámozzuk és a magházat eltávolítjuk. Fedő alatt vörösborban megpároljuk a hagymával és a káposztával együtt. Cukrot karamellizáljuk, hozzáadjuk a hagymát és a káposztát, sózzuk, köménymaggal és egy kis ecettel ízesítjük, majd a birsalmáról öntünk rá egy kevéske vörösboros főzőlevet. Mézzel ízesítve pikánsabbá tesszük. Ha a kacsák megsültek, negyedekbe daraboljuk. A birsalmába töltjük a vörösboros mézes káposztát, majd a tetejére tesszük az alma másik felét, mint egy sapkát. A kacsákat és a töltött birsalmákat egy tepsibe rakjuk, öntünk alá a maradék vörösboros főzőléből és a sütőben készre sütjük. Köretként ajánljunk hozzá rösti burgonyát vagy hagymás tört burgonyát.
1: Ha éhes maradt, tartson velünk holnap is! Hobby Rádió. Értünk szól.
3: Műsorajánló.
1: Pilleso. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
4: Felrázzuk a várost, és önök elé tárjuk egy koktélként.
1: Koktél.
4: Érdekes témák, érdekes emberek.
1: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
4: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évek berepítjük a neked. Ez a Nekem 90.
1: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
3: Műsorajánlót hallottak.
5: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
3: Csak itt a Hobby Rádióban.

0: Műsorajánló.
1: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
2: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
1: Hungary Live.
3: Világjáró.
4: A Hobby Rádióban.
3: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
5: A Hobby Rádióban.
6: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
7: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Mini Starsky és Hutch Jazz Club a Hobby Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
8: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
1: Szivárvány. Magazin műsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
2: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
9: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
2: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.

0: média támogató a Hobby Rádió.
1: Reklámot hallottak. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 1 óra. A
2: kormány 575 millió liter üzemanyagot szabadított fel a biztonsági készletből. Megkezdődtek az egyeztetések a kutatóhálózat jövőjéről. Lassan visszatér a naposabb tavaszi idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A kormány 575 millió liter üzemanyagot szabadít fel a biztonsági készletből. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter erről szóló rendelete már megjelent a magyar közlönyben. Az indoklás szerint csak a biztonsági készlettel biztosítható védettáron a zavartalan hazai üzemanyag ellátás. A Független Benzinkutak Szövetségének elnöke szerint az intézkedésnek köszönhetően életben tudnak maradni a kis benzinkutak. Megkezdődtek az egyeztetések a tudományos élet szereplőivel a kutatóhálózat jövőjéről, tájékoztatott a Tudományos és Technológiai Miniszter közösségi oldalán. Tanács Zoltán közölte, elsőként Pósfai Mihállyal, a Magyar Tudományos Akadémia június elején hivatalba lépő új elnökével egyeztetett az akadémia székházában. Hangsúlyozta, egyetértettek abban, hogy fontos döntéseket a tudományos közösséggel együtt kell meghozni. Változik a H5-ös év közlekedése. Hétfőtől csütörtökig esténként csak a Battyányi tér és Békásmegyer között járnak a szerelvények. Békásmegyer és Szentendre között pótlóbuszokkal lehet utazni. A szakaszon gyors járatok is indulnak, amelyek nem érintik Szent István telepet és Pomászt, míg a betétjáratok Békásmegyer és Pomász között járnak majd. Május végéig jelentkezhetnek a települések a Virágos Magyarország versenyre. A kezdeményezés célja, hogy minél több városban, faluban kapjon lendületet a közös zöldítés és a fenntartható élhető környezet kialakítása. A szervezők idén is 5 kategóriában hirdették meg a versenyt, amelyhez a korábbi évekhez hasonlóan határon túli magyar települések is csatlakozhatnak. A nevezés díjmentes, jelentkezni a virágosmagyarország.hu weboldalon lehet. Továbbra is népszerű a horvát tengerpart a magyarok körében. Az egyik hazai szállásközvetítő cég adatai szerint a turisták legkedveltebb célpontja a Kvarneröből a Dalmácia, Zadar és az Isztria régió. Az idei legtöbb foglalás 5 és 7 éjszaka közötti időszakra, döntő többsége apartmanra szól. A főszezonban a horvátországi magyar előjegyzések több mint egyharmada a 370 ezer forint feletti kategóriába esik. Korlátozhatják az éjszakai alkoholárusítást a horvát üzletekben. Az ezt lehetővé tévő törvénymódosítást nemrég fogadta el a zágrábi parlament. Korábban több településen is panaszkodtak az éjszaka részegen randalírozó turistákra. Lapinformációk szerint Zadar, Makarska és Split vezetői már jelezték, hogy este 8-tól reggel 6-ig egyes városrészekben betiltanák az alkoholárusítást. Az intézkedés a vendéglátó helyekre nem vonatkozna. Kedden a több órás napsütést gomoly felhők zavarják, és délután néhol pár zápor is kialakulhat. 20-22 fok köré erősödik a nappali felmelegedés, estétől megélénkül az északnyugati szél. Szerdán napos, gomoly felhős idő várható, csapadék nélkül, az északnyugati szél erős lesz, 20 és 25 fok között valószínű a csúcsérték. Csütörtökön is marad a napos, gomoly felhős idő, kelet felé haladva növekszik majd a zápor zivatar esélye, napközben már 20-26 fok is lehet.
3: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Reklám.
4: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! 15 címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.
1: Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
1: Vagy telefonon 30 913 80 80.
3: Na mi van, Anikó? Rádiózunk, rádiózunk. És a munka?
4: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
3: Nem lehet, hogy vírusos?
4: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
3: Hát akkor hívd fel az Alkosoftot és rendelj tőlük egyet.
4: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
3: Majd ők megoldják.
4: Mi cégünk vidéken van. Ki jönnek ide? Akkor sose lesz kész.
3: Ők távolról is megoldják.
4: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnök, hát szeretnék magának megfelelni.
3: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu.
5: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja reggeli telefonhívás.
6: Igen.
5: Egy fiú eltűnt.
7: A szekrényből hiányoznak a ruhái és a hátizsákot se találom.
5: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
8: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
5: De felbukkan egy csábító.
9: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
5: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
8: Te voltál már valaha szerelmes?
9: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyűgéssel a szerelmük is elszállt.
5: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
10: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
11: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
5: Az éjszaka tapintása.
12: Mi volt ez?
8: Egy csók.
5: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
1: Reklámot hallott.

0: Hobby Rádió.
1: Műsorajánló.
2: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
3: Retikül. Szerdán 16 órától.
2: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
4: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
2: World Live.
4: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Zombi Rádió!
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy mi fantelem esküszöm.
3: Zombi Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: Műsorajánló. Konyhába kuktát, kuktának séfet. Mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
5: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
4: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
5: Life is life. Életmód magazin. Life is life. Kedden délután 4-től.
6: Nem bírod már elviselni.
7: Always look on the bright side of life.
8: A régi ismerős dallam új köntösben.
9: Nézd az élet jó oldalát.
8: Dupláljon a feldolgozások is. Minden szombaton.
10: Engem ez így jó.
8: 15 órától. Csák Attilával. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától éjfélig.
4: Egészségedre.
3: Egészségedre.
1: Egészségedre.
3: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
4: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
11: Felrázzuk a város, és önök elé tárjuk egy koktélként.
5: Koktél.
11: Érdekes témák, érdekes emberek.
5: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
4: Műsorajánlót hallottak.
0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
12: Sziasztok, Paul Misi vagyok a Lordból, üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit, és azt kívánom nektek, hogy a Lord legyen veletek mindörökké.

0: társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.
2: Anyám! Vigasztaljon!

0: Móvi Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: Reklám.
2: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
3: Hirdessen a Hobby Rádióval!
4: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
3: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
4: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
3: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
4: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.

0: Kamu reklám.
1: Japánban kvanti kamélia és cseresznyevirág kivonatát gyűjti egybe, hogy öné lehessenek-e friss illat mesés tájai. Bocsánat, hülye vagyok.
0: Kamu reklámot hallottak.
2: A sokburdi vígan csillabászik, a cigány vajda lányai, haj de csendesen rovászik. Nána hajel, nána szóvel, napok óta,